0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: My new single I've Got Joy is a powerful song.
3: Az I've Got Joy című dalom nagyon erőteljes lett. Phil Wicken írta a szövegét, és úgy érzem, hogy ez az a dal, amit mindenkinek hallania kell. Ugyanis fontos tudnunk nekünk keresztényeknek, hogy Jézusban örömünk van, és ez az öröm mindent felülmúl. Meg kell értenünk, hogy ez a kimondhatatlan boldogság és öröm Istentől van, és ez a mi egyik erősségünk. Nekünk van egy okunk, amiért örömünk lehet még a legnagyobb bánat közepette is, és ez az, hogy Jézus van, és ő fényesen ragyog bennünk a legsötétebb órákban is. Jézus miatt képesek vagyunk boldogok lenni.
2: Jesus accomplished on the cross. I've got joy now, and I'll have joy forever.

0: gimnasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Song, Living Water.
2: What yeah, so that? What happened is dear friend Brian Fowler.
3: Egy kedves barátom Brian Flower felhívott egy reggel munkába menet, és azt mondta, hogy fontos mondani valója van számomra. Elmesélte, hogy egy gyönyörű kórusról álmodott, akik az élő vízről énekeltek. Hát nem pontosan értettem az álom jelentőségét, mondtam, hogy kösz haver, hogy ezt megosztottad velem, de valahogy, ahogy leraktuk a telefont, elkezdtem gondolkodni, és imádkoztam, hogy megértsem, mi Isten szándéka a barátom álmával az én életemben. Aztán egyszer csak eszembe jutott Ezékiel könyvének az a fejezete, ahol a prófita a száraz csontokról ír, és arról, ahogyan azok életre kelnek. Isten beléjük leheli az élet lehelletét. Tudjátok azt is, hogy a kőszívek hússzívekké válnak is. Hát ez a két kép az, amit Isten nekem adott, és ezt mondom el ebben a dalban. Ez az, amit mindenkinek tudnia kell, hogy Jézus az élő víz, és ő az egyetlen, aki számít.
2: Live more on purpose. There's only one thing that counts, is that anything we do for Jesus is the only

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nyaralni kell, küldenünk a lelkünket. Dicsőség az Úrnak! Egy kis nyaralásra küldjük a lelkünket.

0: hamar csak...
1: Jöjjetek én hozzám, és megnyugvást találtok lelketeknek. Amikor elfogadjuk Jézust megváltónként, mint ahogyan néhányan tettétek ma, olyankor azt érezzük, hogy lekerül rólunk az addig ránk nehezedő súly. Frissességet érzünk a belsőnkben. Nagy valószínűséggel hosszú idő óta a legjobb éjszakátok lesz a mai, ha csak nem lesztek túl izgatottak ahhoz, hogy elaludjatok. De valami olyat fogtok érezni, hogy igen, tehát ez az első fajta nyugalom, amit Isten ad nekünk. De aztán egy másik fajta nyugalomra is szükségünk van, amiről Jézus beszél itt, amelyikre azért van szükségünk, hogy ebben a világban éljünk, hogy kezelni tudjuk a világban lévő helyzeteket, a világban lévő embereket, a csalódásokat, a forgalmi dugót, a stresszt, mindezt úgy, hogy közben nem engedjük, hogy ezek kiakasszanak bennünket, hogy zavarjanak minket, hogy ellopják az örömünket, tönkretegyék az egészségünket, vagy a napunkat, vagy az életünket és a többi. És tudjátok, ez az a dolog, ami hívőként a miénk Krisztusban, és amit a világ hiába keres. Ezért aztán sokan, amikor ilyenfajta zűrzavar és nyugtalanság van az életükben, akkor megpróbálják érzéstelleníteni azt. Megpróbálják figyelmen kívül hagyni, és különféle módon igyekeznek elbújni a problémák elől. Mi azonban kezelni tudjuk ezeket. Isten soha nem ígért nekünk problémamentes életet, de azt ígérte, hogy majd felül tudunk kerekedni mindezeken. Amikor azt olvassuk az Ézsaiás 40-ben, hogy szájra kelnek, mint a sasok, akkor nem sokat értünk majd ebből, ha nem tudjuk, hogy hogyan élnek a sasok. Ők soha nem futnak el a viharok elől, ehelyett kihasználják őket. Úgynevezett csőlátással rendelkeznek. És komolyan, hogyha megtanuljuk, hogy hogyan legyünk érzékenyek a Szent Szellemre, akkor Isten azt ígérte, hogy előre meg fog mondani nekünk bizonyos dolgokat. Ez nem azt jelenti, hogy leül majd velünk és elkezd beszélni, bla bla bla bla bla, de időnként egyszerűen csak tudjuk, hogy valami fog történni. Nem is tudom, lehet, hogy Isten egyszerűen csak úgy vezet, hogy többet imádkozz, vagy úgy érzed, hogy több időt kell töltened az Istennel, vagy lehet, hogy Isten egy olyan időszakba vezet majd téged, hogy anyagilag kell többet vetned az Isten királyságába. Ezek a dolgok időnként előkészületet jelentenek. Nem mindig látjuk ezt, de ezek előkészületek. Vannak olyan napok, amikor szinte egész nap szellemben imádkozom, és nem igazán vagyok tudatában annak, hogy miért teszem azt, de tudom, hogy van valami, amire éppen készülök, és hiszem, hogy most már készítem magamat arra, hogy válaszokat kapjak majd. Pedig még azt sem tudom, hogy mi lesz a probléma. Annyira hálás vagyok, amiért a szellemben élhetünk, és nem csak a fizikai valóságban. Tudjátok, ha valaki nem ismeri Krisztus, annak a szelleme halott. Van szelleme, de az nem él Isten által. Amikor Ádám bűnbe esett, akkor meghalt szellemileg. Elveszítette az Istennel való kapcsolatát. Amikor újjászületünk, Isten költözik belénk, és ilyenkor a szellemünk az, ami életre kell Istennel. És egyszerre csak képessé válunk érzékelni Istent, és érzékenyebbé válunk az ő hangjára és vezetésére.
0: Amen?
1: Amen. Tehát a sasoknak csőlátásuk van. Úgy hiszem, hogy bizonyos értelemben nekünk is az van. Már messziről látják a vihart. De nem menekülnek el, amikor a Baromfi udvarban lévő csirkék meglátják a vihart, ők körbe rohangálnak, felverik a port, majd a többi csirkével együtt befutnak a tyúkolba. Nem így a sas. Egy sas kihasználja a vihart, és vár rá. És ha készen áll, akkor mi történik olyankor, amikor eléri őt a vihar? Felrepíti őt. Felemeli őt a magasba. A vihar légáramlata felkapja őt, és zsupsz, ő pedig felrepül a magasra, és onnan néz le a viharra, ami tulajdonképpen arra használt, hogy magasra emelje őt. Nos, igen, Isten megengedi a viharokat az életünkben, de csak akkor enged meg nehéz dolgokat az életünkben, ha az a javunkra válik, és végül magasabbra emel, és sokkal erősebbé tesz minket. Nos, ez a második fajta nyugalom, amiről beszélünk. Nem az üdvösség nyugalma, hanem a másik fajta nyugalom, amiről a Biblia beszél a 29. versben. Ez csak akkor lehet a miénk, ha megtanuljuk, hogy Isten soha nem okoz rossz dolgokat, de fel tudja használni őket, bármilyen szituációban találjuk is magunkat, és nem számít, mennyire kellemetlen, vagy mennyire nincs kedvünkre. Ő felhasználja az életünkben lévő viharokat, ő még egy olyan szemét is felhasznál, aki rosszul viselkedett velünk, habár nem Isten veszi rá őt erre. Használni fogja azt az embert, hogy megtisztítson minket, és segítsen megteremni a lélek gyümölcseit, hogy megtanítsa minket szeretni a szeretetre nem méltó embereket, hiszen sokszor imádkoztunk ezért.
0: Come on now.
1: Az esetek felében fogalmunk sincs, mit kérünk. Ó, Istenem, használj engem! Jó, akkor először is kb. 10 évet azzal töltünk majd, hogy használhatóvá tegyelek. Hogy felkészítselek, hiszen olyan edényé kell válnod, ami használatra alkalmas. Amen? Ó, Istenem, szeretném szeretni a nehezen szerethetőket, de egy ilyen ember mellett nem akarunk ott lenni. Istenem, segíts nekem! A lélek gyümölcseiben akarok járni, szeretetben, örömben, békességben, türelemben, szívességben, jóságban, hűségben, szerítségben, önmegtartóztatásban. A lélek gyümölcsei azonban csak megpróbáltatások során fejlődnek ki. Ott van például a türelem, mint a lélek gyümölcse. Ez is csak egy próba során fejlődhet ki. Hogyan tanulhatnád meg a türelmet, ha semmi miatt nem kell türelmet gyakorolnod? Szóval olvassuk el a 28. verset, aztán pedig a 29-et. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ha elfogadod Krisztust, akkor ezt megkapod a szellemedbe. Én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. A második fajta nyugalom az megkönnyebbülés, felfrissülés, felüdülés a léleknek. Vegyük észre, hogy itt nem a szellemről beszél, hanem a lélekről. Ezért, amikor az Isten nyugalmáról beszélünk, akkor nem arról van szó, hogy megpihenünk a munkától. Nem is arról, hogy keresünk egy titkos kis helyet, ahová elmenekülhetünk a világ elől. Egy olyan nyugalomról beszélünk, ami ott lehet a lelkünkben akkor is, amikor épp mindenféle dolog kellős közepén vagyunk, más szóval nyaralni kell, küldenünk a lelkünket. Dicsőség az Úrnak! Egy kis nyaralásra küldjük a lelkünket. A hajamnak megajánlom, hogy ne kócolódjon össze. Nos, mit értek az alatt, hogy küldjük nyaralni a lelkünket? Azt, hogy nem számít, mi folyik éppen, mi nem aggódunk miatta. És nem próbáljuk kiokoskodni a dolgokat. Bölcsességet kérünk Istentől, várunk rá, hogy mutassa meg, mit tegyünk, megtesszük a tőlünk telhetőt, de nem próbálunk olyat tenni, amire nem vagyunk képesek. Nekem semmi bajom azzal, hogy gondolkozunk el dolgokon egészen addig, amíg zavarodottá nem válunk tőle. Ha ez megtörténik, az jelzés értékű, hogy túl messzire mentünk, és már olyasmit próbálunk kiokoskodni, amit csak Isten tud. Ezért aztán vissza kell térnünk a nyugalomba, amikor a lelkünk nyugodt, olyankor az érzelmeink is rendben vannak, az elménk is, és az akaratunk nem harcol az ellen, amit Isten éppen tesz. Én végezhetem a munkámat, és vezethetem ezt a szolgálatot úgy is, hogy közben nyaralok. Valójában ezen a konferencián is nyaralok. Persze a fizikai testem dolgozik. Felkészültem az alkalomra. Terveket készítettünk, mert elképesztő mennyiségű tervezést igényel, hogy egy ilyen eseményt összehozzunk. El sem tudjátok képzelni.
2: Nem én vagyok itt az egyetlen ember. 60 embert kellett magunkkal hoznunk. Nekik be kellett csomagolniuk. Néhányan közülük hajnali 4:30-kor hagyták el St. Louis-t, hogy ide érjenek. Ez azt jelenti, hogy nem aludtak annyit, amennyit szerettek volna, csak hogy itt szolgálhassanak. Ez sok munkát és sok erőfeszítést igényel. De ennek ellenére nem kell, hogy nyúzottak legyünk, és rossz legyen a hozzáállásunk, hogy morgolódjunk, és nehéz legyen megmaradni mellettünk, és hogy így szolgáljuk Istent. Elég érdekes, hogy milyen sok család kezd veszekedni vasárnap reggelente, amikor gyülekezetbe készülnek. Vagy hány anyuka van, aki teljesen ideges lesz, és majd kitépi a haját, amikor megpróbál egy kis időt tölteni Istennel.
0: Come on now!
2: Úgyis pásztorolhatsz gyülekezetet, hogy közben nyaralsz. Ez azt jelenti, hogy amikor valakiben megbíztál, fogja a gyülekezeted egy részét, és az utca túloldalán egy másik gyülekezetet indít. Akkor mondhatod, nos, Uram, tudod, ez fáj nekem, és neked meg kell gyógyítanod az érzelmeimet, de azt hiszem, hogy én megveszem nekik a hangtechnikát. Mert az biztos, hogy nem fogom mérgelődéssel tölteni az időmet. Az én lelkem nyaral ezen a héten. Ezért azt teszem majd, amit a Biblia mond. Áldani fogom az ellenségeimet, és imádkozni fogok azokért, akik bántalmaznak és rosszul bánnak velem. Tudjátok, amikor így élünk, akkor semmi sem illethet minket. Hallottuk engem? Amikor így élsz, akkor semmi sem illethet téged. Isten egy jobb tervet adott nekünk. Csak te döntheted el, hogy be fogsz lépni Isten nyugalmába. Olyan nem lehetséges, hogy Isten nyugalmába vagy, és közben aggódsz. Az sem lehetséges, hogy Isten nyugalmában idegesek, frusztráltak, és bosszúsak legyünk állandóan. Watchman Nee egy kínai keresztény volt, aki jó néhány éve meghalt. Istennek egy hatalmas embere volt. Sok évet töltött börtönben, sőt, kivágták a nyelvét, amiért az evangéliumot hirdette, de nem tudták visszatartani őt az írástól és az imádkozástól. Sok-sok csodálatos könyvet írt. És sokat olvastam ezek közül, mert mély dolgokról tanít bennünket, amelyekről tudnunk kell. Tudjátok, nagyszerű dolog arról tanítani az embereket, hogy Isten meg akarja áldani őket, sikeressé akarja tenni őket, és jó üzleteket, meg szép otthonokat akar adni nekik. És tudjátok, ez mind igaz. Isten szeretné, hogy mindez miénk legyen, de azt is szeretné, hogy szellemileg felnőjünk. Ez nem könnyű. Ez egy utazás. Maradhatunk testiek is. Úgy gondolom, hogy rengeteg olyan ember lesz a mennyben, akik nem tudják majd elmondani, hogy élvezték az életüket. Mert egy ember sem képes megtenni azokat a dolgokat, amikről most beszélek, ha csak nincs benne valamennyi szellemi érettség, vagy ha nem hajlandó szert tenni rá. Szóval a következő dolgokat mondta el a könyvében, amit nemrég olvastam, és szeretném, ha meghallgatnátok. Azt mondta, Isten arra vezet minket, hogy hajlandóak legyünk felvenni az ő igáját a mindennapi kis dolgokban, és az élet nagy dolgaiban egyaránt. Ez azt jelenti, hogy amikor történik valami az életünkben, akkor azt mondjuk, Istenem, én hiszem, hogy céllal engedted meg ezt. És tudom, hogy van ez a felfogás, hogy ez a gonosz, és meg kell őt dorgálnunk, és ellene kell állnunk. Igen, ennek is megvan a helye időnként, és amikor ennek van ideje, akkor Isten felgerjeszti majd a szellemet, és meg is fogod tenni mindezt. De hadd mondjak valamit. Tudjátok, én éveket töltöttem avval, hogy ilyesmiket dorgáltam meg, amikről azt hittem, hogy a gonosz volt, és aztán rájöttem, hogy tévedtem, mert Isten állt mögöttük. Én nem arról beszélek, hogy Isten egy csomó rossz dolgot tesz velünk, nem a katasztrofákról beszélek és a különféle ostoba és gonosz dolgokról, én csak az élet egyszerű dolgairól beszélek, a kényelmetlenségekről, meg az emberekről, meg a főnökökről, akik idegesítenek minket, meg a dolgokról, amik elromlanak a házban, meg azokról, amik nem úgy történnek, ahogy mi szeretnénk. Én annyi időt fordítottam, vagyis pazaroltam, jobb, ha így mondom, szóval oly sokat elpazaroltam, az életemből, egyetlen elmúlt napot sem lehet visszahozni. Egy olyan napot sem kaphatsz vissza, amit mérgelődve, félelmekkel, bosszúsan, aggodalmaskodva, frusztráltam és depressziósan töltöttél el. Az időnek van egy olyan tulajdonsága, hogy ha egyszer elhasználod valamire, akkor elmúlik, és nem kapod vissza. Ezért aztán azért könyörgök, hogy tanuljatok az én és a mások elkövetett hibáiból. Mert Isten kegyelmet adott nekünk ahhoz, hogy beszéljünk ezekről, hogy nektek ne kelljen ugyanazokat elkövetnetek. Úgy hiszem, ezért osztotta meg Pál az ő történetét. És Péterről meg másokról is megírtak dolgokat azért, hogy mi ne kövessük el ugyanazokat a hibákat. Tehát történnek olyan dolgok az életünkben, amiket nem szeretünk. Mondok egy példát. Útban voltunk Indiába. A kiválasztott repülőút Alaszkán keresztül vezetett. Alaszkában akart a gép üzemanyagot felvenni, de valami kis dolog elromlott a gépen, ezért aznap éjjel nem tudtunk tovább repülni Alaszkából. Meg kellett várni, amíg odaér a szerelő, megnézi a gépet, és azt mondja, hogy elég biztonságos a repüléshez. Nos, ha ott ragadsz valahol Alaszkában, és nekem semmi bajom nincs Alaszkával, de a tél kellős közepén nem ez a legjobb hely, ahol ott ragadhat az ember, főleg, hogy amikor elindultunk, akkor még úgy tudtuk, hogy Tájföldön fogunk először kiszállni a gépből, így hát szandál volt rajtam, kabát meg sehol. Amikor Alaszkába értünk, mínusz 13 fok volt, ráadásul jeges szél fújt, és rajtam pedig egy szandál volt, és semmi kabát. Szóval kölcsönkértem a menyem rózsaszínű bolyhos zokniát, és felvettem a szandálom alá. Tudjátok, én nagyon szeretek divatosan öltözködni. Látnotok kellett volna. Mire találtam elég ruhát, amit magamra vehetek, addigra elég szerencsétlen látványt nyújtottam. De azt gondoltam, oké, itt vagyok, és semmit nem tehetek ez ellen. Pont azt a könyvet olvastam, amiből ma szeretnék majd felolvasni néhány részletet. És eldöntöttem, hogy nem fogom engedni, hogy egy depressziós, rossz hangulatú rémálommá fajuljanak a dolgok, hanem inkább kalandként fogom fel a helyzetet. Szóval aludtunk egy keveset, aztán másnap béreltünk egy autót, és körbeutaztunk ott Alaszkában, hogy meglássuk, milyen a hely. Sokat nevettünk, és jól éreztük magunkat. Nos, van, hogy a gonosz beveti ellenünk a legnagyobb dobását, amit egyébként Isten enged meg a javunkra, de ha mi mindenből még tanulunk is valamit, ami a javunkra lesz, akkor tudjátok, hogy az teljes mértékben feldühíti a gonoszt. Amikor ilyesmik történnek az életünkben, akkor Krisztus azt mondja, vedd fel az én igámat. Ha láttatok már ökröket igában, akkor tudjátok, hogy ilyenkor együtt húzzák a terheket. És mivel mindketten húzzák, ez lehetővé teszi, hogy elbírják azt, és egyensúlyban maradjanak. Nos, Isten azt akarja, hogy megtanuljuk, bármi kerül az utunkba, nem egyedül kell elhordoznunk. Isten soha nem kéri, hogy egyedül hordozzuk azt. Nem kéri, hogy megpróbáljuk kiokoskodni a helyzetet. Nem kéri, hogy mérgelődjünk a történtek miatt. Nem kéri, hogy aggódjunk miattuk. Csak annyit kér, hogy azt mondjuk, Istenem, én elfogadom azt az igát, és én bízom benned. Nem örülök ennek, nem jó érzés, ez nem értem, és nem is tűnik igazságosnak, de bízom benned. És tudom, hogy te valahonnan jót hozol ki mindenből, és arra használod majd, hogy jobb emberré tégy engem. Nos, amikor ezt tesszük, hirtelen. Wow. Még mindig ott a probléma, de a lelkem szabadságon van. Oh, wow. Csak veszem a kis italomat. Dicsőség az Úrnak. Jézus! Aztán jön az a kis démon, és felül ide is, majd azt mondja, mit fogsz tenni, mit fogsz tenni, mit fogsz tenni? Nem teszek semmit, nyaralok. Gyerünk, tapsoljuk meg Istent! Isten abba az irányba vezet minket, hogy hajlandóak legyünk felvenni az ő igáját a napi kis dolgokban ugyanúgy, mint az élet nagy dolgaiban. Egyes prédikátorok például nehezen tudnak együtt dolgozni a munkatársaikkal. Egyes nők számára nagyon nehéz együtt élni a férjük családjával. Egyes munkavállalóknak nehézséget okoz együtt dolgozni kollégáikkal. Egyes diákok belefáradtak a tanáraikkal és a többi tanulóval való kapcsolataikba. Ezek olyan igák, amiket hordoznunk kell. Természetes, hogy eleged van belőlük. Azt kívánod, bárcsak letehetnéd őket. Letört vagy, és nincs békességed, de kérlek, értsd meg, hogy ez egy olyan iga, amit Isten adott neked. Azt akarja, hogy hordozd. Ezt mérte ki rád. Azt akarja, hogy alárendeld magad ezeknek a körülményeknek, mert az a legjobb a számodra. Például, Isten időnként egymás mellé tesz egy körültekintő és egy nem törődöm embert. Egy erős szemét és egy gyengét. Egy egészségeset és egy beteget. Egy okosat és egy butácskát. Egy lobbanékony szemét és egy lassú egyént. Egy rendeset és egy rendetlent. Azért, hogy az egyik iga lehessen a másik számára. És fordítva, ez mindkettőjük számára lehetőséget teremt megtanulni, hogy milyen Krisztus természete. Ugyan már, ennél többre vagytok képesek. És ha kapálózunk ez ellen, akkor nem lesz békességünk. Azonban, ha azt mondjuk Istennek, hogy hajlandó vagyok felvenni az igát, amit adtál, hajlandó vagyok elfogadni a helyemet, Istenem, hajlandó vagyok engedelmeskedni, akkor békességet találunk majd. Úgy is felnevelheted a gyerekedet, hogy a lelked közben nyaral. Úgy is tudom végezni a szolgálatomat, hogy közben nyaral a lelkem. Egy rendes, tiszta személyként lehet olyan házastársad, aki reggel még a zokniát sem találja, és mindeközben a lelked nyaralhat. Gyors személyként, aki hamar meghozza a döntéseit, kapcsolatban lehetsz olyas valakivel, aki mire eldönti, hogy mit rendel az étlapról, addigra te már befejezted az evést, és kész vagy távozni. De megtanulhatod, hogy hogyan szeresd őket annyira, hogy ne próbáld olyanná tenni őket, mint amilyen te vagy, és ne helyezd rájuk nyomást, és ne akart, hogy rosszul érezzék magukat, sőt, megtanulhatod, hogy olyan természeted legyen, mint Krisztusnak, hogy türelmes és kedves légy, és hogy bármit hajlandó légy megtenni, csak hogy ők ne érezzék rosszul magukat. Tudjátok, az emberek már épp elég rosszul érzik magukat, mert a gonosz gondoskodik erről, és nekünk nem kell segítenünk az ő munkáját. A lélek gyümölcsei. A legmagasztosabb élet, amit élhetünk, mondta Vacsmanné, az olyan élet, amikor üdvözlünk mindent, amit a természet szerint nem szeretünk. És hadd mondjam azt, hogy a legmélyebb nyugalommal fogunk megtelni akkor, hogyha örömmel elfogadjuk az igát, amit az Isten adott nekünk. Olyan sok dolog van az életben, amivel meg kell békülnünk. Béküljetek meg a combotokkal. Valószínű egész életetekben ott volt. És naponta felidegesít benneteket. Miért nevetnétek rá egy utolsó pillantást, és mondanátok azt? Elegem van abból, hogy veled foglalkozzam. Az vagy, ami vagy. Megbékélek veled. Ne zavarj többé. Én épp nyaralok.

irányítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából. Ez a Manna Hit.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna Selection. Minden, ami izgalmas és érdekes. Válogatás a legmannasztikusabb beszélgetésekből a Podped jó voltából.
1: Sziasztok, a szívem csücskének most egy, hát a szívemnek nagyon kedves és igazán különleges vendége van, mert hogy az én kedves régi barátom és kollégám Happy Endre, azaz mindjárt eláruljuk az igazi nevét is.
2: Szia Petra!
1: Hát szia!
2: Köszönöm szépen, hogy gondoltál rám,
1: hát
2: igazán
1: köszönöm,
2: megható.
1: Hogy jössz, mert hogy ugye 1500 éve ismerjük egymást, 96-ban kezdtünk.
2: Számokról.
1: 96-ban kezdtünk együtt dolgozni.
2: Ugye, volt itt a minap egy vendég a héten a reggeli Mannában, és egy 35 éves egy űrkutató srác. És mondta, hogy hát de hát a Roxy. és hogy ő rajtunk nevelkedett. És a hallgató nem felejt. Ami egyébként nagy öröm, hogy a rádiósnak, na de bocsáss meg, nem akartam, csak így a
1: na jól tette, kis időutazáshoz. Itt most úgy lehet beszélgetni, ahogy csak szeretnénk. Szóval a lényeg a dolognak az, amit az előbb mondani akartam, hogy igazából hiába ismerjük egymást 100 000 éve, 1996
2: igen.
1: Azért elmondom még egyszer.
2: Igen.
1: Sosem beszélgettünk így hosszabban, és aztán amikor mondtam, hogy gyere el hozzánk a szívem csücskébe, hozzánk, és hát hozzám a szívem csücskébe, akkor rájöttem, hogy talán az embereknek a nagy része még azt sem tudja, hogy neked mi a valódi neved, mert nem annak tudja. Idején 96-ban, amikor a Roxy Rádió még megosztott frekvencián működött a Melody FM-mel és a Budapest Rádióval.
2: Fönt a Citadellán.
1: Fönt a Citadellán, és este 8-tól...

0: Veszélyes
1: igen,
0: is.
1: Meg veszélyes, igen, nagyon elterelődsz. A rádiózás az meg sokkal szubjektívebb maradhat, sokkal érzelmekkel telítettebb, sokkal több gondolatot tudsz, és megmarad az a fajta kis partizán jellege, hogy te itt ülsz, és a hallgató meg egyébként olyannak képzel, amilyennek akar.
0: Ja, és sokszor, ne, volt olyan?
2: Hogyne, persze. Mondták,
0: hogy azt gondoltam, hogy. Azt na, milyennek hittek
1: téged? Azt hittem, magasabb vagy.
0: Én meg mindig kicsi voltam, és hosszú fekete hajú vagy vörös. Hát egyik se vagy.
1: Hát igen. Igen, igen. Úgyhogy ezért mondtam csak össze.
0: Igen, és ez igazad is van, mert hogy a romantika, az valószínűleg abban rejlik talán a rádiózásban sok minden más mellett, de ami nagyon erőteljes, hogy az embernek ott van a hangja, amiről azt mondják egyébként, hogy a legtisztább energetikai lenyomatunk, a hangunk, tehát nagyon szépen hordozol benne mindent, ami a személyiségedhez kötődik, de hogy azáltal, hogy csak a hangod van, ezáltal egyrészt nagyon nagy mozgástere van a hallgatónak, másrészt viszont egy óriási varázslat, mert nem kötöd le teljesen a szemét, mint egy tévénél, nem kap készen információt. Én ezért szerettem, azt hiszem, gyerekkoromban, és hát volt, hogy ültem a WC-n, és akkor bekarikáztam, hogy mit fog meghallgatni a rádió újságban, a rádióban. Kívánság műsor, tudod, igen, ki kell persze kísérletezni, hogy a rec és a play gombot. Uh-huh. Egy kicsivel korábban kell megnyomni, hogy meglegyen az dalnak az eleje, és ne úgy induljon, hogy just call.
1: úgy. Meg hát azt sokszor leírták okos emberek, hogy míg például, és ez a rádiósok javára szól, hogy egy tévéműsornak, egy tévécsatornának sem lehet olyan rajongó tábora, mint egy adott rádióműsornak, vagy rádiósnak. Érzelmileg sosem tudsz kötődni egy tévécsatornához. Egy rádióállomáshoz, igen.
0: Viszont igen.
1: Egy műsorhoz, igen. Egy műsorvezetőhöz is sokkal jobban tudsz, mint egy tévés.
0: Sőt, tulajdonképpen ez a lényeg a dolognak.
1: Úgy, hogy tévések mehettek a levesbe csak.
0: De jó, hogy nem tévézünk.
1: Így van, bizony. Milyen szőlő, savanyú, dehogy is.
0: Nem, na figyelj, hogyha visszamegyünk így a leges legelejére, akkor hogy kerültél te a Roxyhoz? És hogy akkor még...
1: És... Nem emlékszem.
0: Nem emlékszel?
1: Ki invitált engem ott?
0: Szalai Józsi, vagy a Bakai Mátyás?
1: Hát igazság...
0: Gubcsó Balázs, ők voltak, hát, a Hofer Krista.
1: Igazság szerint akkoriban ezek így működtek. Tehát nem volt az, hogy akkor volt egy oktatási intézmény, legalábbis az én életem történetében, amelynek a kitárt kapujában ott várakoztak az illetékesek, és akkor ugye a fejvadászok, akkor te gyere, mert te rádiósnak tanult, te gyere rádiózni. Egy nagy túrót. Akinek volt ambíciója, meg elhivatottsága, meg volt annyira hülye, hogy nem egy rendes szakmát választott magának, hanem arra gondolt, hát, hogy ő belebeszél a mikrofonba. Az így megtaláltam.
0: Igen, mert akkoriban nem az volt, ami most van, hogyha jó helyen szállsz le a buszról, akkor hirtelen műsorvezető leszel.
1: Igen.
0: Mert azért
1: igen.
0: Most ez a tendencia.
1: Igen.
0: Valljuk be őszintén. Szóval Lukács Zsolt, a szívem csücske vendége, tán-tán-tán. Így hívják a Happy Endrét, aki akkor lett Happy Endre, amikor ez a plakátos akció volt, amivel téged nagyon sokszor azonosítanak, igaz? Tehát, hogy vannak ilyen, van a Roxy, mint kezdőpont, aztán lett a Rádió 1, és akkor egyszer csak lettek az óriás plakát, amint te munkát keresel, igaz?
1: Hát,
0: én ezt nem láttam, képzeld el, csak
1: hát, mert abból egy darab volt.
0: Ja.
1: Persze, az nem volt kampány.
0: Én
1: nem.
0: Azt hittem, hogy volt belőle legalább 5 valahogy itt
1: Újjafesten. Nem, az első azért nagy plakát kampány volt, az a 96-4, tehát már a nagy ős Roxynak az indulásához kapcsolódik, ott kerültem én óriás plakátra.
0: Ja, mert te gizda voltál, és téged átvett a fly.
1: Egy ilyen nagy fejű fickóként, azt is megéltem, egyszer a villamoson utaztam, és ott mentünk egy plakát, mert és ilyen kisgyerek mondta, ölben ülő kisgyerek mondta, az igen, mekkora feje van a bácsinak? Na, az voltam én, mert egy ilyen pici grafikai testre volt rárakva, nagy fej.
0: Ja, mert egyébként kicsi fejed van.
1: Egyébként, hát normál méretű fejem van, igen, és akkor egyszer volt egy olyan alkalom, ami egyébként szintén könnyedén előfordul az embernek, hogyha média pályára áll, hogy időnként megköszönik a munkáját, és akkor ott találja magát mondjuk a két pad között, és annak volt egy ilyen hozománya, hogy akkor eszembe jutott, hogy mi lenne, hogy én óriás plakáton keresnék munkát, és akkor valóban volt, azt hiszem Újpesten volt egy plakáthely, ahol elkészült egy ilyen
0: munka. Pont Újpesten, hát ott laktam, és nem láttam, ez nem lehet.
1: Hiszem,
0: miért pont Újpesten?
1: Nem fogalmam, hogy sikerült plakát.
0: Olcsó volt a hely.
1: Persze, arra futotta.
0: Akkor még euró plakát
1: arra volt. Arra futotta, igen.
0: Úgyhogy, és mi volt a plakátom?
1: Én sem emlékszem.
0: Te voltál rajta, és valami szöveg volt rajta.
1: Figyelj, nagyon cikk, nem emlékszem.
0: Ha rádióst keres, akkor vagy valami ilyen. Jó pofa volt egyébként, és mindenki meghökkent, és akkor mi lett ennek a szakmai visszhangja?
1: Hát igazából mindenki nagyon jót derült rajta.
0: De nem jött meló
1: hozománya? Á, nem, hát nem ennek lett hozománya, hogy egy plakáton ott. Nem. Hát utána aztán jött a következő felkerés, és akkor elmentem egy másik rádióhoz. Ezen is mindig megrökönyödtek akkoriban az emberek, hú, most átmentél a másik rádióhoz. Ez mindig mint a forma egy. Van egy pilóta, és akkor a pilótának azt mondják, figyelj, hogy te most gyere, ülj,
0: hát, mint a focisták.
1: Hát, mint a focisták, ezek ugyanolyan átigazolások. Ezek az ősidőkben még olyan felkapott botrányszagúak voltak, mert hogy amikor mi is eljöttünk a Roxyba, akkor Aztán, amikor

0: léptem Roxyból, és a program igazgató utánam kiabált mindent, hogy tessék, de fél év múlva ott volt ugyanannál a csatornánál.
1: Ezért, igen, ebben a szakmában olyan nagyon nem érdemes.
0: Nagyon kiabálni, persze.
1: Igen, nem lehet tudni, mikor futsz össze a következővel. Tudod, mi az érdekes, még visszacsatolva egy kicsit a Roxy Rádióhoz, hogy én, képzeljétek el, hogy én nekem nem volt a terveim között, hogy én rádiós műsorvezető szeretnék lenni. Az anyukám az mesélte, meg az apu is, hogy ugrókötélnek a fogantyújába beszéltem, meg azt tudom, hogy egyszer kaptunk karácsonyra egy piros mikrofont, apukám Bécsbe dolgozott, és onnan hozta, két kazettás magnóhoz, és akkor tele nyomtam néhány BASF és TDK kazettát kívánságműsorral, és ki mit tuddal, és minden én voltam, mert a nővérem ez viszonylag hamar kiugrott belőle, és ennek ellenére nem volt ez tervbe véve, és aztán a Hofer Kriszta fölhívott annak idején, hogy a Roxyba kell szerkesztő asszisztens, úgy kerültem a Party Time című műsorba, ahol te voltál.
0: A stúdióban
1: a műsorvezető, és volt két úgynevezett száguldó riporter, bizony, a Kis Dorka és a Cseperkáló István, igen, akik pörögtek egy-egy csapattal különböző szórakozájéket.
0: Egyébként ez egy óriási jó műsor volt.
1: Zseniális jó műsor volt. Bazi nagy nyereményeket, tehát akkor mobiltelefon nyerni. Figyelj. A Pesti Estben megjelent, emlékszel még rá?
0: Igen, hogyne.
1: Pesti Estben megjelent egy jelszó, azzal be kellett telefonálni, már ez négytől lehetett jelentkezni, igen, és akkor azt hiszem, hogy három vagy négy fős csapatok alakultak, még a hajós is játszott velünk.
0: Igen.
1: Ő is volt egyszer csapatban. Annyira emlékszem, hogy egyszer az volt a jelszó, hogy édesanyám, hova dobtam az agyam. Ez a mondat volt a jelentkezés. Igen. És akkor egyszer a Dorka megbetegedett, és a Szalai Józsi fölhívott engem, akkor volt még műsorigazgató és programigazgató, és tehát, hogy több pozíció volt a vezetők között. És azt mondta, hogy figyelj, Petrácska, akkor te leszel a Dorkáját. Mondtam, hogy te hülye vagy, de hogy leszek. Dehogy nem, te ügyes leszed, de mondom, én ezt nem akarom, nem leszek. A Panama Jack nagykörben álltam, fogtam a kezemben egy bakancsot, még érek nem feltem el. De, mondom, nem. Jó, majd gyere fel és megbeszéljük. Gyerekkorában, hát mondom, jó, persze, mindenki korábban ment, mert buli volt, és imádtuk, stb. És emlékszem, hogy teljesen be voltam gőzve, ezt azért mesélem ilyen messziről, mert te ezt nem tudod, hogy te ehhez hogy kötődsz. És amikor életemben először nekem meg kellett szólalnom élőben a rádióban,
0: igen,
1: azt veled.
0: Júj!
1: Azt én veled csináltam, hát igen, megható. És nagyon megható, és nagyon kedves voltál, és mindenki nagyon drukkolt, én nagyon be voltam tojva, tehát én sose voltam egy ilyen nagy arcú valaki, azt gondolom, fügy, majd meglátjuk, hogy milyen menő leszek, zsizé. És emlékszem, hogy az volt a feladat, a Hard Rock Caféban volt az én helyszínem, igen, a Vörös Marti téren,
0: igen,
1: és még ilyen 16-10-es, vagy nem tudom, milyen Nokia-ról jelentkeztünk.
0: Ilyen banán, ilyen lehúzható,
1: tényleg, a Hoffernek a telefonja volt, emlékszem. És akkor füles, bedugva, és az volt a feladat, mert mindenféle portja feladatok voltak, mert tényleg egy kurva jó műsor,
0: igen,
1: volt.
0: Úgy kell elképzelni, drága hallgatók, hogy volt egy bázis, egy adott szórakozóhely, és akkor onnan szállingoztak ki ezek a jelentkezett csapatok. És
1: hajtották
0: a városban,
1: végre a feladatokat, igen, de portja.
0: El kellett menni a Ferenciek terére, mit tudom én, szerezni egy kukát.
1: De például, vagy hozni időre, mit tudom én, este 10:30-re, mert éjfélig tartott a műsor, egy locsolóautó.
0: Igen.
1: És oda kellett hozni mondjuk a Bahnhof felé, akkor még volt a Bahnhof nevű szórakozóhely. És itt az volt a feladat, hogy hozzanak X-re, tehát az első megszólalásra, amikor nekem be kellett jelentkeznem, mert a másik helyszín jelentkezett be először, egy tetőtől talpig minél tökéletesebb és minél inkább hiánytalan sífelszerelésben nyáron egy embert a Vörös Marti térre. Zseniális volt a műsor, zseniális volt, és akkor nekem ezt le kellett írnom, hogy hogy néz ki az ember, mi minden van rajta, és abban a pillanatban, ahogy megszólaltál te, és mondtad, és itt van, és úgy hívtál, hogy Petronita, arra is emlékszem,
0: Petronita.
1: És onnantól kezdve, hogy te megszólaltál, mondtad, hogy figyelj, nyugi, majd úgy beszélünk, hogy, és ez, és meg kellett szólalnom, és onnantól kezdve kézzed, hogy eltűnt minden, tehát bennem fel sem merült, hogy ez tud ennyire magával ragadó lenni, és akkor ott, ott valami nagyon elindult, és emlékszem, hogy hívtak később a Gubcsó is, meg a Bakai is talán, hogy hát hallgatták a repülőtérre befele jövet, és hogy hát neked ezt kell csinálni, és mondtam, hogy ne vicceljetek, mert én semmit nem csináltam, csak leírtam, hogy ki milyen ruha van, és én tényleg ezt gondoltam.
0: Ha persze.
1: Tehát, hogy volt egy másféle bája akkor a rádiózásnak, ami szerintem megmaradt egyébként,
0: persze,
1: csak kellene, hogy lássák az emberek, hogy itt van egy ilyen összefonódás. Hát mi hányszor, ott volt a Roxy, aztán a Danubius, aztán a most a Manna, szóval olyan érdekesen azért vannak olyan dolgok, amik Én úgy örülök neki, hogy nem változnak. Tehát én most is örülnék, ha lenne Szabó Csáda a rádióban.
0: Nem, hát azért azt el kell fogadni, hogy a világ változik, és ugyebár mi is vele együtt változunk, és ami legfontosabb, hogy azt is el kell fogadni, hogy mi igazából, de hogy mondjam, tehát mi pincérek vagyunk, akik kivisszük a tálcát.
1: De én ezt szerettem, én persze, voltam effektíve pincér.
0: Nem is azt mondom, csak hogy közben meg a vendég, aki meg az asztalnál ül, meg más trendel.
1: Igen. Aha.
0: Tehát, hogy változnak az ízek, változnak az étkezési szokások, a sokat emlegetett fogyasztói szokások, és akkor jó, hogyha ehhez te valamilyen formában tudsz alkalmazkodni és igazodni, mint rádiós.
1: De az is szerencse akkor, hogyha a rádióst pincérnek vesztük, mert hogy jó az analógia, és valamint dolgoztam, bocsánat, felszolgálóként, én szerettem szolgálni. Nem szolgálnak lenni, hanem szolgálni, adni, segíteni, stb. És én rájöttem most, ahogy ezt mondtad, hogy én ugyanabban a buborékban vagyok. Hát lehet, hogy van a világ, és ami ott én kilátok belőle, hát és van, amit beengedek, mint a sejtek, ugye a membránon keresztül behúzzák, ami jó nekik.
0: Hát de te kompatibilis vagy még ezzel a történettel, most ez ne okozzon. Hát persze. Hát azért,
1: néha azt gondolom, hogy egy kicsit nagy is vagyok.
0: Hát én azt gondolom, hogy vannak trendek, a trendek múlnak. És vannak a divatos dolgok, vagy a konzerv, azok meg örökök, azok meg mindig megmaradnak. Aha. Tehát egy farmer nem fog kimenni. Na, te egy farmer vagy.
1: Köszönöm.
0: Tessék.
1: Hogy mondom.
0: Amit ti mindenki, és érted, hogy most ez egy hülye hasonlat volt, hogy emiatt nem kell aggódni. Akkor jó, hogyha egy olyat tudsz képviselni, ami nagyjából így sokáig tart, és ha önazonos tudsz maradni.
1: De te is az maradtál, hát tulajdonképpen azért konstansan van egy olyan figura, egy olyan attitűd, egy olyan hangulat, és egy olyan megingathatatlan vélemény, meg vitatkozási hajlam. Oly. Egyébként, de igen, aha, de én ezt bírom benned, ami akkor is volt a Happy Endrében, amikor még a Rádió 1-ben volt, akkor igen, is, amikor a Danubiusban volt, akkor is, amikor a Mannához került, hogy ez is te magad vagy, és érdekes lám, akkor ez a farmerség, hogy akkor ez megvan stabilon, de az is nagyon érdekes, hogy nem csak te vagy stabilan, hanem van melletted az Anita.
0: Igen.
1: Akivel sokszor van, hány éve vagytok már így műsorozatokban?
0: Nem emlegetünk számokat, de hát lassan már, hát egy tízes lesz az. Szerintem lehet, hogy sőt, több is. Hú, több is, mint egy tízes.
1: Hát ez olyan, ez többet tölt az ember a műsorvezető partnerével.
0: Ezt már sokszor megállapítottuk, hogy igazából...
1: ez egy házasság.
0: Ez egyfajta házasság, igen, ezt már definiáltuk házasságként. Ez egyfajta olyan különös házasság, igen.
1: Egy csomó minden más nem tudunk rólad, szerintem nagyon sokan nem tudják. Véletlen. Azon kívül nem véletlen. Akkor olyan sok mindent nem mondok, de van két lányod, az azért nem titok.
0: Egyáltalán nem titok. Nem véletlen, az nem azt jelenti, hogy én nagyon titkolóznék, csak én mindig is tartózkodtam attól, hogy esetleg a magánéleti fölösleges információk eltereljék a figyelmet arról, amit igazából tudom én mondani szeretném.
1: Ez egy kicsit politikai hovatartozás, nem? Vagy politikai gondolatok, hogy ne azért foglalkozzanak veled, vagy hallgassanak, mert ez most született gyerek, vagy mert persze, lovagolni jársz, hogy az is.
0: Hozzáadott értékeket szerettem volna mindig is inkább tálalni, vagy kivinni azon a tálcán.
1: Rossz gyerek voltál?
0: Lázadó. Tehát ilyen karánfalerúgdosó gyerek voltam. Ránézésre nem, mert ugyebár egy ilyen kis csenevész szőke szinte, mit tudom én voltam, vagy 17 kilós, de hogy sosem tudtam elviselni azt, hogyha jogtalan igazságtalanság van, és nagyon könnyen fellázadtam mindenféle rendszer ellen, ami korlátozni akart.
1: Aha.
0: Tehát kibújtam, kimásztam, áthúztam, letéptem.
1: Ó, ez ismerős.
0: igen, azt gondolom.
1: Igen, tehát én még azt sem bírom elviselni, és magamnak büszkén, adok.
0: És büszkén viseltem ennek a méltó büntetését. A következményét, igen, tehát ha kellett, akkor 4 órát ültem egy helyben a napköziben büntetésben a pad végén. Tehát, hogy ilyeneket így...
1: Volt olyan, hogy mondtak, hogy de kérjél bocsánatot?
0: Persze.
1: És nem?
0: Nem. Aha. Hát ha én úgy gondoltam, hogy nem, akkor nem. Tehát, hogy ilyen, meg hát elképesztően kalandos történetekben voltam már gyerek. Tehát úgy definiáltam a gyerekkoraim nyarait, hogy majdnem mindig meghaltam.
1: Na, mesélj már erről egy kicsit, mert a hatházéből kanyarintott egy tök jó stand-upot, amikor fejbe lövik a nyillal, tudod?
0: Hát figyelj, én volt, hogy bebenéktem, majdnem volt, hogy befulladtam, majdnem volt, hogy felrobbantam, majdnem volt, hogy leégett a lábam, tehát hogy minden. Az én nagyszüleimnél töltöttem a gyerekkori nyaraimat, és ez egy nagyon meghatározó.
1: Hogy bírták a nagyszülők ezt?
0: A nagyszülők sehogy igazából, mert ők azok az igazi jóvágású vidéki nagyszülők voltak, akik láttak engem reggel, ebédnél, meg este. Tehát, hogy ez az igazi pusztába kicsapott gyerek volt.
1: Hol volt ez?
0: Ez Alsó-Tekeres puszta nevű település.
1: Ez igaz?
0: Ez igaz.
1: Ez a neve?
0: Ez Balaton Világos. Hát igazából csak Alsó-Tekeres.
1: Na jó, ez a második. Nemrégiben Takó Mónika volt a vendég a Szívem Csücskében, és ő Boldogkőváralján lakik. Ott van a Pálinka és a Mrs. Milligan Jean üzem. És akkor már leszögeztem, hogy ez tulajdonképpen egy Lázár Ervin mese, ami ahogyan hívják Balaton körül a településeket. Mondd kérlek még egyszer.
0: Alsó-Tekeres puszta. Hivatalosan puszta, mert hogy a falurangot nem ért el, bár volt postája. Azt hiszem, ez volt akkoriban
1: És mi volt még? Kocsma volt?
0: Kocsma volt. Gomba, úgy hívták, hogy gomba.
1: A gomba?
0: Igen, mint a moszkva gombot.
1: Igen, a gomba meg a hangulatpresszó, ez szokott lenni a kettőkizben.
0: Bolt, kisbolt, hozta a kenyeres kocsi a kenyeret, Robur hozta a kenyeret, tehát a Robur gépjármű hozta a kenyeret reggel. Nagyjából ennyi. És volt benne kb. 30 ház, talán annyi van benne most is. Jó lehet, egy kicsit több, nem hozzá 50. De vagy még a fal... Na és ott éltek engem ezek az élmények, és ott ugye egy gyerek mit csinál egész nap? Hát veszélybe sodorja a saját életét.
1: Annyi van, mert felfedez. Fogalmazunk.
0: Felgyújtja a bálát, és akkor megnézi, hogy hogy ég. Vagy mit tudom én a...
1: Jó, így kirazott a hideg, te hülye, ezt ne csináltad.
0: Persze, meg beleesik a jégverembe, mert hogy volt még ilyen, meg talál második világháborús gránátot, és akkor azzal bevagyog a nagybátyjához a kocsmába, hogy Laci bátya, találtam! És akkor a kocsma meg szétszalad.
1: Na jó, ez részletesebben.
0: Hát van is a mai
1: mentetek
0: napig.
1: Mentetek kincset keresni?
0: Van a mai napig is egy kastélypark, és utólag megtudtam már felnőtt fejlő, azon a vidéken elég komoly ilyen harckos is háborús helyzet alakult ki, és nagyon sok lövedék maradt a földben ennyi. És én kikapartam egy ilyen lövedéket, azt hittem, hogy konzervdoboz.
1: Meg olyan, azt a nagyon-nagyon?
0: Hát egy ilyen nagy, mit tudom.
1: A zöld, aminek ilyen kis szárnyacskai vannak, mint egy rakéta.
0: Olyas, még csak már rozsdás volt, de maga még nagyon egybe volt. És akkor ezzel pici Zsolti bebattyogott oda.
1: Pici Zsolti hány éves volt akkor?
0: 8. Alig bírta el.
1: Bementél a gombába?
0: Bebattyogtam a gombába, és akkor mutattam. És akkor tényleg, mint hogy látod, hogy szétspricceltek az emberek, pedig sokan nem is tudtak már közülük járni, mert kicsit így billegett a talaj. És akkor nagyon óvatosan elvették tőlem, és akkor azt így eldobták, mondták, hogy akkor azt inkább adjuk ide. Na, ez volt egy, de mondjuk milyenből még mondom.
1: És a bála felgyújtás?
0: A bála felgyújtás az úgy történt, hogy tűzoltósat játszottunk, és akkor begyújtottuk ezeket a nagy körbálakat, és így begurítottuk egy ilyen a mezőgazdasági munkások számára létrehozott ilyen esőről elbújós kis bungalóba, és akkor az is véletlenül lángra kapott. De mi azt játszottuk, hogy fenn vagyunk a tetején, és akkor leugrunk és eloltjuk.
1: És mi történt?
0: Hát nem sikerült leugranunk időben, és leégett az egész. De hogy ez.
1: És akkor ilyenkor mi volt? Hazament kicsi Zsolt, és akkor megmondták, hogy fie, ki kezdte. Mi volt az érte, hogy mi
0: füst,
1: volt?
0: Füstszag volt. Mi volt ez a füstszag? Nem tudom.
1: Miket főzött a nagymamád?
0: A nagymamám, egyem a szívét, nagyon sok...
1: Nagyon szeretted őt, igaz?
0: Hát a nagyszüleimet nagyon szerettem, igen. A zöld borsó leves az mindig volt terítéken, de ez meg azért volt, mert...
1: De a csirkés, ami úszik a finom petrezselyem a tetején.
0: De azért, mert a drága jó nagybátyám, Isten nyugasztalja, ő pedig mezőgazdasági munkásként, tehát gépjárművezet, hogy hívják ezt ilyen, de traktoros volt.
1: És traktoros volt?
0: Igen, és traktoros is, tehát mindent is vezettem. Tehát én például vezettem rábastejgert, zetort, borsószedőt, mit tudom én, milyen gépjármű. De és mindig akkor volt a zöld borsó idény. És akkor ugye ez még a régi TSS időszak volt, és akkor mindig leesett véletlenül egy zsák borsó. És akkor utána csak abban a 2-3 hétben én mindig zöld borsó leves tettem. Amit egyébként annyira nem szerettem, és mindig le kellett nekem szűrni egy kicsit.
1: Tényleg? Hogy csak a leve legyen?
0: Hát nem, hát ugye a fölösleges csúcsmákok azok ne kerüljenek bele, hogy téged idézelek, és akkor így. De hát a nokedli meg a csirkepöri meg ezek. A mai napig bennem van az a fajta illat, amikor a csirkét bontják, tudod, és akkor így az a kicsit kellemetlen vizes.
1: Igen. Milyen furcsa, pont arról beszélgettünk otthon a minap a Levivel, hogy az ember gyerekkorában mennyire másképp néz a dolgokra. Tehát én, akit, hát az állatok a mindenem.
0: Igen.
1: Úgy néztem meg az anyukája, hogy bontotta a csirkét, vágta föl, és hogy ez itt a tojás kezdemény, nézd meg ez a izé, hogy én úgy éreztem, hogy itt most akkor kinyitottunk egy dobozt, és meg szabad nézni, hogy belülről, hogy működik.
0: Persze.
1: Tehát nem a halált láttam benne, hanem egy tök érdekes rendszernek a működését fették fel előttem.
0: Én szúrtam malacot. A nagypapám megfogta a kezemet a nagykésre, és azt mondta, hogy szúrjuk meg, és megszúrtuk a malacot. És innentől kezdve tudom, hogy mit jelent az élet, meg mit jelent a halál, meg mit jelent az, hogyha eléd raknak egy karajt.
1: Milyen volt az?
0: Már a malac? Vagy az
1: hát
0: én...
1: az érzés.
0: Hát bizarr.
1: Uh-huh. De hány éves volt-e?
0: Ugyanez, tehát 8 és 10 között valahol elkörül voltam, igen.
1: Az a mérlegelés, amit én látok benned mindig, az szerintem nyilván, nem tudom, hogy te ezzel foglalkozol-e vagy sem, de 1974. október 3-án születtél, ami mérlegjegy.
0: Ja, igen.
1: És ez nagyon szépen mutatkozik is szerintem én, mint műkedvelő asztrológus, nem azt mondta, hogy asztronauta. Én ezt látom is, de azt is látom, hogy nagyon karakánul látod a világot.
0: Jaj.
1: Szinte már keményen és határozottan van, hogy ez így van, szerinted az így van, ez meg így van, és nem azt mondom, hogy nem lehet megpuhítani, hanem azt látom, hogy nagyon kialakult véleményed van sok mindenről.
0: Hát én azt gondolom, az ember fogockodókat keres az élete során, és ilyen például a véleménye, amiben nagyon bele lehet csimpaszkodni, és akkor abba tudsz, mint ezeken az ilyen láncos túrákon, tudod, amikor mész még a sziklafalon, és hogy a vélemény az erre jó. Aha. Aztán, hogy azt a véleményt valaki egy kicsit lejjebb kopácsolja, vagy lejjebb húzza, attól az még, abban még lehet kapaszkodni. Szóval ne, valóban igazad van, tehát ezt pontosan jól látod, igyekszem mérlegelni, ennek pedig egyetlen oka van, hogy én egyfajta egyensúlyban hiszek, tehát hogyha az embernek az élete bármilyen területe egyensúly van, annak a létrehozásából kell törekedni, arra létrehozására kell törekedni. Ez sosem konfliktusmentes viszont. Tehát itt viszont ragaszkodnod kell ahhoz, ha egyensúly, akkor az egyensúly legyen nekem.
1: Aha.
0: Tehát, hogy érted, és akkor itt
1: az igényli a legnagyobb szigor?
0: Persze.
1: Hogy tartsd a balancot. Persze,
0: tehát az szerintem egy tévhit, hogy a legnagyobb szabadság szüli az egyensúlyt. Nem, az egyensúly az melós. Hát gondoljunk csak azokra az artistákra, akik végigmennek egy darab kötélen. Az meló, hogy meg tudjál maradni.
1: Hát hogy ne. Akkor ezek szerint az egyensúlytartás az egy nagyon kemény fókuszálást jelent?
0: Igen, abszolút.
1: Aha.
0: Abszolút.
1: Viszont,
0: viszont ez adja meg azt a fajta szabadságot, ami nélkül viszont nem működik.
1: Aminek mert hogy tudod, hogy mi mentén mozogsz, persze, így van? Aha. Persze. Amióta rádiózol, te reggelezel.
0: Igen.
1: Ami szerintem a világon a legjobb dolog különben, nem csak azért, mert megmarad a napod, hanem azért, mert még nincs senki az utcán, amikor mész, akkor már nincs dugó, amikor mész haza. Yeah. Én szerettem sötétben is járni, én is sokat reggeleztem, szerettem nyáron az üres úton, de már a felkelő napba jönni, úgyhogy ez egy nagyon nagy varázslat, és tényleg olyan ilyenkor az ember, egy kicsit, mint a teljes ember, aki hozza a finomságot és leteszi az ajtó elé.
0: Igen.
1: Vagy túl romantikusan látom ezt az ébresztést?
0: Nem, egyáltalán nem, pont ez a lényege egyébként. Tehát, hogy lássuk be, hogy igen, a reggel az egy olyan területe a rádiózásnak, amit én mindig is izgalmasnak találtam. Érdekes, mert amikor annak idén még Pajkos Csikó koromban azt gondoltam, hogy rádiózni fogok, akkor mindig ilyen éjszakai rádiósként képzeltem el magam. Tudod?
1: Aha, a kalóz mi?
0: Aki felteszi a lemezt, és akkor így megsercegteti, hogy és akkor hölgyeim és uraim, de leginkább hölgyeim. Tessék telefonálni. Na, de és akkor ebből...
1: És nyílnak a blúzok, és felkésznek a szoknyák.
0: Igen, tehát, és akkor közben meg ebből lett az, hogy nem, öcsém, te kezd. 4-kor, meg 4:45-kor, meg 4:30-kor.
1: Tudtál korán kelni egyébként?
0: Tudtam, és nagyon büszke vagyok magamon, mert sosem késtem el.
1: Tehát,
0: hogy
1: tényleg?
0: Azt hiszem, talán egyszer volt olyan, hogy majdnem elkéstem, amióta reggeli rádiózom. Tehát, hogy nem, mindig is tudtam. És amit mindig amit mondtál egyébként, igen, tehát, hogy elindul az ember napja. Ez egy hasznos tevékenység, nem?
1: Nagyon nagy varázslat különben, igen, hogy persze, az ember belegondol, bár én ritkán mertem, hogy az én hangom az első, mondjuk, amit valaki meghal, hogyha olyan órája van, tudod, ami persze rádiót indít el.
0: Igen. Felelősség.
1: Igen, nagy felelősség.
0: Oda kell figyelni, de hát mindig azt mondták, hogy tulajdonképpen, én mindig arra törekedtem, hogy igazából ne rádiós legyek, hanem nem értem, de mintha ott ülnél a kocsiban. Tehát a reggeli konyhaasztalos beszélgetéseket kell hozni. Hát ott ülsz, te is kávé, hát így jó. Aludtál, jól aludtál, nem aludtál. Ja. Így működhetnek.
1: Reagáltak is így a hallgatók? Vannak hallgatók, akik jöttek veled? Bárhova mentél?
0: Mindig, és ez borzasztó.
1: Tudsz is róluk?
0: Persze, mindig is szívet melengető volt, amikor állomás vagy csatornaváltás történt, akár az én döntésem okán, vagy más rajtam kívülállókok miatt, hogy mindig voltak követő hallgatók. De a legizgalmasabb nem is az, aki bejelentkezik SMS-en. Hogy akkor hello, szia, itt vagyok, Endre, és akkor jöttünk, és de jó, hogy megtaláltunk, vagy akár.
1: És Endrének szólítanak erre, mert még itt fogunk térni.
0: Abszolút. Hanem az, akivel az utcán találkozol, mint például a vendég, aki itt volt, és azt mondja, hogy figyú, hello, itt vagyok. Mindig is itt voltam. Tehát én mindig...
1: Olyan megható,
0: ja, nem? Az nagyon, persze. Figyelj, mindenkinek a munkájában szüksége van visszajelzésre. Legyen akár tűzoltó, villanyszerelő, rendőr, meg a postás, meg a vízóra elolvasó, meg a pék. Bárki, mindenki, mindannyian arra vágyunk egyfajta értékelésre és elismerésre. A miénk azért látványosabb vagy hangzatosabb. Itt azt gondolják, hogy megvan. Megvan, de nem biztos, hogy azt a minőséget várod, vagy azt kapod, amit igazán vársz.
1: Azt ígértem, hogy az Endrén megállunk egy kicsit, szóval ez a Happy End, ez hogy jött? Miért akartál magadnak művésznevet?
0: Nem, jaj, na, ez jó, köszönöm a kérdést. Ez nem művésznév.
1: Na.
0: Ez egy munkaruha.
1: Aha.
0: Ez egy munkaruha. Ha nagyon profánul akarnék rá válaszolni, akkor leginkább talán azért, mert a Lukács Zsoltot igazából sosem nagyon nem szerettem, bocsássatok meg, drága őszüleim, de a Zsolt évfor engem lever a víz.
1: Tényleg?
0: Igen, ráadásul ez a csézsé, ez egy ilyen... Nekem az ott mindig egy ilyen fröcskölés volt. De nem is ez volt a legfurcsább, hanem az a fajta, hogy is mondjam csak, ez kiegészítője annak a fajta partizánkodásnak, amit a rádióság maga rejt, vagy ad. Tehát, hogy itt azért egy picit te nem látszol.
1: Mindig lesz sejtelmes.
0: Itt egy picit nem látszol, igen. Aha. És akkor még a régi-régi Roxyban, amit emlegettél, ott volt egyszer egy ilyen műsor, ott aztán volt minden a party time-on kívül, és ott kitaláltam azt, hogy teljesen mindegy, hogy hívják az embert. Nem az egyik, hogy mit, hogy hívnak, hanem mit adsz, mit beszélsz bele a mikrofonba, milyen zenét raksz fel. Mert régen még a rádióban ez is volt azért, mondjuk az, hogy milyen zenét raksz fel.
1: Hát ott, hogyha már ezt a régi Roxyt emlegetjük, akkor ott a Dombi Attila. Hát emlékszem, hogy a Ziggy Marley-nek a Power to Move You című dalát, azt ő mutatta meg nekem, amit azóta is imádok egyébként, és abszolút működik ennyi idő után is.
0: Hát a zene az mindig meghatározó az életükben, és igazából ez is egyfajta ilyen rádiós hiúság, hogy azt gondoljuk, hogy miattuk, de hogy miatt? A zene, az az első, ezt megtentettek. Utána majd
1: aztán... Hát aztán, amikor jött a kereskedelmi rádiózás olyan combosan és vastagon, mint ahogy mondjuk az Egyesült Államokban, aztán pláne hangsúlyos lett a zene, ami nem baj különben.
0: Egyáltalán nem baj, hát ennek ez a funkciója. Na, a lényeg, hogy és akkor ott volt egy olyan óra, hogy én minden órában más néven mutatkoztam be. Igazából tök mindegy, hogy milyen. És akkor ez még ilyen nagyon-nagyon karakán időszak volt, amikor még akkor vicceskedjünk ilyen nevekkel, és igazából az történt, hogy így maradt. És aztán visszaigazolt az élet azt, hogy tulajdonképpen tök mindegy, hogy hívnak.
2: Manna Selection. A teljes podcast és az évad többi része a podped.hu oldalon vagy a Podped applikációban érhető el. Podped.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus, a hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatás alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Péter csütörtökön 10 óra 45 perckor négy szem közti magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően a miniszterelnök bemutatja neki a magyar delegáció tagjait. Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, a házi sertés állományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat.
0: Időjárás.
2: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, záfor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

filmvetítések otthonaként működik, ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthonadó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéi ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az estfényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek, szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket. Van valami különösen megkapó az őszben, a fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mélybordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kiránduló helyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunkkal a zizegő avarban sétálunk. Remek kirándulási célpont lehet a Csúcshegy és az Oroszlán szikla. A második-harmadik kerület határában, a hármas határhegy árnyékában bújik meg a Csúcshegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túlra útvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túra útvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azok, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdok völgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint a messze járnánk a fővárostól. A szurdakvölgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A nagy kopasz és a csergezámpál kilátó a következő állomás. A Budakeszi és Telki közötti

területen emelkedik a nagy kopaszhegy, melynek tetején a modern fából épült Csergezán pál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző. Tiszta időben a Budai hegységtől a Pilisen át a Dunazug hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradtságot, különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat. Szentendrét sem kell kihagyni, a Dömörkapu vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a bükkös patak sebesen zúdul alá egy sziklás szorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aranysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisborosi Jenő és az Egri vár másolata. Pilisboros Jenő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza ugyanis a látogatókat. Itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kupleráiként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik, a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földeltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Újjáalakul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, több terület is visszakerül Budapest kezelésébe. Térgondnokok segítik a Margit-sziget tisztántartását, hónapokra lezárják a közúti forgalom elől az Óbudai K-hidat. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Újjáalakul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa és több budapesti közterület vagyonkezelése is visszakerül a fővároshoz. Az erről szóló törvényjavaslatot 135 igen, 46 nem szavazattal és 6 tartózkodás mellett fogadta el az országgyűlés. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa korábban is működött, az utóbbi években azonban nem ülésezett. A mostani módosítással törvényben rögzítik a testület legfontosabb szabályait. Az indoklás szerint erre azért van szükség, hogy rendszeressé váljon a kormány és a fővárosi önkormányzat közötti egyeztetés a budapesti fejlesztésekről és beruházásokról. A változás több belvárosi közterületet is érint, egyes 5. kerületi ingatlanok továbbra is állami tulajdonban maradnak, vagyonkezelőjük azonban a fővárosi önkormányzat lesz. Emellett dunaparti területek is visszakerülnek a főváros kezelésébe. Változások jönnek a Városligetben is. 3 területnél a Dózsa-György út mentén, a Közlekedési Múzeum telkén és a volt Petőfi csarnok helyén a park funkció kerül előtérbe. A Planetárium pedig a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum vagyonkezelésébe kerül. A törvény a Józsefvárosi pályaudvar egyes területeinek köztulajdonba vételét is érinti, és rendelkezik a budai palota negyedhez kapcsolódó állami beruházások feladatainak kijelöléséről. A változtatások így egyszerre érintik a főváros és a kormány közötti együttműködést, valamint több kiemelt budapesti terület jövőjét. Térgondnokok segítik szeptembertől a Margit-sziget rendben tartását. A budapesti közművek 2 munkatársa váltott műszakban dolgozik a főváros egyik leglátogatottabb parkjában, ahol a nagy látogatószám miatt az elmúlt években egyre nagyobb terhelést jelentett a tisztaság és a közterületi rend fenntartása. A térgondnoki szolgálatot tavaly ősszel indította el a budapesti közművek. Elsőként 6 nagyforgalmú helyszínen, a Blaha Lujza, a Deák Ferenc, az Etele, az Örsvezér és a Szél Kálmán téren, valamint a Köki környékén jelentek meg a munkatársak. Idén áprilisban a Baross és a Boráros térrel, szeptemberben pedig a Margit-szigettel bővült a program. A térgondnokok hajnaltól késő estig 2 műszakban járják a rájuk bízott területet. Felszedik az útjukba kerülő szemetet, figyelik a hulladékgyűjtők állapotát és szükség esetén soron kívüli ürítést kérnek. A palackgyűjtésből vagy például a varjak jelenlétéből adódó köztisztasági problémák kezelésében is közreműködnek. Feladatuk ugyanakkor nem korlátozódik a takarításra. Udvariasan figyelmeztethetik a járókelőket, az árusokat és a kutyasétáltatókat a közterületi szabályok betartására. Veszélyhelyzetben pedig értesíthetik a rendőrséget vagy a mentőket. A térgondnokok a budapesti közművek logójával ellátott egyenruhában dolgoznak, így könnyen felismerhetők. A BKM tapasztalatai szerint azokon a helyszíneken, ahol már működik a szolgálat, javult a közterületek és a zöld felületek tisztasága. A Margit-szigeten különösen fontosnak tartják a folyamatos jelenlétet, hiszen a park nem csak rendkívül népszerű, hanem Budapest egyik legértékesebb zöld területe is. A szigeten található többek között a csaknem 200 éves Hétvezér platán, Arany János tölgyei, a Rózsakert és a zenélő szökőkút is. A főváros szerint az intenzív használat miatt az utóbbi években már érzékelhető volt a terület túlterheltsége, ezen is szeretnének javítani a térgondnokok állandó jelenlétével. Hónapokra lezárják a közúti forgalom elől az Óbudai K-hidat, hamarosan megkezdődhet az Óbudai-szigetre vezető híd átfogó felújítása. A Budapest Közút már kiválasztotta a kivitelezőt, a szerződés még szeptemberben megköttetik, a munkálatok pedig várhatóan október közepén indulhatnak. A beruházást több ütemben végzik el. Az első szakasz 2027. júniusáig tart, ekkor a déli oldali gyalogos járdát és a közúti pályát újítják fel. A következő ütemet 2027. szeptemberétől decemberig tervezik, amikor az északi járdán dolgoznak és elvégzik a szükséges korrózióvédelmi munkákat is. A kivitelezés idején a hidat lezárják a közúti forgalom elől, gyalogosan azonban folyamatosan megközelíthető marad az Óbudai sziget. A munkákat úgy ütemezik, hogy a jövő nyári nagy rendezvények idején teljesen meg lehessen nyitni az átkelőt. Ezekben az időszakokban az autók és a gyalogosok is mindkét irányban használhatják majd. Az 1957-ben átadott K-hidat eredetileg ideiglenes vasúti hídnak építették, azóta azonban az Óbudai sziget egyik legfontosabb megközelítési pontjává vált. A felújítás célja, hogy a szerkezet hosszú távon is biztonságosan használható legyen, miközben megőrzik a híd jellegzetes megjelenését. A munkák során a jelenlegi 2 méter 80 cm-es kocsipályát 3,5 méteresre szélesítik, és nagyobb tehervírású pályalemezt építenek be. Kicserélik a kétoldali járdák pályalemezeit is, miközben azok szélessége nem változik. A megmaradó acél szerkezeteket kijavítják, és új korrózió védelmi bevonattal látják el. A hídfők és a környező rézsük hibáit szintén kijavítják, a gyalogos forgalom okozta rezgések mérséklésére pedig lengés csillapítókat építenek a szerkezetbe. Megújulnak a hídhoz csatlakozó út és járda burkolatok is, a déli járdán pedig akadálymentes rámpákat alakítanak ki. 6 embert vittek kórházba a klórgázmérgezés tüneteivel egy 9. kerületi vegyi üzemből. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint valamennyi érintettet stabil állapotban szállítottak kórházba. A baleset az Illatos úti gyártelep egyik vegyi üzemében történt. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint megsérült egy klórgázt tartalmazó palack szelepe, emiatt gáz kezdett szivárogni belőle. A sérült palackot egy kármentesítő edénybe helyezték, az üzemet pedig biztonsági okokból 25 embernek kellett elhagynia. A dolgozók később visszatérhettek az épületbe. A katasztrófavédelem szóvivője szerint külön katasztrófavédelmi beavatkozásra végül nem volt szükség. A gázszivárgás következtében 6 ember szorult kórházi ellátásra, állapotuk stabil. Sikeres újraélesztésről számolt be a mentőszolgálat, a beteg később meghalt. Egy Pest vármegyei férfi újraélesztéséről számolt be hétfőn az országos mentőszolgálat a közösségi oldalán. A bejegyzésben sikeres életmentésként mutatták be az esetet, de később a beteg felesége jelezte, hogy férje végül sajnos meghalt. A mentőket a férfi felesége hívta, miután arra lett figyelmes, hogy pihenő férje furcsán lélegzik, és nem tudja felébreszteni. A mentésirányító a telefonon keresztül először a légzés ellenőrzésében, majd az újraélesztés megkezdésében segítette a nőt, miközben mentőautót és esetkocsit indítottak a helyszínre. A kiérkező egységek átvették az újraélesztést, majd folyamatos ellátás mellett elindultak a beteggel a kórházba. A férfi keringése útközben visszatért, később azonban többször ismét összeomlott, ezért újabb mellkasi kompresszióra és defibrillálásra volt szükség. A mentőszolgálat hétfői bejegyzésében a beavatkozás eredményességét írta, gratulált a mentésben résztvevőknek, a betegnek pedig mielőbbi felépülést kívánt. Néhány órával később azonban a férfi felesége a bejegyzés alatt közölte, hogy férje szeptember 6-án sajnos elhunyt, és éppen aznap tartották a temetését. Egy másik hozzátartozó szintén megerősítette a halálhírt. Gyerekcsíny miatt nem szállhatott fel egy repülőgép Budapestről. Egy gyermek telefonos fenyegetése miatt nem szállhatott fel kedden a Wizz Air Budapestről Bilbaóba tartó járata. A rendőrség tájékoztatása szerint délután érkezett egy bejelentés arról, hogy az egyik induló repülőgépet fenyegetés érte. A gép már elhagyta az állóhelyét és a futópálya felé tartott, amikor biztonsági okokból megszakították az indulást. A gépet visszafordították, az utasokat leszállították, majd a repülőgépet átvizsgálták. Az intézkedés idejére a repülőtér kettes futópályáját is lezárták, a légi forgalom azonban nem állt le, azt a másik pályán bonyolították. A Wizz Air közlése szerint a járat a hatóságoktól kapott biztonsági figyelmeztetés miatt nem folytathatta útját a futópálya felé. A repülőtéri rendőrigazgatóság nyomozói azonnal megkezdték a telefonáló felkutatását, az adatgyűjtés alapján rövid időn belül azonosították a gyermekkorú elkövetőt. A rendőrség közveszéllyel fenyegetés miatt indított nyomozást, és büntető eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn, a pápával találkozik a kormányfő. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Rendkívüli ülés tart hétfőn az országgyűlés, jelentette be a kormányfő. A mentelmi bizottság ülését követően a kormányfő, valamint Hangó Balázs fideszes és Sezták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről szavazhat a parlament. A legfőbb ügyész helyettes lopással kapcsolatos nyomozás miatt indítványozta a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését, míg Hangó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sezták Miklós ellen vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A miniszterelnök még kedden videóüzenetben kérte az országgyűlést, haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Mintegy 4,2 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság. Ez a pénz annak a 16 milliárd eurónak a része, amelyet korábban az EU a jogállamisági problémák miatt zárolt. A testület szerint hatékonyak a magyar reformok, ezért fel lehet oldani az elmúlt 4 év korlátozásait. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy reagált, a kormány a következő 3 év kulcsfontosságú fejlesztéseit finanszírozza majd a forrásból, a közlekedés, az energetika és a vízügy területén. Már lehet pályázni a Szent István vidék fejlesztési program helyi testületeibe. Feladatuk a térségi javaslatok összegyűjtése és stratégiai kidolgozása lesz. A Szent István program célja, hogy a helyi közösségek a saját igényeik szerint dönthessenek a fejlesztésekről. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki kistérségben indult el, térségenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. A Szenteste munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezte a kormánypárt. Az előterjesztés szerint december 24-én az üzletek egész nap zárva tartanak, csak a vendéglátóhelyek, a virág, édességboltok, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok tarthatnak nyitva. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Magánaudiencián fogadja ma délelőtt Magyar Pétert a pápa. A kormányfő a Vatikán és a magyarság történelmében egyaránt fontos kordokumentumokat ajándékoz 14. Leónak. Magyar Péter átadja 12. Pius híres rádió beszédének leíratát, amelyben az egyházfő 1956-ban kiállt a magyar szabadságharc mellett. Ma délelőtt többnyire napos idő lesz, majd délutántól már egyre több felé számíthatunk esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz. Hasonló idő marad a következő napokban is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 98.6.
3: Ez a 98.6 Manna FM. Élet.

0: Morgan, and this is the story behind the song Maybe the Miracle. This song was written out of a season of disappointment.
1: Amikor ezt a dalt írtam, a csalódottság uralta a gondolataimat. Ez pont akkor volt, amikor váltak a szüleim. Emlékszem, hogy Istenhez fordultam, és könyörögtem neki, hogy hozza rendbe a házasságukat, de sajnos nem úgy ment, ahogy gondoltam. Azt hiszem, néha nem vagyunk felkészülve arra, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt hittük. Abban a szomorú helyzetben közel kerültem Istenhez. Akkor ismertem meg igazán, valódi bizonyosságra leltem, rájöttem, mi vigasztaló. Meggyógyította az összetört szívem. Nem tudom, te most milyen időszakon mész keresztül, de remélem ez a dal emlékeztet arra, hogy nem vagy egyedül. Isten veled van, és ez a hitünk szépsége, hogy van egy Istenünk, aki szeret bennünket, és ragaszkodik a megtört szívűekhez.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Villább Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas. Érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni. Tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt. De közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi-hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüstérmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, ugye a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével leszámít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is.
0: Programajánlót hallottak. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn, a pápával találkozik a kormányfő. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Rendkívüli ülés tart hétfőn az országgyűlés, jelentette be a kormányfő. A mentelmi bizottság ülését követően a kormányfő, valamint Hangó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről szavazhat a parlament. A legfőbb ügyész helyettes lopással kapcsolatos nyomozás miatt indítványozta a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését, míg Hangó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A miniszterelnök még kedden videóüzenetben kérte az országgyűlést, haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Mintegy 4,2 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság. Ez a pénz annak a 16 milliárd eurónak a része, amelyet korábban az EU a jogállamisági problémák miatt zárolt. A testület szerint hatékonyak a magyar reformok, ezért fel lehet oldani az elmúlt 4 év korlátozásait. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy reagált, a kormány a következő 3 év kulcsfontosságú fejlesztéseit finanszírozza majd a forrásból, a közlekedés, az energetika és a vízügy területén. Bár lehet pályázni a Szent István vidék fejlesztési program helyi testületeibe. Feladatuk a térségi javaslatok összegyűjtése és stratégiai kidolgozása lesz. A Szent István program célja, hogy a helyi közösségek a saját igényeik szerint dönthessenek a fejlesztésekről. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki kistérségben indult el, térségenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. A Szenteste munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezte a kormánypárt. Az előterjesztés szerint december 24-én az üzletek egész nap zárva tartanak, csak a vendéglátóhelyek, a virág, édességboltok, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok tarthatnak nyitva. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Magánaudiencián fogadja ma délelőtt Magyar Pétert a pápa. A kormányfő a Vatikán és a magyarság történelmében egyaránt fontos kordokumentumokat ajándékoz 14. Leónak. Magyar Péter átadja 12. Pius híres rádió beszédének leíratát, amelyben az egyházfő 1956-ban kiállt a magyar szabadságharc mellett. Ma délelőtt többnyire napos idő lesz, majd délutántól már egyre több felé számíthatunk esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz. Hasonló idő marad a következő napokban is.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Mozizz Féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Reklám hangzott el.
7: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn, a pápával találkozik a kormányfő. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Rendkívüli ülés tart hétfőn az országgyűlés, jelentette be a kormányfő. A mentelmi bizottság ülését követően a kormányfő, valamint Hangó Balázs fideszes és Sezták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről szavazhat a parlament. A legfőbb ügyész helyettes lopással kapcsolatos nyomozás miatt indítványozta a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését, míg Hangó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sezták Miklós ellen vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A miniszterelnök még kedden videóüzenetben kérte az országgyűlést, haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Vizsgálatot indít a Budapesti Operett Színház ügyében a kultúráért felelős minisztérium. A társulat tagjai évek óta tiltakoznak az intézmény vezetése ellen, mert szerintük visszaesett az új produkciók minősége és alacsonyak a fizetések is. Emellett azt is problémának tartják, hogy a színházat Kisbé Attila vezeti, aki korábban zaklatási esetek eltussolásában vett részt. A tiltakozó művészek az áprilisi választások után arra kérték az új kulturális kormányzatot, gazdasági és szakmai szempontok alapján világítsa át az intézményt. Bár lehet pályázni a Szent István vidék fejlesztési program helyi testületeibe. Feladatuk a térségi javaslatok összegyűjtése és stratégiai kidolgozása lesz. A Szent István program célja, hogy a helyi közösségek a saját igényeik szerint dönthessenek a fejlesztésekről. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki kistérségben indult el, térségenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. A Szenteste munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezte a kormánypárt. Az előterjesztés szerint december 24-én az üzletek egész nap zárva tartanak, csak a vendéglátóhelyek, a virág, édességboltok, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok tarthatnak nyitva. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Magánaudiencián fogadja ma délelőtt Magyar Pétert a pápa. A kormányfő a Vatikán és a magyarság történelmében egyaránt fontos kordokumentumokat ajándékoz 14. Leónak. Magyar Péter átadja 12. Pius híres rádió beszédének leíratát, amelyben az egyházfő 1956-ban kiállt a magyar szabadságharc mellett. Ma délelőtt többnyire napos idő lesz, majd délutántól már egyre több felé számíthatunk esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz. Hasonló idő marad a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
8: Nagy üdv mindenkinek, már is indul a Budapest Update, csütörtök reggel van, a mikrofonnál István Dániel. Sok mindenről lesz szó ma, szeptember 24-én, egyrészt a mai nap mellett majd nyílik a kalendárium, és aztán jönnek szokás szerint a budapesti aktualitások. Mondom, hogy miről olvastam. Például szeptember 26-án szombaton a Magyar Nemzeti Galériában rendezik meg a 12. Polgár Judit Világsakfesztivált, illetőleg szélrekordot döntöttünk Budapesten a hét elején, hogy hol és mekkora volt az érték, mindjárt elmondom.
0: 98.6. Ez a 98.6. 96.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Egyébként szeptember 24-e van. 202 éve Rományban született Berecki Máté tudós gyümölcsnemesítő a mai napon. A Bagyinszky Máté néven született tudós eredetileg jogot tanult Budapesten. Egyike volt a márciusi ifjaknak, a Kossuth-féle szabad csapatban tiszti rangot érdemelt ki. A szabadságharc bukása után sokáig bujdosott, de 1857-ben végül közkegyelemben részesült. Ezt követően magántanítóként kezdett dolgozni, és az őt alkalmazó család lepusztult kertjének köszönheti, hogy a gyümölcsfákkal kezdett foglalkozni. Minden fellelhető szakkönyvből képezte magát, vásárolt egy kertet, és külföldről származó gyümölcsfákból kialakította az akkori Magyarország egyetlen hiteles fajta gyűjteményét. Munkássága során 472 körte, 423 alma, 136 szilva, 27 cseresznye és 17 megyfajtát különböztetett meg. Az ő nevéhez fűződik a Jonatán első hazai ismertetése is. Őt tekintették a hazai gyümölcsnemesítés és termesztés atyának és tanító mesterének, tapasztalatait és tudását nemzetközileg is elismerték. 129 éve született Sinka István kossuthdíjas költő, a Kossuth-díjat egyébként halála után 90-ben kapta meg. 86 éve látott napvilágot Roska Tamás, Széchenyi és Bolyai díjas villamosmérnök informatikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1998 és 2006 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar alapító dékánja, fiával Roska Botond neurobiológussal közösen látórendszeri kutatásokat folytattak, melynek célja a szemprotézis kidolgozása volt. 79 éve 1947-ben született Mihály Tamás Kossuth és Liszt Ferenc díjas basszusgitáros zeneszerző, szintén a mai napon. Apukája Mihály András a Magyar Állami Operaház igazgatója volt, klasszikus zenét tanult a Zenei Konzervatórium Gordonka szakán. Játszott a Scampolo és a Nonstop együttesekben, majd 1967-ben csatlakozott az Omegához. 2006-ban az 56-os forradalom jubileumára készült 56 csepp vér című musical zenét komponálta. 52 éve született, 74-ben Wolf Kati, a gyerekkorát Szentendén töltötte, 81-ben vált ismerté, amikor elénekelte a Vuk című rajzfilm főcímdalát az eredeti Maros Gábor által előadott szerzemény nyomán. 2010-ben indult el az X-Faktor című tehetségkutató műsorban, és aztán 2011-ben ő énekelte a DTK-show karácsonyi dalát, ez az egyik legnépszerűbb karácsonyi felvétel lett. Geszti Péter ígéretének eleget téve Kati kiesése után írt egy dalt neki, melynek zenét a Rácz Gergő Rakoncai Viktor páros szerezte. A szerelem miért múlsz hamar népszerű lett a hazai könnyűzenei körökben, és indult vele az Eurovízió.

Alkotta meg az ADAHA FIS dallamsort, ismerte az 1964-ben üzembe állított Mavox hangrendszer adottságait, és a szignálhoz megépítette egy teljesen elektronikus, mozgóelemek nélküli műszaki berendezést is, a DG1-et, amely 1973. októberében szólalt meg először a keleti pályaudvaron. A pályázat megnyerésekor 8000 forintot kapott, jogdíjakat később sem. 361 éve, 1665-ben született gróf Bercsényi Miklós kuruc hadvezér, második Rákóczi Ferenc főhadparancsnoka. A dátuma keresztelés dátuma, a születés pontos napja nem ismert. Más forrás szerint a születésnapja december 6-a. És 74 éve született Szikszai Károly költő grafikus a mai napon. Ő egyébként az érettségi után 70-től grafikus, majd szabad foglalkozású volt, 81-től a Fiatal Képzőművészek stúdiójának tagja. Ma elvétve előfordul a csapadék, zápor, zivatar formájában, a hőmérséklet maximuma 19 fok körül alakul. Szeptember 26-án szombaton 10 és délután fél hat között a Magyar Nemzeti Galériában rendezik a 12. Polgár Judit Virágsakk Fesztivált, amelynek középpontjában idén a kritikus gondolkodás áll. Hogy miről szól még a rendezvény, nem sokára kiderül a Budapest Update-ben. Csak

0: hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Sok mindenről olvastam a főváros kapcsán, a mai napon is ezeket mondom, amiket megtudtam. Szeptember 26-án szombaton 10 és délután 17:30 között a Magyar Nemzeti Galériában rendezik meg a 12. Polgár Judit Világsakfesztivált, amelynek középpontjában idén a kritikus gondolkodás, az illúzió és a valóság közötti különbség felismerése, valamint a mesterséges intelligencia korában egyre fontosabbá váló döntési képesség áll. A Nemzeti Galéria helyszínt a rendezvénynek. Az idei programokat a Játszunk el a gondolattal mottó fogja össze. A szervezők pedig arra szeretnék ösztönözni a látogatókat, hogy ne elégedjenek meg az első benyomással, hanem mérlegeljék az alternatívákat és döntéseik lehetséges következményeit is. Polgár Judit szerint a mesterséges intelligencia térnyerésével egyre nagyobb szerepet kapnak azok a képességek, amelyeket már gyerekkorban érdemes fejleszteni. A készen kapott információ még nem tudás, csak alapanyag és lehetőség. Rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele, mondta a világszerte ismert és elismert sakkozó. Közben szélrekord Budapesten. A Hungaromet ZRT a honlapján közölte, hogy szeptember 21-én még soha nem volt ennyire erős széldökés a fővárosban. Kora hajnalban a János-hegyen óránként 92,9 km-es széldökést regisztráltak, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi szélrekord. A korábbi rekord a fővárosban ezen a napon óránként 90 km-es volt, amit szintén a János-hegyen mértek 2017-ben. Hétfőn egy gyors mozgású hidegfront vonult át az ország felett, aminek a hatására nagy területen viharossá fokozódott az északnyugatira, északira forduló szél. A Dining Guide hétfő este hirdette ki a hazai gasztronómia idei kiválóságait a Dining Guide év étterme gálán. Az est legnagyobb sikere a Stand Restauranthoz kötődik, az év étterme díj mellett a Hungarian Restaurant Best of the Best címet is elnyerte, így két kiemelt elismeréssel zárta az estét. Az étterem Szulló Szabina távollétében 2025 októbere óta megváltozott szakmai felállásban működik, Szél Tamás és Benjamin Morris head chef vezetésével. Az elismerés a jelenlegi csapat munkáját és az új működésben elért eredményeket is visszaigazolja. A gálán számos szakmai különdíjat is kiosztottak. Az év ígéretes étterme elismerést a Kova Budapest, az év innovatív konyhája díjat az Alkimista kulináris műhely vehette át. Az év séfje címet Tatai Márton, a Hoppá Bisztró séfje kapta meg, míg az év ifjú séf tehetségének Berec Ádámot, a Súlyomtáj étterem séfjét választották. Az év szomeliéje Juhász Krisztián, a Borkonyha és a Textúra szomeliére lett, az év szervizembere pedig Király Zsolt lett a Humor Bar Rász Jenő étteremben folytatott munkájáért. Az év pizzája díjat az Anyukám mondta nyerte el. Budapestre érkezik Lior Ráz, a világsikert arató izraeli sorozat a Fauda társalkotója és főszereplője. A színész október 5-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban találkozik a magyar közönséggel, az esemény bevételét pedig jótékonysági célra fordítják. A találkozó egyik aktuális témája a Fauda 5. évada is, amelyre alapvető hatással volt a 2023. október 7-i Izrael elleni terrortámadás és az azt követő háború. Az alkotók a történtek és a stábot ért személyes veszteségek miatt az évad történt. Történetét is átdolgozták. Lior ráadásul maga is bekapcsolódott az október 7-e utáni eseményekbe. Alkotótársával, Avi Iszakároffal önkéntesként csatlakozott a Brothers in Arms szervezethez, és a rakétatámadásoknak kitett izraeli családok mentésében vett részt. A Fauda stábját közvetlen veszteségek is érték. A sorozat 32 éves hangmérnökét, Lior Weissmant október 7-én gyilkolták meg, Matan Mer a produkció egyik kulcsembere pedig később a gázai harcokban vesztette életét. Közben kávé útlevéllel járhatjuk végig Budapest legjobb heleit. Elindult a Café Week, egy teljes héten át a kávé a főszerep Budapesten, még szeptember 27-ig több mint 70 kávézó, pörkölő és különleges rendezvényhelyszín csatlakozik a Budapest Coffee Weekhez. Az ingyenes kávé útlevéllel pecséteket gyűjthetünk, nyereményekért játszhatunk, közben pedig új specialty kávézókat, limitált italokat és különleges programokat fedezhetünk fel. Szeptember utolsó hetében érdemes lesz a szokásos kávézón túrra is merészkedni. A Budapest Coffee Week ugyanis 2026-ban az egész fővárost behálózza. A belvárosi specialty helyek mellett budai kávézók, pékségek, pörkölők és külsőbb kerületekben működő műhelyek is bekapcsolódnak. Az esemény az több mint 70 helyszín, valamint 30-nál is több workshop, kóstoló, pörkölő látogatás és interaktív program kapcsolódik. Nem kell azonban kávészakértőnek lenni ahhoz, hogy valaki részt vegyen rajta. A programokat a kíváncsi kezdőktől a komoly specialty rajongókig mindenkinek szánják. átadták a Színi Kritikusok díját vasárnap este Budapesten, az 5-ös 10-ben rendezett gálán. A Katona József Színház előadásainak készítői 4 díjat is átvehettek. A Színházi Kritikusok CIA életműdíjjal tüntette ki Asher Tamást, Nádasdi Ádám posztumusz életműdíjat kapott. Idén 46. alkalommal adták át az elismeréseket, 11 előadás kapott elismerést egészen pontosan. A legtöbb díjat a Katona József Színház előadásai kapták. Ifjabb Vinyánszky Attila Néma Csend című előadása a legjobb rendezés és a legjobb díszlet díját nyerte el. Utóbbit Schnabel Zita díszlet és jelmeztervező kapta. Lengyel Benjamin a legjobb férfi epizód szereplő lett, míg Gergye Krisztián a Chicago koreográfiájáért külön díjban részesült. A budaörsi Latinovi Színház 2 díjat kapott, a Répa király lett a legjobb szórakoztató előadás, Benedek Mari pedig az előadás jelmezeiért vett át a legjobb jelmezért járó elismerést. A legjobb férfi főszereplő Kónya Ütő Bence lett a Rinocéroszok című előadásban nyújtott alakításáért. A Gyergyó Szent Miklósi Figura Stúdió Színház és a Sepsi Szentgyörgyi Tamás Járon Színház koprodukciójában készült előadás főszereplője ezzel az előző évadban kapott epizód szereplői díja után újabb elismerésben részesült. Közben október első hétvégéig biztosít közvetlen összeköttetést a magyar főváros és a horvát tengerpart között az Adria Intercity. A járat szeptemberben és október elején módosított menetrend szerint közlekedik. A MÁV csoport tájékoztatása szerint az Adria Intercity járatai egészen október első hétvégéig szállítják az utasokat Budapest és Split között. A szezonális éjszakai vonat közlekedési rendje a nyári időszakot követően változott. Szeptemberben és október elején Budapestről minden kedden és pénteken indul a szerelvények, míg Splitből minden szerdán és vasárnap térnek vissza. A statisztikák szerint eddig több mint 8600 utast regisztráltak a Budapest és Split közötti éjszakai járaton. A menetrend kialakításakor a rugalmasság volt a főszempont. A vonat így az egynapos programoktól kezdve a rövid egyészakás hétvégi kiruccanásokon át egészen a 4-6 éjszakás tengerparti nyaralásokig minden igényt képes kiszolgálni. A járattal kapcsolatos részletes információk a Vasút hivatalos felületein érhetőek el, a menetjegyek pedig online vagy a nemzetközi jegypénztárakban válhatók meg. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn, a pápával találkozik a kormányfő. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Rendkívüli ülés tart hétfőn az országgyűlés, jelentette be a kormányfő. A mentelmi bizottság ülését követően a kormányfő, valamint Hangó Balázs fideszes és Sezták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről szavazhat a parlament. A legfőbb ügyész helyettes lopással kapcsolatos nyomozás miatt indítványozta a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését, míg Hangó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sezták Miklós ellen vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A miniszterelnök még kedden videóüzenetben kérte az országgyűlést, haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Vizsgálatot indít a Budapesti Operett Színház ügyében a kultúráért felelős minisztérium. A társulat tagjai évek óta tiltakoznak az intézmény vezetése ellen, mert szerintük visszaesett az új produkciók minősége és alacsonyak a fizetések is. Emellett azt is problémának tartják, hogy a színházat Kisbé Attila vezeti, aki korábban zaklatási esetek eltussolásában vett részt. A tiltakozó művészek az áprilisi választások után arra kérték az új kulturális kormányzatot, gazdasági és szakmai szempontok alapján világítsa át az intézményt. Bár lehet pályázni a Szent István vidékfejlesztési program helyi testületeibe. Feladatuk a térségi javaslatok összegyűjtése és stratégiai kidolgozása lesz. A Szent István program célja, hogy a helyi közösségek a saját igényeik szerint dönthessenek a fejlesztésekről. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki kistérségben indult el. Térségenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. A Szenteste munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezte a kormánypárt. Az előterjesztés szerint december 24-én az üzletek egész nap zárva tartanak, csak a vendéglátóhelyek, a virág, édességboltok, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok tarthatnak nyitva. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Magánaudiencián fogadja ma délelőtt Magyar Pétert a pápa. A kormányfő a Vatikán és a magyarság történelmében egyaránt fontos kordokumentumokat ajándékoz 14. Leónak. Magyar Péter átadja 12. Pius híres rádióbeszédének leíratát, amelyben az egyházfő 1956-ban kiállt a magyar szabadságharc mellett. Ma délelőtt többnyire napos idő lesz, majd délutántól már egyre több felé számíthatunk esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz. Hasonló idő marad a következő napokban is.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kálmán Dániellel.
1: Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kálmán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulhasson, mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos, ma már nem létező Kármán utca, egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkolóautók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttal befelé a Városliget irányába. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz végén, nyár elején le is zajlottak a munkálatok, majd júniusban egy jazzfesztivállal nyitották meg az új közösségi miniteret. A Kármán minipark csendes, nyugodt kis sziget, pedig nagyon közel esik mindenhez, ami hangos. Lásd a Podmanicki utcán túl a körutat, illetve a nyugati pályaudvart és környékét. De mivel magas házak fogják közre, viszonylag rejtve van a szemek és a nagyobb zaj elől, írja Világ Budapest. A Kármán minipark akár a parktervezés iskola példája is lehetne, mert a viszonylag kis területet úgy tudták berendezni, hogy eszükben sem jut róla a zsúfoltság. Jutott hely kényelmesen a zöld felületeknek, a pihenőpadoknak és a gyerekrésznek is. A Szobi utca és a Podmanicki utca felől közelíthető meg, mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a Cirque du Soleil. A társulat egy korábban már nagy sikerrel bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az óvó egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik vel majd Budapesten az MVM Domot jövő március 11 és 14 között. Az óvó megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest Század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest Száz biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépés az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A séták nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulhasson. A Kék 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgyszólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett Bardi szállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirtettebb a Westendházban lévő szálloda, a Hotel Westend lett. A Garni szállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a Westendház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kétesérű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A Westendház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a Westendház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagy körút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földeltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba. Ősszel mindenképpen érdemes kimozdulni, hiszen az őszi természet mesés színekben pompázik, már nem annyira izzadósak a kaptatók, hűvösebbek a reggelek, de ilyenkor sem árt figyelni a hidratáltságra, illetve hogy kellő mennyiségű vizet vigyünk magunkkal az útra. Most olyan kedvenc célpontokat ajánlunk, amelyek nem túl nehezek, gyerekekkel is könnyen teljesíthetők, mégis kalandosak és sokfélék, mindezekről a Világ Budapesten olvastam. Ilyen például a Bölcsőhegy Lajos forrás kilátó és egy kis kaptató. A Lajos forrásnál található kiinduló pontot autóval is könnyen elérhetjük, Budapestről mindössze 25 km távolságra van, és a Dömörkapu elágazástól egy nem túl jó minőségű aszfaltúton közelítetjük meg. A forrás mögül induló ösvény felé vesszük az irányt, ahol nem túl hosszú, de elég kaptatós úton a háromszögjelzést követve érkezünk meg a túra első pontjához. A Bölcső egyik kilátó nem tartozik a túl magas kilátók közé, mindössze néhány lépcsőn kell felmennünk, mégis mesés körpanoráma tárul elénk, amely igazán kárpótol az eddig csak felfelé haladó útvonal miatt. A kilátóból lefelé ereszkedve követjük, ahol sziklás, hol kidőlt fákkal szegélyezett útvonalat, amíg vissza nem érünk a kiinduló ponthoz. Egy rövid túra, amely egy délelőttbe is bőven belefér, viszont a Lajos forrástól akár a Kőhegyi turistaház irányába vagy gyalogosan Dömörkapu felé is bővíthetjük a kirándulást. Ez utóbbinál mindenképpen figyeljünk arra, hogy egy katonai lőtér mellett halad az útvonal. A következő állomásunk a Katalin puszta. A családosok egyik kedvenc célpontja a Naszály lábánál Szendely határában lévő Katalin pusztai kirándulópont, amely bő 50 perc alatt elérhető Budapestről, és ahonnan több tanösvény is indul. Az egyik kedvenc a gyadai ösvény, amely változatos tájakon pallós ösvényeken halad, sőt még egy függőhíd is van útközben. A 6-os kilométeres körtúrán a zöld T, vagyis tanösvényjelzést kell követnünk végig, útunk pedig erdőkön, mezőkön, sőt a mocsaras részeknél pallón halad. Az óriások rétjén megpihentünk, majd a hegyoldalban felkapaszkodva érjük el a leglátványosabb részét a túránknak, a függőhidat. Innen folytathatjuk tovább az utat a tanösvényen, ezúttal többnyire már lefelé haladva, de akik szívesen mennének még felfelé, egészen a Naszály tetejére, az országos kék túra jelzést kövessék. Az útvonal tervezőbe a Fáy Présházat megjelölve érünk a tanösvény legelejéhez, ez már a következő állomás, ahonnan csak a kék lepkejelzést kell követnünk a Somlyón felkapaszkodva, majd leereszkedve. A legtöbb lepkét nyilván a melegebb időszakokban láthatjuk, de még ősz végén, napsütéses napokon is találkozhatunk velük. A körtúra mindössze 3,5 kilométeren keresztül kanyarog, a többi ösvényhez hasonlóan itt is igen változatos a növény és az állatvilág. A Somlyót nem is neveznénk hegynek, inkább domb, ahova elég gyorsan fel lehet kapaszkodni kisebb fáradtság nélkül, így gyerekekkel is ajánljuk. A túra kilátópontjáról érdemes körbe tekinteni, és egy tábla segít abban is, hogy a környező hegyeket beazonosítsuk. Innen már csak lefelé vezet az út, de főként tölgyerdős részekkel és sziklás tájakkal találkozunk. Nagyon szeretjük az út mentén található 200 éves molyhos tölgyfát is, amely olyan, mint egy meséből lépett volna elő. Az útról letérni sehol sem szabad, és korlátok is védik a ritka növényfajokat a kirándulóktól. A Présházhoz visszatérve már egy kicsit sem csodálkozunk azon, hogy Vörösmarty Mihály miért szeret szerette ennyire ezt a környéket, és miért időzött ilyen sokat itt a Présházban. A végére pedig jön a jági tanúsvény a Budapestről könnyen és gyorsan megközelíthető Piris-Szentivánról, pontosabban a sportpályák és a Villa Negra büfé mellől induló túra. A zöld hárslevél jelzést követve egy régi bányán, egy mára sajnos már kiszáradt tó mellett, hatalmas mezőkön, vagy éppen hatalmas fák között vezet az utunk, sőt egy 2000 éves település nyomait is felfedezhetjük, és egy vadkapun is átmászhatunk.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A Bulvárd és Brezsnyev galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét galériában, írja a Virág Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es évekbe repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktor Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője. Vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktor Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény, dr. Jane Goodall etológus, természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávé rajongókat.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
6: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Reklám hangzott el.
7: A pápával találkozik a kormányfő, többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat intézményei. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Magánaudiencián fogadja délelőtt a pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök reggel magyar nyelvű szentmisén vesz részt. A Szent Péter Bazilika altemplomában található magyarok nagyasszonya kápolnában, majd külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyház fővel, valamint a Szent Szék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz 14. Leónak. A következő évek fejlesztéseit finanszírozhatja a kormány a feloldásra javasolt több mint 4 milliárd euró uniós forrásból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A többi között a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, valamint energetikai és vízügyi beruházásokat lehetne megvalósítani. Vitézi Dávid példaként említette az M3-as metró meghosszabbítását és több vasútvonal korszerűsítését. Többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat intézményei. A csaknem 11 milliárd forintot részben az infrastruktúra működésére fordíthatják, de kiemelt cél a hosszú távú bérrendezés is. Az elmúlt évek megnövekedett állami finanszírozásának köszönhetően a csaknem 4000 munkavállaló tavaly január óta átlagosan 52%-os béremelésben részesült. Vizsgálatot indít a Budapesti Operett Színház ügyében a kultúráért felelős minisztérium. A társulat tagjai évek óta tiltakoznak az intézmény vezetése ellen, mert szerintük visszaesett az új produkciók minősége és alacsonyak a fizetések is. Emellett azt is problémának tartják, hogy a színházat Kisbi Attila vezeti, aki korábban zaklatási esetek eltussalásában vett részt. Az Operett Színház közölte, hogy a főigazgató tárgyalni szeretne a minisztériummal a színészi életpálya modell létrehozásáról. Lassítani kell a Balatonpart beépítését, és csak a környezetvédelmi szempontból megfelelő fejlesztéseket lehet engedélyezni. Erre figyelmeztet a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója. A szakember úgy fogalmazott, a gyakori a száj a vízszint ingadozás és a növekvő sótartalom egyaránt veszélyezteti a tó érzékeny ökoszisztémáját. A védekezés azonban nem csak biológiai, hanem társadalmi és szabályozásügyi kérdés is.
0: Időjárás.
7: Délelőtt többnyire napos idő lesz, majd délután több felé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Manna délelőtt.
2: Szeptember 24-e van, jó reggelt kívánok, indul egy újabb Manna délelőtt. Isten éltesse mindenkit, aki ezen a napon született, és Isten éltesse a Gellért nevű hallgatókat. Emellett még Mercedes, Gerda, Griseldis és Mária névnap is van. Ezen a napon vendégem lesz Brezina Kinga, nemzetközi NIA tánc tréner és oktató, akivel a tánc varázslatáról és a NIA-ról magáról fogunk majd beszélgetni, de addig is jönnek az életöröm zenék. Jó reggelt!
0: Életöröm zene, ez a

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A sétának nagyon-nagyon sok előnye van, ezt mindannyian tudjuk, hiszen nagyon sokat hallunk erről, legalább annyit, mint amennyit a vízfogyasztás, a megfelelő mennyiségű vízfogyasztás fontosságáról. Na de a rendszeres sétának van egy meglepő előnye is, ugyanis készült egy tanulmány, ami szerint már egy kevés testedzés, így például az intenzív rendszeres séta is csökkentheti a depresszió kockázatát. Azoknál a felnőtteknél ugyanis, akik heti 1,5 órát élénk tempóban sétálnak, tehát ezt gyakorlatilag egy élénk sétának megfelelő fizikai mozgás, 18%-kal alacsonyabb a depresszió kialakulásának a kockázata ahhozokhoz képest, mint akik egyáltalán nem aktívak, tehát akik csak ülnek, vagy otthon, vagy a kocsiban, vagy a munkahelyükön. Ezt állapította meg a JAMA Pszichiátri folyóiratban közzétett úgynevezett meta-analízis. A szerzők 15 korábbi tanulmány elemzésével összesen több mint 190 ezer ember adatait vizsgálták meg, és az eredmények szerint 2,5 óra intenzív sétával már 25%-kal csökkenthető a depresszió kockázata. A testedzés előnyei nyilván akkor mutatkoztak meg a legjobban ebben a bizonyos vizsgált csoportban, amikor a résztvevők a teljes passzivitással szakítva iktattak be rendszeres testmozgást a mindennapokba. Egyébként teszem hozzá, hogy ezért is érdemes örökbe fogadni egy kutyust, hogy tudjunk vele sétálni. Elképesztő örömteli érzés különben ilyen társaságban sétálni 1-2 óra, meg se kottyan észre se vesszük. Ami pedig a séta mennyiségét illeti, arra is fény derült, hogy az egészségügyi ajánlások megfogalmazott szint feletti testmozgás már nem jár további előnyökkel. A szerzők szerint az eredményeik az életmóddal kapcsolatos ajánlásokat megfogalmazó egészségügyi szakemberek számára is fontosak lehetnek. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy már heti 3-szori séta is jobb mentális egészséget biztosít az embernek, mint ha egyáltalán nem mozognának. Adam Csekrad, a Yale Egyetem professzora, egy hasonló 2018-ban megjelent tanulmány szerzője volt, aki ezt mondta, tehát heti 3-szori séta szintén már egy jobb mentális állapotot, egészséget biztosít az embernek. 2020-ban tettek közé egy másik tanulmányt, ami pedig azt emelte ki, hogy még a könnyű testmozgás is segít megvédeni a gyerekeket a depresszió kialakulásától. Napi 60 percnyi egyszerű edzés 12 éves korban átlagosan mintegy 10%-kal csökkenti a depresszió kockázatát. Az érintettek 18 éves korára. Ezen a téren a futás, a kerékpározás és a gyaloglás pont ugyanolyan hasznos, mint akár a házi munka, a festés vagy a hangszeren való játék. Nagyon érdekes dolog az, hogy mennyi mindenben

minden szakértő azt mondja, hogy mindegyikre nagyon jótékony hatást gyakorol a séta, ha odafigyelünk néhány dologra. Másik tanulmány szerint például a vízesések, folyóvizek, tavak közelében tett séták után látványosan csökken a szorongás, javul a tüdőkapacitás és jelentős mértékben nő a szervezetünkben az egyes antitestek szintje. A Streets szerint hasonló hatást ér el az ember akkor, ha szökőkutak közelében sétál. Aztán ami fontos még a sétával kapcsolatban, hogy érdemes sétával indítani vagy zárni a napot. Például azok, akik rosszul alszanak, a szakember szerint nagyon jót tesz nekik, hogyha reggel az ébredést követően egy órán belül megtesznek legalább egy 10 perces sétát kint, akár a kertben körbe-körbe, bárhol jó, vagy egy késő délutáni esti séta is tud segíteni abban, hogy kellőképpen ellazuljunk elalvás előtt. Azért, hogyha megnézitek a nagymamáink, dédieink korosztályát, aki még olyan állapotban, ők mindig sétálnak este. Délelőtt is sétálnak egyet, reggeli után, és este még nyugovoratérés előtt is sétálnak. Én Felsőgödön sokat láttam így sétálni idős embereket a vízparton, a gáton, a töltésen. Aztán, amit még javasolnak a vízpart mellett, hogy érdemes célba venni az erdőket, mert ahhoz, hogy csökkenteni tudjuk a stressz szintet, és nyugodtan tudjunk aludni, a legjobb például, hogyha egy erdőben sétálunk, egy tanulmány azt is megállapította, hogy különösen a fenyőerdőben tett séta tud nagyon jó hatással lenni az alvásunkhoz, konkrétan hasonlít a hatás az altatóihoz. Úgyhogy érdemes figyelni a környezet ismétlődő mintáira, és érdemes otthon hagyni, és ezt nagyon ajánlja mindenki, a telefonunkat. A környezetre figyeljünk, a légzésünkre figyeljünk, a gondolatainkra figyeljünk, vagy a kutyánkra figyeljünk, de semmiképpen se vigyünk magunkkal telefont lehetőség szerint, vagy ha visszünk a biztonság kedvéért, akkor vegyük le róla a netelérést, ne nyomkodjuk a telefont, csak azért legyen nálunk, hogy a biztonság kedvéért nálunk lehessen valami, ami kapaszkodó lehet, ha eltévednénk, vagy hogyha telefont várunk, vagy hogyha esetleg félünk, mert egy kicsit távolabb megyünk, és egy szokatlan helyen sétálunk, vagy ha valaki így érzi magát biztonságban, de nem nyomkodunk, nem fotózunk, nem social médiázunk, hanem csak úgy vagyunk, a telefon pedig a zsebünkben.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A béla agytengely egyensúlyáról, annak létezéséről, működéséről és az elképesztő fontosságáról már sokat beszéltünk a Manna délelődben, de itt van egy másik megközelítés, méghozzá a bélbaktériumokon keresztül, mert érdemes tudni azt is, hogy a bélbaktériumok az agyunkat is irányítják. Egy lenyűgöző felfedezés született, ugye ezt már mindannyian tudjuk, hogy a bélrendszerünkben élő baktériumok, gombák és egyéb mikroorganizmusok gondozása segíthet a jobb gondolkodásban, sőt új módszereket kínálhat a mentális egészségi állapotok kezelésére. A bélrendszerben lévő baktériumok nyüzsgő és virágzó idegen kolóniát alkotnak, ahogyan ezt írja a BN is. Tulajdonképpen trillió és több ezer különböző fajt foglal magába, és ezek a mikroorganizmusok közül nagyon sokan, köztük a baktériumok, az archaeák és az eukariák például már jóval azelőtt itt voltak, hogy az emberek kifejlődtek volna. Tehát a mikrobiális légiókat együttesen mikrobióta néven ismerik, és a jól bevált szerepet ők játsszák a testi egészségünk megőrzésében, az emésztéstől és az anyagcserétől az immunitásig. Olyan létfontosságú vegyületeket is termelnek, amelyeket az emberi szervezet önmagában nem képes előállítani. Az elmúlt néhány évtizedben pedig sorra győződtek meg a kutatók arról, hogy ezek az ellentmondásos bizonyítékok, amiket elkezdtek feltárni, mind azt sugallják, hogy a bél mikrobióta nem csupán az agyunk kiváló működését segíti elő azáltal, hogy segít felszabadítani a számára szükséges tápanyagokat a táplálékunkból, de képes segíteni a gondolataink és a viselkedésünk formálásában is. A kutatások eredményei még azt is elősegíthetik, hogy megértsük az agyunk működését, és új kezelésekhez vezethetnek számos mentális egészségi állapotra vonatkozóan, például a depressziótól és a szorongástól a skizofréniáig. Bár a kép, a teljes kép még mindig nagyon távol áll a teljes valóságtól, de a COVID-19 járvány, világjárvány nyomán, amely a világ számos részén káros hatással volt az emberek mentális egészségére hosszú távon, ennek a rejtvénynek a feltárása most fontosabb lett, mint valaha. Rengeteg kérdés van az agy és a bélben lévő baktériumok kapcsolatáról. Az orvostudományban hajlamosak vagyunk a testet részekre osztani, így mondja a szakember. Tehát, amikor az aggyal kapcsolatos problémákról beszélünk, akkor hajlamosak vagyunk a nyaktól felfelé gondolkodni. De evolúciósan keretbe kell foglalni a dolgokat, fontos emlékezni arra, hogy a mikrobák már az emberek létezése előtt is itt voltak, tehát ezekkel a barátokkal mi együtt fejlődtünk. Soha nem létezett az agy a mikrobáktól érkező jelek nélkül. És adódik persze a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha ezek a jelek valóban nagyon fontosak annak a meghatározásában, hogy hogyan érezzük magunkat, hogyan viselkedünk, hogyan cselekszünk, és tudnánk-e terápiásan modulálni ezeket a mikrobákat a gondolkodás, a viselkedés és az agy egészségének a javítása érdekében. A mikrobák szerepe rendkívül sokrétű. Ilyen Xiao, az integratív biológia és fiziológia docense, az egyik vezető kutató ebben a témában, ezen a területen, a UCLA laboratóriumában, és ott feltárta, hogy milyen szerepet játszhatnak ezek a mikroorganizmusok a magzati agy fejlődésétől a megismeréséig és a neurológiai állapotokig, mint például az epilepszia vagy a depresszió, és azt is megvizsgálta, hogy ezek a mikrobák hogyan befolyásolhatják az agyunkat és a gondolkodásunkat. Úgy fogalmazott, azt találtuk, hogy a bélmikrobák szabályozhatják a neuronok korai fejlődését olyan módon, ami tartós hatást gyakorol az agyi áramkörre és a viselkedésre. Tapasztaljuk például, hogy rövidebb időn belül a bélmikrobák szabályozhatják a biokémiai anyagok, például a szerotonin termelését, ugye a boldogság hormonét, amelyek aztán aktívan stimulálják az idegsejtek tevékenységét. Valójában a kutatások azt sugallják, hogy a mikrobáink számos úton kommunikálhatnak az agyunkkal, az immunitástól egészen a biokémiai anyagokig. Egy másik jelölt a vágószideg, amely szupergyors, úgynevezett, hát fogalmazunk úgy, hogy internet kapcsolatként működik az agyunk és a belső szerveink között, köztük a bél között. A Lactobacillus rhamnosus JB1 baktérium például úgy tűnik, hogy javítja a szorongó és depressziós egerek hangulatát. Ez a jótékony hatás azonban megszűnik, hogyha ez a vágószideg a mentén haladó jelek blokkolva vannak, ami arra utal, hogy a baktériumok kommunikációs útvonalként használhatják ezt az idegpályát. Tehát, ha leegyszerűsítünk mindent, akkor megint csak arról van szó, hogy a bélrendszerünk, teljes bélrendszerünk egészsége nagyban befolyásolja a mentális állapotunkat és a mentális egészségünket. Úgyhogy erre mindenképpen érdemes odafigyelni.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene. Ez

0: Schiller Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Az emberiség életét megkönnyítő és meghatározó találmányok sorát bővítjük ma a konzervdobozzal. Az angolokkal egykor jelentős mértékben versengő franciák élelmezési gondjaik enyhítésére találták ki. Paradox módon mégis a szigetországiak csináltak belőle jó üzletet, és ez most a konzervdoboz története. Amikor kinyitottuk az edényeket és megkóstoltuk ugye a bennük lévő 18 féle különböző tartósított élelmiszert, kiderült, hogy mindegyik megőrizte eredeti frissességét, és a tengeri út során a legkevésbé sem romlottak meg. Így lelkesedett a saját leleményén és leleményességén Nicolas Appert, francia szakács és cukrász mester, amikor 4 hónap és 10 nap hajóút után gal tengerészek jelenlétében kibontották az általa korábban gondosan lezárt üvegeket. Ugye tulajdonképpen az, hogy a szigetországiak csináltak jó üzletet, ebből így summázható a 200 éve, most már 220 évvel ezelőtti napóleoni háborúk idején kitalált konzerv megszületésé és hányattatásának sztorián, de akkor nézzük tovább, valamikor a 19. század első évtizedében zajlott le ez az ipartörténeti pillanat, egy legalább másfél évtizedes próbálkozás sorozat végére pontot téve, mert hogy ez idő alatt Appert mesternek máig senki által nem vitatottan elsőként sikerült szinte bármilyen élelmiszert eredeti formáját lényegében teljesen megőrizve, vagy hát azt megközelítő állapotban tartósítani. Az utókori értékelők szája ízét talán azt ronthatja valamelyest, hogy mind a mai napig lehetetlen megállapítani, hogy pontosan mikor jutott el a francia konyhai innovátor az emberiség számára oly hasznosnak bizonyuló ötlethez. Az ezzel foglalkozó források legalábbis 1780 és 1810 között majdnem egy tucatnyi időpontot említenek. Annyi biztos, hogy vendégfogadós szülők fiaként született meg 1749-ben a kis Nicolas, és már kora gyerekkorában a konyhagőzben érdeklődött és érlelődött. Maga a feladat, meg az ő tudása is, és utóbb aztán az országot járva még pezsgő palackozóban, sőt sörfőző műhelyben is tökéletesítette a kis technológiai alapismereteit, és folyamatosan égett a tudásvágy benne az élelmiszerekkel kapcsolatban. 1782-ben aztán letelepedett Párizsban, megnyitotta a cukrász üzletét, és a születésének a 250. évfordulója alkalmából Franciaországban rendeztek ünnepség sorozatokat, és abban annak idején kiadtak egy összefoglalót is, amiből úgy tudjuk, hogy a döntő gondolat valamikor 1789 és 1795 között születhetett meg. Minden esetre a forradalmi terror időszakában elszenvedett több hónapos börtönmagányban, mert hogy abban is része volt szegénynek, nyilván jutott ideje az étkezési kérdéseken fantáziálgatni és elmélkedni, aztán a gyakorlati tapasztalatokra épülő ötlet lényege pedig az volt, hogy, idézem, szorosan ledugaszolt a vastagfalú üvegpalackokban raktam különféle élelmiszereket hosszabb, rövidebb ideig forrásban lévő vízfürdőben tartva. Egyébként ezt már Farkas József egyetemi tanár, a hőkezeléses élelmiszer tartósítás múltja és jelene című már 96-ban sokkal később kiadott tanulmányában idézte Appertet, mert hogy Appert ugyanis különösebb tudományos bizonyíték hiányában még csak feltételezhette, hogy a hevítés tönkreteszi vagy megváltoztatja az úgynevezett romlást okozó fermenteket, vagyis enzimeket, vagyis meggátolja az erjedést, ugye? Mert egyébként a fermentálás az egy nagyon egészséges dolog és egy nagyon jó folyamat, amiben részt vehetnek az élelmiszerek, nagyon egészséges is. No, ami érdekes még, hogy tulajdonképpen empirikus módon, azaz tapasztalati úton a korabeli uralkodó tudományos közvélekedéssel szemben megsejtette azt, amit honfitársa Louis Pasteur csak az 1860-as évek elején tudott bebizonyítani, hogy tudnélik a romlást mikroorganizmusok okozzák, amelyek ő hatására elpusztulnak, az edény lezárása pedig megakadályozza, hogy újabb mikrobás szennyeződés kerüljön be magába, a kis tégelybe, üvegbe, edénybe, konzervbe. Az ötlet megszületése, amennyiben az valóban az 1790-es évek első felében történt, és a kész konzervek rendszeres fogyasztása között még meglehetősen hosszú idő telt el, a per kísérleteinek viszont igen nagy lökést adhatott a francia belügyminisztérium 1795-ös pályázata, mert hogy ott 12.000 frankot ígértek annak, aki megoldja a fél Európával hadakozó gal hadsereg élelmiszer ellátási problémáit. A francia élelmezési gondok igencsak égetőek lehettek, mivel egyes adatok szerint a francia katonák akkoriban az éhezéssel és a C-vitamin hiánya miatt kialakult skorbuttal vívott harcban jobban hullottak, mint az ellenség golyóitól, úgyhogy a lelkes Appert mester 1802 őszére oly mértékben tökéletesítette eljárását, hogy érdemesnek látta a Párizshoz közeli messzibe költözni, ahol kisebb üzemet nyitott a termékei előállítására és forgalmazására. Gyakorlatilag innentől datálódik és létezik a konzerv.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Hányszor fordul elő velünk, hogy valamit gyorsan akarunk mondani, és mondjuk is, hogy jaj, a fenébe, hát itt van a nyelvem, hegyén gyorsan akartam mondani, és nem jut eszembe. És csak gondolkodunk, és minél erőteljesebben akarjuk azt a fránya szót előhívni. Szóval miért hagy cserben az agyunk bennünket? Nagyon sokszor szokott ilyen lenni, csak nem jut eszembe, de tudom, hogy B betűvel kezdődik. Hogy is van? Ez a letologika jelensége, csak hogy legyen még egy újabb szó a szótárban, ami nehezen jut majd eszünkbe, hogy írja Szabó Jennifer a Díványon. Igaz, hogy amikor úgy érezzük, hogy egy szó ott ül a nyelvünk hegyén, és csak hajszálak választanak el tőle, hogy kimondjuk, főleg a hétköznapi szavakra jellemző ez, úgyhogy így most már megbocsáthatunk magunknak, mert fogjuk tudni, hogy tulajdonképpen mi is ez. A jelenségben az a becsapós, hogy azt gondoljuk, hogy mindjárt kimondjuk, itt van, de nem jön. Nem jön elő. És a helyzet általában vagy úgy oldódik meg, hogy az activity-ben például, ugye, vagy ahhoz hasonlóan körbeadjuk a feladványt, és valaki másnak eszébe jut, vagy egyszer csak, amikor már egyáltalán nem gondolkodunk rajta, nem foglalkozunk vele, akkor beugrik. Sokkal-sokkal később, egy olyan helyzetben, amikor már tökre nem érdekes az egész, és olyankor gyorsan felhívjuk az életet, figyelj, eszembe jutott, hogy mi az. Hogy ennyire tudja dolgoztatni az ember agyát egy ilyen. A nehezen megmagyarázható jelenségekben pedig az a jó, és akkor itt mondjuk a félrenyelt szavakról is beszélhetünk, hogy biztosan van a világon egy olyan kíváncsi kutató, akinek az lett a célja, hogy ezt a magyarázatot, vagy erre megtalálja a magyarázatot. Ilyen a letologika is, amiről számos érdekesség napvilágot látott már. Megnyugodhatunk, mert a jelenség univerzális, mindenkivel megtörténik, és mindenkivel meg is fog még történni jó párszor életében. A világ minden tájáról kérdeztek embereket, és a 90% beszámolt arról, hogy olykor ott van a nyelvük hegyén a szó, de az ott is ragad, és nem tudja kimondani, mert nem jut eszébe. Meglehetősen gyakran előfordul, és a gyakoriság egyébként az életkorral csak növekszik. A fiataloknál a felmérés szerint főleg heti egyszer, idősebb korban pedig már inkább napi egyszer átéljük ezt az úgynevezett szófosztottságot. Gyakori az is, hogy emlékszünk részinformációkra, hogy milyen betűvel kezdődik az adott szó, hány szótagos, mivel végződik, mire rímel, milyen a ritmusa, milyen magánhangzók vannak benne, de van olyan is, hogy még azt is eltévesztjük, azt mondjuk, B-vel kezdődik, és nem B-vel kezdődik, csak van benne egy hangsúlyos B betű. A tulajdonnevekre például egyébként nehezebben emlékszünk, a színészek neveit kitalálni így aztán még nehezebb kihívás, főleg, hogyha egy olyan vitába keveredünk, hogy ez XY nem, ő biztos, hogy nem az, megy a vita, és közben nem üteszünk az illetőnek a neve, vagy rá tudjunk keresni a Google-in. Miért nem tudjuk vajon a nyelvünk hegyéről kimondani a szót? Hát a gondolataink szavakba öntése egy sokkal komplexebb folyamat, mint az ember azt gondolná. Azért is tartjuk egyébként természetesnek, mert tudattalanul és többnyire erőfeszítés nélkül történik. Az agyunk ebben a folyamatban az elvont gondolatokat szavakba kezdi önteni, aztán ezeket a szavakat hangokhoz kapcsolja, és amikor a nyelvünk hegyén ragad a szó, ez a bonyolult folyamat elakad. A jelenség nagyobb valószínűséggel fordul elő akkor, hogyha fáradtak vagyunk, hogyha nem tud rendesen működni az agyunk, de az is befolyásolhatja például, hogy az adott információt mennyire jól tárolta el, vagy kódolta az agyunk, vagy milyen zavaró emlék interferál vele. A frusztráció például abból fakad, hogy az ember tudja, hogy ismerjük az információt, a nevet, tudjuk, hogy ki az, ismerjük azt az információt, foglalkoztunk már vele korábban, és mégis képtelenek vagyunk hozzájutni az adott pillanatban. Nem éri meg ilyenkor állítólag a tudósok szerint a Google-höz fordulni, mert inkább árt, mint használ, és inkább azt erősíti, hogy az adott szót újra elfelejtsük, hogyha rákeresünk. Most nem a Google, bármilyen keresőm, és a hibák megerősítik egymást, úgyhogy egészen valószínű, hogy aztán a következő hasonló helyzetben szintén nem fog eszünkbe jutni a keresett színész neve, vagy pedig az a szó, ami a nyelvünk hegyén ül. Több kutató szerint ez a jelenség arra sarkal minket, hogy egy információ jobban bevésődjön a memóriánkba, tehát ehhez mélyebb megértés szükséges. Érdekes dolgok ezek, nyilván igazából az ember ilyenkor keresi, hogy mi az, ami segíteni tud a szó megtalálásában. Igazából könnyű válasz erre a kérdésre nincsen, mert a jelenség szinte elkerülhetetlen. A korábban nehezen előhívható szavak később mégis sikeresen kimondhatók tudnak lenni akkor, hogyha már nem foglalkozunk velük, és ennek pedig az a titka, hogy magunktól jöjjünk rá a válaszra. Ebben sokszor segítségünkre lehetnek a körülöttünk lévők, vagy pedig az, hogy mihez kötődik az a dolog. Hol voltunk, mit csináltunk, milyen illatokat éreztünk, milyen színeket láttunk, milyen évszakot, kivel voltunk együtt, amikor ez az esemény történt, amikor ezt az illetőt láttuk, vagy amilyen esemény kötődik ahhoz a szóhoz. Talán így tudom ezt jellemezni. Mármint, hogy hogyan tudjuk megsegíteni magunkat egy ilyen helyzetben.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és ahogy ígértem, Brezina Kinga és a Nia Tánc, Kinga nemzetközi Nia tréner és oktató, és arról beszélgetünk majd a táncon túl, hogy mi mindent ad a Nia, mint mozgásforma és mozgáskultúra az életünknek, hogyan segít ez a nőknek, a friss hírek után kezdünk is.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pápával találkozik a kormányfő, még lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Magánaudiencián fogadja délelőtt a pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök reggel magyar nyelvű szentmisén vesz részt. A Szent Péter Bazilika altemplomában található magyarok nagyasszonya kápolnában, majd külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyház fővel, valamint a Szent Szék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz 14. Leónak. Washingtonba érkezett a kínai elnök. Xi Jinping kereskedelmi kérdésekről, a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezéséről, valamint Taiwan helyzetéről egyeztet Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozón a mesterséges intelligencia biztonságpolitikai kihívásait és világgazdasági hatásait is megvitatják. A következő évek fejlesztéseit finanszírozhatja a kormány a feloldásra javasolt több mint 4 milliárd euró uniós forrásból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A többi között a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, valamint energetikai és vízügyi beruházásokat lehetne megvalósítani. Vitézi Dávid példaként említette az M3-as metró meghosszabbítását és több vasútvonal korszerűsítését. Nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitánysága a polisz.hu-n. Az ORFK a Magyar Nemzetben tegnap megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el ezeket az adatokat. Közölték, hogy a testülettől távolzók létszáma nem olyan magas, mint amilyen arányú leszerelési hullámra utalnak a cikkben. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság a mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Alkalmi bélyeg blokkot bocsátott ki a Magyar Posta a Herendi porcelán manufaktúra fennállásának 200. évfordulójára. A bélyegek központi motívuma a Herendi porcelán manufaktúra egyik világhírű teás készletének újra gondolt változata. Az újdonságot egyes postahelyeken, valamint a Magyar Posta weboldalán lehet megvenni.
1: Időjárás.
2: Délelőtt még többnyire napos idő lesz, majd délután már több felé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat erős széllel. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége Brezina Kinga, aki nemzetközi Nia tréner és tanár. Mi a Nia tánc, miért fontos, hogyan tud hozzáadni sok-sok pozitívumot az életünkhez, hogyan segít nőknek, és miért olyan fontos, hogy mozogjunk, erről is szó lesz, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A tánc varázslat, a tánc segítség, a tánc egészség, a tánc táplálék, és még számos jelzőt tudnék használni. Csatolva mondjuk hozzá azt a kedves legendát, amikor elmegy egy tudóhoz egy ember, hogy ez a baja, az a baja, amaz a baja, és azt kérdezi tőle a tudó, hogy mikor táncoltál utoljára. Hogy miért ilyen nagy varázslat a tánc, arról beszélgetek mai vendégemmel, Brezina Kingával, aki nemzetközi NIA tréner és tanár, és hogy mi a kettő között a különbség, arról is beszélni fogunk. Szia, Kinga, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, Petra.
1: Kezdjük akkor először azzal, hogy mi a különbség a tréner és a tanár között, aztán folytatjuk azzal, hogy mi is a NIA, és hogy miért fontos a tánc, mi mindenben segít.
2: Ez lesz a leggyorsabb válaszom, a NIA tréner képzi a tanárokat.
1: Oké.
2: Tehát én magam NIA tanár vagyok, hát lassan 17 éve, NIA tréner, tehát aki képzi a tanárokat, az pedig 3 éve. Ez a különbség alapvetően a kettő között.
1: Mennyiben van különbség a között, amikor átadod a tudást, és amikor használod a tudást, és amikor megszerezted? Másképp éled meg ezt?
2: Na jó, most megfogtál itt rögtön az elején. Ugye nekem ez egy... Nekem a 24 órám az erről szól, vagy ebből áll. Vagy hát leginkább úgy élem már az életem, főleg az elmúlt, most nem is tudom hirtelen, hogy hány évet mondjak, tehát nyilván az első 2 év az még egy ilyen átmenet volt, de hogy azóta a személyes gyakorlásom, meg az óratartás, meg a tréningek tartása az annyira szerves része az életemnek, hogy nem tudok igazából különbséget tenni. Na az a kérdés, hogy melyiket élvezem a legjobban, akkor itt sem tudok különbséget tenni, de azt tudom, hogy ha én adom át, tehát hogyha tanítok, akkor abban 100%-ig benne vagyok, hogyha én megyek el valakinek az órájára, amire egyébként mindig nagy szükségem van, akkor ott azért kicsit ilyen fegyelmezetlen módon kibe tudok ugrálni az élményből, meg vissza a fejembe, de igazából egyiket sem szeretem jobban a másiknál, de tanítani ezt a mozgásformát, ezt valami egészen mély szenvedélye. Hogy ez, azt hiszem, ez most már így is marad a következő 50 évben.
1: Mi is az a NIA? Milyen tánc ez? Illetve mit jelent maga a szó? Honnan származik?
2: Ez egy több mint 40 éve létező mozgásforma, és ha nagyon szakmai akarok lenni, akkor mondhatom, hogy ez egy rövidítés, vagy egy betűszó, a neuromuszkuláris integratív akciónak az első 3 betűjét olvassuk össze NIA-nak. Az Egyesült Államokban jött létre, hát most már lassan 45 éve, de jobban szeretek úgy gondolni rá, mint egy ilyen mozgásművészeti, bárki számára végezhető mozgásművészeti formára, vagy módszerre, amit mindenki a saját testére tud alakítani. Tehát nem fellépésekre készülünk meg bemutatókra, hanem egy ilyen gyógyító, mozgásművészeti, mezítlábas mozgásforma 52 mozdulatból tevődik össze, amit mindenki úgy hajt végre, hogy ez neki jó lesen.
1: Tehát gyakorlatilag ezt az 52 mozgásformát variáljátok úgy ezeken az alkalmakon, amikor táncoltok, hogy kinek, hogyan és mi esik jól. Jellemző-e az, hogy mondjuk tükrözheti-e az 52 mozdulatnak a felhasználási módja, ritmusa, egymás utánisága az én idegrendszeri állapotomat?
2: Abszolút. Minden mozdulatnak megvan a maga jelentése. Úgy képzeld ezt el, vagy úgy képzeljétek ezt el, hogy ezek a mozdulatok olyanok, mint az ABC-nek a betűi. Tehát ugye az én szándékom tanárként, hogy mit akarok aznap írni. Tőmondatokat, összetett mondatokat, egy epigrammát szeretnék, egy novellát, vagy nekifutunk az Iliásznak, és akkor elérünk el a végére, meg hogy ez ki milyen tempóban olvassa, vagy utána tudja bedolgozni saját magába. De minden mozdulatnak megvan a maga jelentése és jelentősége, és minden mozdulatnak hatása van az idegrendszerre. Nem titkolt célom nekem, NIA tanárként az, hogy aki eljön egy NIA órára, az kiegyensúlyozott.

0: mindig mezítláb vagytok. Miért fontos ez?
1: Egyrészt a súlypontod rögtön máshová kerül, hogyha mezítláb vagy és nincsen megtámasztva alulról a talpad, másrészt ugye rengeteg idegvégződés van a talpban, amit jó, hogyha stimulálunk közvetlenül. Nem azt jelenti, hogy kötelező mezítláb lenni, mert hogyha valakinek olyan problémája van a lábfejével, azt én nem fogom megkínozni a mezítlábbal, de egészen más lesz a mozgásod, hogyha mezítláb vagy, mint hogyha megtámaszt egy cipő. De nézd, én annyi mindent láttam itt a 17 év alatt, hogy miben táncolnak a lábukon az emberek. Eddig egy flip-flop papucs vezet, mert hogy azt érezte biztonságosnak, de az tény is való, hogyha mezítláb vagy, akkor egészen másképpen fogsz mozogni. Elkezd a testi érzetekhez való kapcsolódás visszaépülni, ami nagyon-nagyon fontos lenne mindenkinek. Vagy érezzem, hogy fázom, melegen van, éhes vagyok, szomjas vagyok, mit érzékelek a testemben, és az valahol ott kezdődik, hogy a talpammal rá tudok állni a talajra, amin vagyok.
0: A tánc önmagában nagy varázslat, de vannak ebben is olyan mozgásformák, táncformák, mint a Nia, ami kifejezetten gyógyítani tud. Egy korábbi beszélgetésem Kingával úgy zajlott, hogy megakadt egy mondat bennem, az, hogy mit tudok kitáncolni magamból, és erre az volt a válasz, hogy gyakorlatilag mindent, úgyhogy ezzel folytatjuk majd. A műsor mai vendége Brezina Kinga, nemzetközi Nia tréner és tanár, hamarosan folytatjuk.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: A tánc varázslata és maga a Nia tánc. Hogy mi is ez pontosan, erről már mesélt mai vendégem Brezina Kinga, nemzetközi Nia tréner és tanár. De ugye ott fejeztem be az előző beszélgetésünket, hogy amikor egyszer mi dumáltunk erről, akkor azt mondtad, hogy mindent ki tud táncolni magából az ember. Tehát ez valahogy nekem úgy ugrott be, vagy úgy maradt be bennem, hogy ez egy kicsit olyan táncban, mint amikor az erdőbe kimegy az ember üvölteni.
2: Lehet olyan. Azt szeretném elmondani, hogy egy olyan kultúrában, mint társadalomban nőttünk fel, nevezzük, aminek szeretnénk, amelyik mindig a katarzisra vágyik. Tehát, hogy azt tanították nekünk, hogy a nagy dologból kell, egyrészt mondjuk, hogy ki kell ordítanom, és akkor majd elmúlik, nem biztos. De a valóság az mindig az, hogy valami kicsivel kell kezdeni, hogy a nagy változás bekövetkezzen. Tehát a test meg a mozgás pedig ennek a kicsinek a lehetőségét adja meg. Ugye ahányan vagyunk, annyiféle test van, és annyiféleképpen tudjuk azt megmozdítani, de van egy ilyen nagy varázslat, hogy mi emberek mindig szerettünk valami közös tűz körül táncolni. Tehát, hogy ott volt a tűz, és akkor eltáncoltuk, ami történt velünk, vagy kitáncoltuk, ha öröm ért bennünket, ha bánat ért bennünket, és így tovább. És ezek a közös tüzek, ezek úgy jönnek, mennek, vagy elmúlnak. Valamikor hallottam valakitől, hogy a diszkó generációnak, ugye az a diszkógömb a nagy közös tüze, ami körül.
1: Az jó duma.
2: Igen, hogy a diszkógömb a nagy közös tűz, de ezeket a közös tüzeket mindig el lehet képzelni, vagy oda lehet rakni, ami lehet egy közös élmény, vagy lehet mindenkinek a saját élménye, amit behozott abba a közösbe, és a test az mindent elraktároz. És hogy mi történik akkor, hogyha azt nem cígülöm, hanem kiizzadom magamból, vagy kimozgom magamból, vagy hagyom, hogy egyáltalán valami áramlás elinduljon. És ehhez tényleg a tánc az egyik leginkább passzoló, kéznél levő eszköz. Egyrészt azért, mert nem kell hozzá semmi más a testeden kívül, ma pedig tudomásom szerint, aki ilyen emberi formát ölt, a bolygón annak mind van egy teste, tehát az pedig ott van, addig, amíg itt vagyunk, és akkor miért ne használjam arra, hogy én jobban érezzem magam.
1: Hogyha valaki követ téged a Facebookon, most is meg lehet tenni, Brezina Kingát követni, illetve akár az Instán, akkor látni, hogy abban a helyiségben, ahol ti táncoltok rendszeresen, amikor Nia óra van, akkor tényleg lebegitek a teret ezekkel a gyönyörű mozdulatokkal, amiről nekem egy kicsit eszembe jut a hula is egyébként, tehát hogy mintha lenne ebben is egy
2: sok kar mozdulat, igen, meg
1: szakralitás, igen. És miért fontos ez igazából a kérdés része az ez a dolognak, hogy miért fontos belebegni, betáncolni a teret?
2: Azért, mert az embernek van egy vele született igény a szakrálishoz való kapcsolódásra, ami teljesen eltűnt. Már hogy mit értek a szakralitás alatt? A testnek, az életnek, az értékes emberi életnek a szentsége, az, ami eltűnt. Az az, amit így vissza kéne nyernünk, ugye, hogy minden egyes, ugye nagyon kicsi az esélye annak, hogy megszülessünk. Múltkor olvastam valahol, hogy egy a 100-300 milliárdhoz. Tehát ez az elméletileg nulla, gyakorlatilag meg hát mégis itt vagyunk. És hogy muszáj a szépet, meg a szépséget megtalálnunk és megkeresnünk. A Bertik Sárika néni mondta, ugye, hogy szeresd a szépet egy életen át, és hogy ezt így komolyan is kell venni. Hát, hogy mi történik akkor, hogyha én hozzáadom ezt a minőséget a mozgásomhoz, akkor hirtelen megint 3 éves vagyok, és látom, ahogy a szüleim átölelik egymást, vagy 16 éves vagyok, és szerelmi bánatban vagyok, vagy 30 éves vagyok, és megszületik az első gyerekem, vagy bármi. Tehát, hogy ezek a szép pillanatok, azok így tudatosulni tudnak, és hogyha ezt hívom elő a testemből, akkor tudok majd tovább menni, meg tudok fejlődni, meg tudok a másik felé empátiával, együttérzéssel is akár odafordulni, és a közöset keresni, nem pedig a különbözőséget. kiválkálni, amiben itt nagyszerűek vagyunk a Kárpát-medencében.
1: A tánc csodájáról, annak a szakralitásáról és a gyógyító képességéről, voltáról beszélgetek Brezina Kingával, aki nemzetközi NIA tréner és tanár, és a táncnak most a NIA típusáról vagy változatáról beszélgetünk, ami szerintem sokkal több, mint tánc, és nem csak a gyógyító hatása miatt, vagy a különlegessége miatt, hanem a közösségépítő és a nőkre gyakorolt hatása miatt is, úgyhogy majd ezzel fogjuk folytatni hamarosan.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A tánc varázsa, ezen belül is a Nia varázsa. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Brezina Kingával, aki nemzetközi Nia tréner és tanár. Nagyon sok mindent elmesélt már Kinga erről a táncról, ami tulajdonképpen létformává válik, és egy elképesztő erős közösségformáló hatása van, és egy nagyon jó női közösséget formál, nagyon sokat segít a nőknek az együttlét, az együttniázás, és akkor erről kérlek, hogy mesélj, plusz még ide vigyeszteném azt is, hogy ezek szerint csak nők niáznak?
3: Nem, de a nők valahogy bátrabbak ebben. Aha. Hogy menjenek, kapcsolódjanak, kipróbáljanak dolgokat. Van a nőkben ott van egy ilyen velünk született, a másik felé való odafordulásnak a képessége meg a készsége, hogy meg tudjuk tartani egymás örömét meg bánatát. Minden ilyen mozgás, mint a Nia, az elkezd közösséget építeni, és a nőknek a közösség építő és formáló szerepe az olyan, mint a víz alatti láthatatlan víz, vagy a föld alatti láthatatlan vízhálózat. Hogy annak muszáj, hogy mozgásban legyen, és azt táplálja azt, ami a felszínen van. Ugye, ha eltűnik ez a víz, tehát eltűnik a nőknek az egymáshoz való kapcsolódási képessége, akkor azt látjuk, hogy elsivatagosodik az a vidék, az a táj, vagy akár az az ország, uh-huh. ahol ez így nem tud megtörténni. Tehát nem minden nő akar felbuzogni, mint a Niagara, meg így aláomlani, persze vannak ilyen drámai vizek is, hanem ez a megtartó, tápláló történet, és ezekre a nőknek egyébként meg annyira szüksége van, mint a levegővételre, uh-huh. hogy egymáshoz tudjanak kapcsolódni, és ezeken a helyeken, ahol Nia órák vannak, ott ez megtörténik. Mindig azt mondom azoknak, akiket képzek, hogy mi az én legnagyobb ajándékom ebben az egész munkában, és hogy azok a felnőtt barátságok, amik megszülettek itt az öltözőben, az órák előtt, az órák alatt, a hétvégéken, hogy ahogy ezek a nők egymáshoz fordulnak, és onnantól kezdve megtartják és segítik egymást. Úgyhogy tudod, ezt mondtam neked, hogy van egy ilyen vicces hasonlatom, hogy a világot valójában, tehát a világot valójában mi niások irányítjuk. Azon belül is van a macskás niásoknak a kiemelt csoportja, de erről majd egy másik műsorban beszélhet. De hogy létfontosságú a közösségben való létezés. Beszéltünk egy picit arról, hogy a transzcendens mennyire kell az életünkhöz. Ugyanúgy mi társas lények vagyunk, emberek, uh-huh. és mi nők, meg aztán mi meg itt vagyunk, akik így az egyensúlyi állapotokat képesek vagyunk fenntartani.
2: Hogyan működik a változás, amit a Nia ad? Mit tapasztaltál azokon a lányokon, nőkön, akik részt vesznek az óráidon?
3: Mindenkinek átalakul jobb irányba az élete, ha más nem, akkor úgy, hogy elfogadóbb lesz akár önmagával szemben is. Meg tudja különböztetni a nehézséget a traumától, és akkor annak megfelelően tud vele foglalkozni. Uh-huh. Sokkal jobb kedvű. Fizikailag is van egy csomó változás, ami megtörténik a nőkkel. Mindig mondjuk a férfiaknak, hogy gyertek ti is, akkor persze elmondják, hogy jó, de hát ez egy ilyen nagyon női mozgásforma, akkor mindig elmondom, ezt egy nő meg egy férfi rakta össze, tehát így értsétek meg, hogy igazából ez úgy működik, hogy a kiegyenlítettség a kiegyenlítődésben, és nem pedig abban, hogy valamelyik leuralja a másikat, vagy többre tartja magát a másiknál. Az én mentorom az el szokta mondani, hogy ő, hogyha tehetné, akkor mindig, amikor valakik, legyen az egy igazgató tanács, vagy egy parlament, vagy bármi nagy döntés előtt 10 percet táncoltatná őket, és higgyem el, hogy annak, és én nem elhiszem, én tudom, hogy annak erős hatása lenne arra, hogy utána mi a döntés, amit meghoznak. Mert valahogy kitisztul a fej, és a testre előbb rá lehet bízni magad mindig, mint arra, amit a fejed mond.
2: Mondd, Kinga, bármilyen életkorban és egészségügyi, vagy nem tudom, fizikai állapotban igen. kapcsolódni lehet hozzátok?
3: Igen. A Nia filozófiája az egyrészt arról szól, hogy a mozgáson keresztül találjuk meg, csak nem tudok beszélni, találjuk meg az egészséget, és az egészség alatt nem a betegség ellentétét értjük, hanem ezt a kiegyensúlyozott, összerendezett állapotot, és a test útját követjük, ami azt jelenti, hogy megbízom abban, hogy az én testem saját maga össze tudja rendezni magát, és úgy fogja azt csinálni, ahogy az neki jól esik. És ahány test, az annyiféleképpen esik jól. Én azt tudom érezni, vagy érzékelni, amit az én testem, a többiekét nem, de megmutatom nekik, hogy én hogy csinálom, és utána ezt mindenki át tudja alakítani, úgyhogy tök mindegy, hogy hány éves vagy, hány centi, hány kiló, nem tudom, hány napot dolgozol. Egyet szoktam mondani, hogy azért jó néha tanárnak lenni, mert akkor is el kell jönnöm néha órát tartani, amikor mondjuk fáradt vagyok, enervált, rossz benyomások értek, vagy az energiaszintem lent van, de el kell jönnöm, mert ugye jönnek az órámra, és akkor lehet, hogy az én energiaszintem 2-es, 10 a maximum, és amikor majd kimegyek, akkor 10-es lesz, mert így megemeli. Az, akinek csak idézővel el kéne jönni egy néha órára, az előbb beragad a kanapéra sajnálni magát a napkitörések miatt. Tudom, ha eljönne, akkor az ő energia szintje is megemelkedne. Mindenkinek bátran merjük ajánlani, tényleg korra, nemre, egészségi állapotra való megkötés nélkül. Vannak esetek, amikor megkérem, hogy hozzon azért a kezelő orvostól egy beleegyező nyilatkozatot, meg inkább arra kell odafigyelni, hogy mondjuk ne vigye el nagyon a zene, és akkor ne tolja túl a jó érzést, hogy utána mindenre fájjon másnap.
2: Kinga, nagyon szépen köszönöm, hogy ránk értél, de leginkább azt köszönöm, amit értünk nőkért teszel. A műsor vendége volt Brezina Kinga, nemzetközi NIA tréner és tanár, meg lehet nézni az oldalát, és meg lehet nézni, hogy milyen is egy NIA óra. Köszönjük szépen az idődet.
3: Köszönöm szépen én is.

0: 98.1 FM életöröm zene és ma napköze, amiben ma szó lesz arról, hogy mire kell figyelnünk, hogyha a kutyusunkkal futunk vagy viccajozunk, aztán elmondom majd, hogy melyek azok a zöldségek, amiknek minden részét teljes egészében meg lehet enni. Elkészítjük a máltai lecsót, és el fogom mondani, hogy melyek a legmagasabb kollagéntartalmú ételek ez a mai mannapközi. A friss hírek után kezdünk is.
1: Manna morzsa. Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
2: Ez volt a Manna Morzsa. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Az 56-os forradalomhoz kapcsolódó emlékeket ajándékoz a pápának a kormányfő. Nincs kiemelkedő leszerelési hullám a rendőrségnél. Kezdetben napsütésre, majd délutántól több felé esőre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Magánaudiencián fogadja a pápa délelőtt Magyar Pétert. A miniszterelnök külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyházfővel, valamint a Szent Szék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának. A Tisza párt támogatottsága stabil és továbbra is olyan magas, amire korábban még nem volt példa. Ezt mondta a Medián ügyvezető igazgatója a Kossuth Rádióban. A tegnap közölt felmérés szerint a pártot választani tudók között a Tisza 64, a Fidesz 27%-on áll. Hanna Endre fontos fejleménynek nevezte, hogy a társadalom minden rétegében többségbe kerültek azok, akik maffia államnak látják a korábbi rendszert. Matolcsy György kihallgatása azt jelzi, hogy bizonyíték van a rendőrség kezében, aminek köze van az Erste ügyhöz, jelentette ki Simor András szintén a Kossuth Rádióban. A korábbi egybank elnök annak kapcsán beszélt erről, hogy kedden gyanúsítotti kihallgatásokat, és kutatásokat hajtott végre a Nemzeti Nyomozóiroda, az MNB-hez köthető, hivatali visszaérés miatt indult büntető ügyben. A gyanú szerint a jegybanki felügyelet emberei 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak az osztrák anyavállalatú Magyar Bankra annak érdekében, hogy Simor András lemondjon a pénzintézet felügyelő bizottsági tagságáról. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központnál, és egy az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén a rendőrség. A gyanú szerint az intézmény háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, aki alig végzett értemi munkát. A Fidesz politikai indíttatásúnak nevezte az akciót. Nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le, és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ORFK a Magyar Nemzetben tegnap megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el ezeket az adatokat. Albérletben felejtett drog miatt bukott le egy díler. A 22 éves férfi egy hétre vett ki egy budapesti apartmant, de az utolsó éjszakát a családjánál töltötte, és nem jelentkezett ki időben. A lakás tulajdonosa takarítás közben bukkant a több mint egy kilónyi növényi kábítószerre és 6 g fehér porra.
2: Időjárás.
5: Délelőtt többnyire napos idő lesz, majd délutántól több felé számíthatunk kisebb esőre, nyugaton zivatarra. Napközben 18-24 fok, késő este 8-14 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai mannapköziben szó lesz arról, hogy mire kell ügyelnünk, hogyha a kutyusunkkal futunk vagy bicajozunk együtt. Melyek azok a zöldségek, amiknek minden részét megehetjük, és meg is kéne. Elkészítjük a máltai lecsót, vagyis a kaponátát, és el fogom mondani, hogy melyek azok az ételek, élelmiszerek, amelyeknek a legmagasabb a kollagén tartalma. Ez a mai mannapközi, már is kezdünk.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: FM.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
1: Kipróbálni Manna.
2: A varázslatos kollagén az, amiről most szó lesz itt a Beauty rovatban, méghozzá azért, mert hogy létezik több olyan étel, aminek magas kollagén tartalma van, de három, aminek nagyon magas kollagén tartalma van, és mivel a kollagén jótékony hatásáról már biztos, hogy hallottatok sokszor, hiszen én magam is beszélek itt a Beauty rovatban többször is, vagy beszéltem már többször is a kollagén hatásáról, annak a működési mechanizmusáról, úgyhogy most el fogom mondani, hogy ezt szerencsére nem csak étrendkiegészítőkkel és kozmetikumokkal, hanem étkezéssel is be tudjuk vinni, tehát meg tudjuk támogatni akár az étrend kiegészítők, akár a kozmetikumoknak a hatását. Ugye az egészséges és fényes bőr titka gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a legtöbb esetben a kollagén jelenléte, illetve a megereszkedett bőrnek, az öregedés jeleit mutató bőrnek pedig az elsődleges jel a kollagén hiány. Az, amit ez mutat, hogyha a ránctalanító és öregedésgátló krémekről és kozmetikumokról beszélünk, abban mindegyikben megtalálható ez, de emellett persze más összetevők is fontosak tudnak lenni, amik jól együttműködnek és erősítik egymás hatását. Ilyen a kollagén mellett a retinol, meg a glikolsav, és természetesen a C-vitamin is, aminek a megfelelő mennyiségű jelenlétében a kollagén termelődés egy kicsit megugrik. Miért olyan fontos a kollagén, jogos a kérdés? Hát ez az az anyag, ami konkrétan a rugalmasságért felelős. Ugye a kollagén az öregedéssel és a külső károsító hatások miatt is szépen elkezd folyamatosan tulajdonképpen roncsolódni, mert hogy veszít a kollagén tartalmából a bőr, és az idő előtti öregedés legtöbb jelét, például a megereszkedett arcbőrt, a ráncokat, a sok sarkalábat, a mély ráncokat, a betört bőrt, amikor például ugye a mimikai ráncok nagyon mélyen vannak már, azt is a kollagén hiányának tulajdoníthatjuk, úgyhogy ezért van az, vagy ezért is, hogy nagyon oda kell figyelni erre, hogyha ehhez szeretnénk kerülni az imént említetteket. Nem csak krémekkel, hanem az étkezéssel is tudjuk befolyásolni a kollagén szintünk fenntartását, illetve annak a növelését, és hogy mi mindenre jó a nagyon népszerű TikTok, hát ott is vannak olyan szakemberek, azon a platformon jelen vannak, akik tudnak segíteni, és egészen egyszerű praktikákat és taktikákat tudnak mondani, például a bőrápolással kapcsolatban. Jelesül ebben az esetben Whitney Bow bőrgyógyász, aki egy pici videón keresztül mondta el az általa három leginkább kedvelt ételt, amit annak érdekében ajánl a nagy közönségnek és a TikTok felhasználóknak is, neked így most nektek is, hogyha szeretnétek, hogy a kollagén szint helyreálljon. No, hát az első azok a citrusos gyümölcsök, képzeljétek el. Ugye a bőrnek szüksége van C-vitaminra a kollagén szintézishez, és ezért azt ajánlja a bőrgyógyász, hogy a vízünkben nyugodtan facsarjunk egy kevés citromot, és nem csak a termelésében segít ez, de stabilizálni is képes. Például segíthet a ráncok elkerülésében, vagy azok megelőzésében. Hogyha nem csak csöpögtetjük ugye a citromlevet, a citromot belefacsarjuk a vízbe, hanem mondjuk aszkorbinsavat is bevetünk, akkor már nagyon jó úton járunk. A másik gyerekek a tojásfehérje. Konkrétan ugye az aminosavak a fehérjék építőkövei. Szerintem ezt talán még a kémia tanulmányainkból tudjuk. És minden fehérje típus más aminosavból áll, így aztán a bőrben a kollagén is. Ezért, hogyha figyelünk az aminosavak bevitelére, akkor segíthetjük a célunkat ezzel már, mint a kollagén termelődést. A tojás, különösen a tojás fehérje gazdag glicinben és prolinban, amik a kollagént alkotó aminosavak. Aztán ott vannak még a varázslatos magvak, kérlek szépen, ezek nagyon magas cinktartalommal bírnak, ez segíti a fibroblaszt sejteket, amik pedig a kollagént teszik ki, illetve ez az ásványi anyag antioxidánsként is működik, ami aztán szépen megvédi a bőrzsírokat és a fibroblasztokat. Sok esetben a diétánk lehet az, ami több mindentől is megvédi a bőrünket, de a kollagén szint is sokat segíthet benne, ezt pedig ezeknek az ételeknek a fogyasztásával is el lehet érni. Ha pedig úgy érzi az ember, hogy plusz segítségre van szükség, akkor érdemes megpróbálni valamilyen kollagén kiegészítőt is, de a titok az abban van, hogyha a hármat egyszer vetjük be, tehát külsőleg is, belsőleg is, ételekből is, étrendkiegészítőkből is és kozmetikumokból is pótoljuk a kollagént, akkor egészen elképesztő eredményt tudunk elérni, úgyhogy hajrá, kollagén termelés serkentésre fel!

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Sűrű szaftos máltai lecsót készítünk ma. Ez is nagyon-nagyon finom. Nyilván hasonlít a mi lecsónkhoz, nyilván hasonlít a ratatouillehoz, ugye a francia lecsóhoz, de ez egy ilyen nagyon szaftos, nagyon sűrű, nagyon laktató étel. Kicsit a currihez is hasonlít. A máltai változatot tanuljuk ma meg. Ugye a lecsó nem csak a magyar konyhának az égköve, azért ezt érdemes tudni. A saksuka is például nagyon hasonlít hozzá. A máltai gasztronómia nagyon izgalmas, bár nagyon keveset hallani róla, úgyhogy én igyekezni fogok a máltai gasztronómiát is népszerűsíteni itt a recept rovatban. A máltai gasztronómiához hozzátartoznak a mediterrán ízvilágú hozzávalók és ételek, de az észak-afrikai jellegzetes fűszerek is ott vannak. Az ország elhelyezkedéséből adódóan nyilván a tengerherkentjük is, aki az étlapon szerepelnek, és érdemes kiemelni a sajt különlegességeket is, meg azokat a szaftos, tartalmas egytár ételeket, mint például a caponata, ami a máltai lecsó. Pont úgy készül egyébként, majdhogy nem pont úgy, mint itthon. Nálunk ugye kolbászos, tojásos verzió a népszerű, Máltán viszont lehet találkozni olyannal, ami nyúlhússal készült, vagy amiben tengeri herkentjük is vannak, és a fűszereket érdemes nagyon bátran használni, friss zöld fűszereket, bazsalikomot, koriandert, azt lehet bele mentát tenni, ugye azt nagyon javasolják, fekete olívabogyóval lehet különlegessé tenni az ételt, ugye most ezt meg is tanuljuk elkészíteni. Kell hozzá 2 cukkini, 2 padlizsán, 2 zöld paprika, 1 sárga paprika, vagy kápia paprika, hogy ez az extra édesség meglegyen, 2 paradicsom, ez lehet befőzős, jó ízű paradicsom, kevés olívaolaj, vöröshagyma, fokhagyma, sűrített paradicsom, 2 evőkanál, vagy a passzírozottból, ami a hígabb változat, abból 4, 2 deci víz, nyilván sóbors, ízlés szerint, és akkor kell még bele bazsalikom, lehet bele mentát tenni, kell bele egy evőkanál balzsamecet, fekete olívabogyó, ez nyilván opcionális, de azért, hogyha az igazi caponatát akarjuk elkészíteni, akkor ez kelleni fog, és egy csokor friss petrezselyem, jaj, már akkorákat nyelek, gyönyörű a kép. A cukkinit és a padlizsánt, a paprikát és a paradicsomot kockára vágjuk, kevés olívaolajat hevítünk, nem nagyon erős lángon, magas falu serpenyőben rádobjuk a cukkinit, a padlizsánt, 5-8 percig pirítjuk, kiszedjük tányérra, a serpenyőbe újra egy kis olívaolajat öntünk, felforrósítjuk, rádobjuk a finomra vágott hagymát, ha lila hagymával készítitek, még finomabb az íze, üvegesre díszteljük, visszadobjuk rá a cukkinit, padlizsánt, rámegy a paprika, paradicsom és a zúzott fokhagyma, ugye a fokhagymát ezt még egy kicsit később, hogy ne keseredjen meg, ezeket a zöldségeket 1-2 percig kevergetjük, majd hozzáadjuk a sűrített paradicsomot, elkeverjük, és 2 perc után felöntjük vízzel, nem sokkal. Eztán ezt a caponata, a lecsót ízesítjük sóval, borssal, bazsalikommal, balzsamecettel, ettől lesz még extra íze, és alacsony lángon nagyjából 15-20 percig rotyogtatjuk, és akkor itt jön bele az a maréknyi fekete olajbogyó, és finomra vágott petrezselyemmel megszórva kínáljuk. Most itt az az extra, hogy össze lehet keverni egyébként itt, fuzionáltatni, mondjuk ugye nemzetek konyháját, tehát ebben az esetben, vagy ennél a szakasznál, amikor rotyogtatjuk 20 percig, bele lehet ütni egy tojást, vagy többet, 2-3-4-et, attól függ, hogy hányan fogunk ebédelni, vagy vacsorázni ebből a caponatából. Ez a fedő alatt megfő szépen, pont úgy, mint a saksukában, de hogyha mi dobunk még bele plusz fokhagymát, esetleg egy kis virslit, vagy finom ízes kolbászt, vagy csorizót, akkor már a magyar konyha is megjelenik benne, és hogyha más alakzatban vágjuk fel a zöldségeket, tehát mondjuk karikázunk, és mindezt sütőben készítjük el, akkor pedig sokkal inkább hasonlít a francia ratatouille-ra. Szóval ezerféleképpen el lehet készíteni. Ezt ők foszlós, friss kenyérrel tálalják. Nyilván ezt lehet enni, akár mondjuk magyar módra, ahogy a mi esszük otthon a férjemmel, krumplipürével, mi egyébként a székelykáposztát és a töltött káposztát is krumplipürével esszük, ez egy ilyen szegedi hagyomány. Viszont lehet enni rizssel is például, de hogyha valakinek bírja a gyomra, és egy pici vajat még pluszba beledobunk, hogy a paradicsom savasságát tompítsuk, akkor meg lehet tenni magába is szinte teljesen kész egytálként, vagy teljesen egyszerűen főtt krumplival. Nagyon finom caponata, máltai lecsó. Egészségünkre!

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Élet öröm zene. Manna FM.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Nagyon sok olyan zöldség és gyümölcs van, amit a szárától a gyökeréig el lehet fogyasztani. Ráadásul a legtöbbjükről nem is tudtuk, hogy megehetjük őket, mármint a bizonyos növénynek azokat a bizonyos részeit. Ugye a növényi alapú étrend továbbra is nagy divat, nem véletlenül az, de ez, amit most el fogok mondani, ez nem csak azoknak szól, akik növényi alapú étrenden élnek, hanem azok számára is, akik szeretik a zöldséget, gyümölcsöt, szeretnek főzni különlegességeket, illetve hát szeretnének egy kicsit egészségesebben élni. A WHO szerint számos egészségügyi előnnyel jár, járhat, és általában jobbak a bolygó számára, mint a hústartalmú étrendek, a növényi alapú étrend. Van azonban egy terület, ahol a terménykedvelők is tanulhatnának a húsevők példájából, az élelmiszer pazarlás csökkentése. A Clean Eating magazin szerint az úgynevezett Ortól a farokig mozgalom évek óta támogatja az állatok minden részének felhasználását a hulladék elkerülése érdekében, még az olyan kevésbé népszerű részekét is, mint a belsőségek és a szervek. Hogyha a céklánál járunk, a növényi alapú étrendnél, akkor is sok mindent el tudunk mondani vele kapcsolatban, hogy mennyire egészséges, de hogyha a szárától a gyökeréig étkezési stílust vesszük, amivel ugye csökkenteni tudjuk az élelmiszer pazarlást és pénzt is megtakaríthatunk, sőt, még talán egy új kedvenc részét is felfedezhetjük egy ismerős ételnek, amiről nem is tudtuk, hogy ehető. Szóval cékla, a céklának a szára, ami konkrétan úgy néz ki egyébként, mint a mángold, tehát végül is logikusan végig gondolva, miért is lehetne fogyasztani. Általában a céklát a gumós, édes, piros gyökérzöldség része miatt fogyasztjuk és vásároljuk, megültetjük és termesztjük, de a cékla leveleket ugyanúgy fel lehet használni, mint bármely más leveles zöldséget. A cékla zöldjének nagyon jó íze van, ráadásul olyan előteljes egészségügyi előnyökkel is szolgál, mint az USDA szerint például a magas fehérje tartalom és rost, mert hogy többet tartalmaz, mint a cékla maga, a gumó. Ugyanúgy kell használni tehát, mint az előbb mondtam, mint bármilyen más leveles zöldséget, vagy próbáljuk megpárolni őket, megtölthetjük őket fűszeres rizssel, vagy úgy, mint mondjuk egy töltött káposztát, melegítünk olívaolajat, fokhagymát egy serpenyőben, vagy vajat és fokhagymát, hozzáadjuk a felaprított zöldeket, megfőzzük, amíg fonnyad, megpuhul, a tetejére sült cékleleveleket, balzsamecetet, morzsolt kecskesajtot teszünk, vagy egy krémlevest készítünk belőle, nagyon finom. Ugyanúgy fel lehet használni egyébként például a karalábé levelét, sőt, még a reteknek a levelét is. Német István barátom, aki már hát 50, sőt, most már lassan 60 éve séf, csak hát most már ezekben az időkben csak magának főz, ő tanította meg nekem, hogy bizony ezeket a részeit is föl lehet használni a zöldségeknek, úgyhogy tessék figyelni, mert hogy nem akármiről van szó, hanem arról, hogy spórolni is tudunk, és ráadásul nagyon egészségesen tudunk enni. Szóval a porihagyma zöldje a következő, a cékla levele után. Ha valaha készítettetek már porihagymával bármit, akkor valószínűleg láttátok a receptben, hogy csak a fehér és világos zöld részeket. De mi baj a sötétebb zöld részekkel? Én speciál az újhagymának a szárát is nagyon szeretem. Abszolút semmi baj nincs vele. A porihagymának ezt a részét eddig mindig csak kozmetikai okokból utasították el, pedig micsoda badarság. A szár felső része néha sérült, arról le kell vágni egy kicsikét, amíg az egészséges részhez érünk, pedig csak a külső bágyat réteget kell szedni, megtisztítani és levágni, hogy az imént mondtam, a tetejét. Aztán jön a sárgarépa zöldje, ugye? Marokra tépik le és hagyják a boltokban, illetve a zöldségesnél, pedig a sárgarépa szár szósz elkészítéséhez nem kell nagy tudomány, és nagyon-nagyon finom, tökéletesen ehető, nem hasonlít az íze a sárgarépáihoz, inkább hasonlítanak egy földes ízű petrezselyemhez, salátához keverve is használhatjuk őket, no, de hogyha egy sárgarépa szár szószt, vagy sárgarépa levélszószt készítünk, ez apróra kell vágni a sárgarépa zöldjét, olívaolaj, vörösbor ecet keverékét öntjük rá, és ízlés szerint hozzáadunk sok apróra vágott fokhagymát, piros paprikát, és egy gazdag pikáns ízű fűszert kapunk, amire igazából egy krémet készíthetünk, egy krémlevest készíthetünk, szószt készítünk belőle mártogatósnak, vagy pedig salátára locsoljuk. Aztán ott vannak a brokkoli szárak és levelek. Szintén nagyon finom, sőt, talán még finomabb, mint maga a brokkoli. A kelkáposztához hasonlóan chipset is készíthetünk belőlük. Megkenjük, vagy lefújjuk egy kis olívaolajjal, reggel elrendezzük egy sütőpapírra bélelt tepsiben, és kész. Aztán gyerekek, a banánhéj, nyilván ez is a kezeletlen héjú banára igaz csak, de megehetjük akár a banánhéjat, és valószínűleg meg is kellene tennünk. A Journal of Functional Foods című szaklapban 2018. januárjában megjelent egy tanulmány, ami szerint a banánhéjban található fenolos vegyületek, antioxidáns és antimikrobiális vegyületekben gazdagok, és bár néhány ügyes szakács már vegán barbecue-t is készített banánhéjból, mi valószínűleg azzal fogjuk kezdeni, hogy a turmixba beleteszünk egy keveset belőle. Egyszerűen felaprítjuk a nagyon érett banán fél héját, beletesszük a turmixgépbe a többi kedvenc hozzávalónkkal együtt, és az ültturmixot így elfogyasztjuk. Nem csak a banán belsejét tesszük bele, hanem a külsejét is. Aztán ott van a krumplihéj, nem kell meghámozni a krumplit. A krumplihéjban nagyon sok rost van. Természetesen vannak olyan esetek, amikor kell, hogyha extra bársonyos krumplipürét akarunk, akkor nem maradhat rajta a héj, de attól még megehetjük őket. Ez a jó hír, mert hogy a sült burgonyahéjat, hogyha elkészítjük, meglocsoljuk a héjat olívaolajjal, tetszés szerinti fűszerekkel, a füstölt paprika különösen jó, berakjuk egy tepsibe, és 400 fokon a sütőben sütjük 15 percig. Elképesztő finom. Micsoda ötlet, nem? Szóval mondom még egyszer, a reteknek a levele, a hónapos reteknek a levele, most tele van vele a bolt, a karalábé levele, a cékla levele, ugyanígy gyönyörűen felhasználható, fokhagymás, vajas, tejszínes krémlevest is készíthetünk belőle, vagy csak sima tejszínes fokhagymás, vajas levest, nem muszáj leturmixolni. Úgyhogy figyeljetek ezekre, nézzetek utána, a régi időkben mindent felhasználtak, és nyilván nem véletlenül.

98.6 Manna FM, benne pedig az állatbarát rovat. Nagyon sokan futnak a kutyájukkal, de természetesen ilyenkor azért figyelembe kéne venni annak a jószágnak az állapotát is, hogy milyen mondjuk az ízületeinek az állapota, hogy milyen egyáltalán az állóképessége, mert hogyha ő sokáig nem fut a kutya, akkor neki is vele sem lehet csak úgy nekiesni a futásnak, ugye? Úgyhogy mielőtt belevágnál a kutyával való futásba, mindenképpen legyél tisztában azzal, hogy a kutya mire képes. Ez azt jelenti, hogy ismerni kell az egészségügyi állapotát, a testfelépítését, az állóképességét, a temperamentumát, illetve hogyha tudjuk a fajtáját, akkor annak a sajátosságait. Ha bizonytalanok vagytok, akkor mindenképpen érdemes kivizsgáltatni a kutyit állatorvossal, hogy minden rendben van-e vele, nehogy hirtelen túlterheljétek és probléma legyen. Legyél nagyon körültekintő, hiszen hogyha a kutyuska olyan betegségben szenved, aminek a következtében nem tesz jót neki a futás, akkor nem érdemes ezt a mozgásformát választani, és emellett azt is meg kell fontolni, hogy a kutya milyen életkorban van, hiszen egy idősödő állat egyáltalán nem biztos, hogy örömét leli majd ebben a tevékenységben. A fiataloknál pedig a rendszeres futás, mint tartós mozgásforma nem ajánlott másfél éves korig a kutyáknál. Tessék figyelni erre. Milyen fajtának való például? Ugye az egyes fajták, mint például a nyomottorú, rövid koponyájú kutyusok, például a buldogok vagy a mopszok, az anatómiájuk miatt nem alkalmasak a hosszabb távú futásra, de vannak olyan kutyafajták, amik kifejezetten jeleskednek a futásban, és élvezettel csatlakoznak is a gazdihoz, akár egy hosszabb kocogásra vagy biciklizéshez. Például ott van a szibériai huszki, az alaszkai malamut, az agár, a dalmata, a vipet vagy a magyar vizslők, nagyon energikus fajták, és révén szívesen vetik bele magukat nyilván a futás örömeibe. A szetterek is nagyon szeretnek futni például, de amit még tudni kell, mielőtt belevágnánk, tessék tisztában lenni vele, hogy mik a kedvencünknek az igényei, milyen gyorsan fárad ki a mozgás során, milyen gyakran kell megállnia pihenni, mennyire szomjas típusú, a hőmérséklet nagyon fontos. Tehát tessék ügyelni a szőrös négylábú egészségére, lehetőleg ne betonon fussunk, ne kemény felületen fussunk vele, hiszen az ő lábáinak, ízületeinek sem tesz jót. És hogyha megtehetjük, akkor inkább egy puhás, füves talajon haladjunk először főleg, sokkal-sokkal kedvezőbb. És természetesen náluk is a fokozatosság a lényeg, hogyha a kutyánk megtanult szépen menni pórázon, akkor a futásra való átállás sem jelenthet gondot. A bajok akkor lehetnek, vagy adódhatnak, hogyha nem sajátította el teljesen a pórázzal történő sétálás szabályait, mert eközben akkor az történik, hogy rángatja a gazdit, aki futna, és nem szeretne közvetlenül mellettünk menni, és hogyha ez utóbbit még el is érjük, akkor érdemes rövidebbre venni a póráz hosszát, és nem hagyni azt, hogy a kutya előttünk akarjon sétálni, vagy futni. Nyilván jutalommal és dicsérettel kell tanítani, nyugodtan, laza pórázon, hogy így tanuljon meg haladni az oldalunkon. Nagyon fontos természetesen azt is figyelembe venni, hogy a fokozatosság, a bemelegítés ugyanúgy szükségeltetik náluk is. Mindig csak rövidebb ideig fussunk először. Például eleinte 10 perc, vagy még ennél kevesebb is elég. Aztán az időt is, meg a távot is fokozatosan elkezdhetjük növelni, de mindig figyelni kell arra, hogy a kutya hogyan reagál. Fontos a mértékletesség, mert a kutya szervezete és az izmai ezáltal sokkal könnyebben alkalmazkodnak a növekvő terheléshez. Majd meglátjátok, hogy egy idő után a kutya alkalmazkodni fog a tempóhoz, sőt hozzád fog majd igazodni. Hogyha kell, akkor érdemes megtanítani a kutyáknak a séta és a futás vezényszavakat, és így egészen biztosan hatékony lesz a tréning. Egy valamit javaslok, és azt gondolom, hogy ezt mindenképpen érdemes megszívlelni. Csak akkor csináljátok ezt a kutyával történő közös mozgást, futást, biciklizést, hogyha mind a kettőtöknek ez jót tesz, és örömet szerez. Nagyon sokszor látni olyat, hogy a kutya az úttesten fut a biciklis mellett, liheg már, a nyelve lóg az aszfaltig, és látni, hogy szenved, de fut a gazdájával egyrészt lojalitásból, másrészt azért, mert ő kutya, és természetesen követi a gazdit, és az autók mellett fut. Ez tilos, ezt nem szabad csinálni, semmilyen körülmények között sem. Hiába az úttesten kell biciklizni, hogyha a kutyáddal mész, akkor olyan helyre menjél kutyával biciklizni és őt futtatni, hogy ne az autók mellett fusson a kutya. Ez az egyik. A másik, hogyha a kutya fárad, ha lassítana, akkor lassíts vele te is. Mozogjatok együtt. Itt is tekintsd a társadnak. Légy felelősségteljes, de leginkább ami fontos, a kutyákkal, a cicákkal, a csincsillákkal, a papagájokkal és az összes állattal szemben, hogy szeretettel fordulj feléjük.

0: 98.1 FM életöröm zene, és azok között is a legfinomabb muzsikák, vagyis jó szokásunkhoz híven indul a zenei finomságok órája, ez a különleges és egyedülálló zenei óra, amilyet és amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk a Mannán, a friss hírek után indul tehát a zenei finomságok órája.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
4: Vizes falak, máló vakolat, penész. Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindig száraz.hu.
5: Mindig száraz.hu.
6: Mindig száraz.hu.
2: Reklám hangzott el. Újabb drón zuhant le Románia északkeleti részén. Nincs kiemelkedő leszerelési hullám a rendőrségnél. Délutántól már egyre több felé számíthatunk esőre. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Újabb drón zuhant le Románia északkeleti részén. Az Ukrajna felől érkezett pilóta nélküli eszköz mintegy 4 percig repült a román légtérben, majd Szucsava megyében csapódott be, senki nem sérült meg. A légierő 2 F-16-os vadászgépet riasztott. Éjszaka a Duna-Delta térségében is észleltek drónokat a román határ közelében, ott nem történt légtérsértés. 2 meghaltak, 8 megsérültek Kijevben, miután az oroszok rakétákkal és drónokkal mértek csapást lakóépületekre, egészségügyi intézményekre és raktárakra. Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán fővárosban és Odessa megyében hadiüzemeket, távközlési, logisztikai központokat támadtak. Washingtonba érkezett a kínai elnök. Xi Jinping kereskedelmi kérdésekről, a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezéséről, valamint Taiwan helyzetéről egyeztett Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozón a mesterséges intelligencia biztonságpolitikai kihívásait és világgazdasági hatásait is megvitatják. Nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le, és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Az ORFK a Magyar Nemzetben tegnap megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el az adatokat. Közölték, hogy a testülettől távozók létszáma nem olyan magas, mint amilyen arányú leszerelési hullámra utalnak a cikkben. Elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit vizsgálja a fogyasztóvédelem. Főként okostelefonoknál, táblagépeknél és monitoroknál nézik a hagyományos boltokban és az online áruházakban egyaránt, hogy a címkével a fogyasztók valóban megkapják-e az adott termékhez előírt tájékoztatást. Növeli a kerékpár szállító kapacitását a MÁV szombaton, a Börzsöny-Ring kerékpáros teljesítménytúra napján. A Budapest-Vác-Szob vonalon a szokásos járatok mellett 7 óra 40 perckor mentesítő vonat is indul a nyugati pályaudvarról Szobra. A kerékpárjegy egy útra 500 forintba kerül. A részletek a MÁV honlapján olvashatóak. Ismét fagyos volt a hajnal. 3 helyen is 0 fok alatti hőmérsékleteket mért a Hungaromet. Nyírtasson -1,1 fokig hűlt a levegő, míg Széchenyben 0,2, Zabarban 0,1 fokkal volt hidegebb a fagypontnál.
1: Időjárás.
2: Országszerte változóan felhős az ég, csak helyenként süt a nap. Délutántól több felé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Már most lehet készíteni a jegyzettömböt, vagy a telefonba a jegyzetet, és bővíteni a kedvenc listánkat, mint ahogyan a 90-es években a válogatás kazikat csináltuk, ma is különleges és extra finomságok. Ebben az egyedülálló zenei órában, a zenei finomságok órájában kezdünk is.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

öröm zene. Manna FM. Ez a Manna. Manna FM.

Egy hátborzongatóan különleges, a szónak a jó értelmében hátborzongatóan különleges, de a következik itt a 98 pontat Manna FM zenei finomságai között. Egy dal, ami pontosan az 1999. augusztus 11-én az égen bekövetkezett teljes napfogyatkozáskor jelent meg, és az a címe a dalnak, hogy Sleeping Sun. Ez egy 1,286 százezred magnitúdójú napfogyatkozás volt. Napfogyatkozás akkor következik ugye be, amikor a hold elhalad a föld és a nap között, és ezáltal teljesen vagy részben eltakarja a nap képét a földön tartózkodó nézők számára. A teljes napfogyatkozás akkor következik be, amikor a hold látszólagos átmérője nagyobb, mint a napi, így aztán elzár minden közvetlen napfényt, és a nappal sötétségbe változtatja, tehát olyan, mintha lenne egy fekete nap az égen, aminek ragyogó udvara van. A teljesség a föld felszínén egy keskeny ösvényen megy végbe, a részleges napfogyatkozás több ezer kilométer széles környező területen látható. A hold árnyékának útja az Atlanti-óceánon kezdődött, és dél előtt átszelt az Egyesült Királyság déli részét, aztán Észak-Franciaországot, Belgiumot, Luxemburgot, Dél-Németországot, Ausztriát, Szlovéniát, Horvátországot és Magyarországot is akkor, 1999. augusztus 11-én. Az ösvény egyes területei nagy népsűrűség miatt ez volt az egyik legnézettebb teljes napfogyatkozás az emberiség történetében, bár egyes területeken a totalitás útján, főleg Nyugat-Európában a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt romlottak a látási viszonyok. Szerencsére itthon Magyarországon nem. Én magam is láttam azt, bár ez nem volt egy jó év, nem volt egy jó augusztus, de ettől függetlenül ez nagyon szép volt. A Nightwish dalát fogjuk meghallgatni, az együttes önmagában is különleges. A színpadi látványokat, a fényhasználatot, a dallamaikat, a zeneiségüket tekintve, és ez nem véletlen, hiszen egy finn szimfonikus metal együttesről beszélünk, ami már önmagában is különleges. Ez alatt a megnevezés alatt pedig azt a heavy metal alapokon nyugvó zenét értjük, ami nyilvánvalóan szimfonikus elemeket, tehát szimfonikus hangszereket és hangzást is tartalmaz. Ezek a zenei elemek hasonlóak a klasszikus szimfóniákban használatosakhoz, tehát ez vissza is köszön rendre egy-egy dalon belül. A szimfonikus metal megnevezés egyébként jelöl egy meghatározott zenei műfajt. És a metal stíluson belül ők a power metal és a heavy metal az, amik között elhelyezkednek és hozzájuk közel áll, de mégiscsak a szimfonikus metal az, aminek ők magukat nevezik. Tarja Turunen kiléptetése előtt éppen az ő opera énekesi hangja miatt nevezték őket opera metalnak és ennek a stílusnak a legnagyobb képviselőinek. Szimfonikus metalnak is nevezik, most már inkább annak, de ez már egy kicsit kevésbé használt mai napság, mert hogy Tarja már nincs az együttesben. 51 tagú brit szimfonikus zenekar megmaradt az új albumon is, annak idején, amikor az megjelent nekik. A második énekesnő, Annette Olson énekhangja egy kicsit folkosabb, egy kicsit popposabb, de ettől függetlenül a hangzást olyan szépen megtanulták, vagy magukhoz vették Tarja éneklése alatt, hogy ez megmaradt nekük. Hivatalosan a finnországi Kitteben alakultak 1996 júliusában. Egy estén, amikor is Tuomas a barát tábortusz körül üldögélt, aztán stúdióba vonultak, és felvették azt az első három dalt, amit ott a tábortusz körül játszogattak, és így 1996 október és decemberre között ezzel is készült. Ebben az időben három fős volt még az együttes, és aztán később csatlakozott hozzá

érzésben, mint amennyire valószerűtlen és különös látvány egy teljes napfogyatkozás, amikor valami világít, de a legvilágosabb részét mégiscsak eltakarja valami. Különleges, és pont amennyire érdekes és különleges egy teljes napfogyatkozás, annyira érdekes és különleges a Nightwish maga, legalább annyira a Sleeping Sun című daluk is. Ezért most itt a zenei finomságok között a Mannán.

0: És most hangosítsa fel a rádiót, aki csak tudja, aki vezet, húzza le az ablakot. Még akkor is, ha hűvös van, jó, hogyha szakad az eső, akkor éppen nem. De hogyha száraz az idő, mindegy, hogy milyen a hőmérséklet. Ezt a dalt lehúzott ablakkal nagyon hangosan kell hallgatni, bekúszik a bőrünk alá, jó kedvünk lesz tőle, táncolni lesz tőle kedvünk. Patrick Hernandez és a Born to be Alive az a dal, ami most következik, ami a diszkó korszak koronázott himnikus dala lett annak idején.
1: 1978-ban járunk, amikor is Patrick Hernandez, aki Franciaországban született, spanyol apától és osztrák-olasz származású anyától, megírta ezt a dalt, de nem sikerült olyan producer találnia, aki átvette volna a dalt, aki azt mondta volna, hogy oké, akkor benne vagyok. Egészen addig, amíg meg nem ismerte Jean Van Loot, az olasz producert, aki aztán elkezdett vele együtt dolgozni, úgyhogy ez a dal az első pillanattól kezdve már egy nemzetközi dal volt. Olyan sokféle náció és olyan sokféle nemzetnek a jellege, a zeneisége és a jelenléte, az új lenyomata és a szíve lelke volt benne már az első pillanattól. Szóval Hernandez és Vandu egy belgiumi stúdióban leültek, rögzítették ezt a számot, és először Franciaországban az Aquarius kiadónál adták ki. Aztán Franciaországnak köszönhetően, pontosabban a franciaországi kiadásnak köszönhetően futótűzként, de tényleg futótűzként terjedt el Európa diszkójaiban, azaz tánc klubjaiban. Aztán ennek köszönhetően azonnal a piacra dobta Angliában a Jam Records 79-ben, akkor meg is jelent, és aztán megjelent ennek a spanyol változata, ami dallamban, ritmusban, zenében ugyanez, csak spanyolul énekelnek benne, ez a Nacido para Vivir, és aztán végül az összes tulajdonképpen az összes változata még abban az évben elérte Amerika partjait, ott kint újra keverték a számot, és kiadták az amerikai Atom Mic kiadónál, Tom Hayden táncpromóter és Mike Stewart zenei kiadó vezetésével. A 20-as évai végén járt Patrick Hernandez, amikor megjelent ez a dal, és képzeljétek el, hogy gyakorlatilag akkor már az egész életét, annak a jelentős részét azzal töltötte, hogy valamilyen módon betörjön a zeneiparba, úgyhogy innentől kezdve, minek után az apukája egy big band gitár volt, az anyukája énekesnő. Kétségtelen volt, hogy neki is valamilyen módon kapcsolódnia kell a zenéhez, és erre vágyott is. A 60-as évek végén költözött ő Párizsba, és a 70-es évek nagy részében bárzenekarokban zenélt, és akkor jött el az a pont, aztán 78-ban, amikor kiadta ezt a nagy slágert, ez a Born to be Alive, a klasszikus Born to be Alive, hát ki ne ismerné, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez lett az ő ars poetikája, mert hogy ez az egész dal megmagyarázza az ő életmód, ami tulajdonképpen arról szól, hogy addig, amíg az álmod be nem teljesül, addig te mész és csinálod. Nem vagy hajlandó megállni, visszautasítasz minden olyan történést, ami lebeszélne az álmod megvalósításáról, mész és csinálod. És lám-lám, sikerült is. És aztán persze később kiderült, hogy ez lett az egyetlen slágere, és ez volt az egyetlen album, amit Amerikában kiadtak Patrick Hernandeztől. És meglepően keveset tudni arról, hogy mi lett egyébként vele, de hogyha megtartotta a kiadói jogait, akkor viszont egész szépen elketyeg ebből az egy darab dalból is. Ami még érdekes ezzel kapcsolatban, képzeljétek el, hogy amikor az 1979-es első turnéjára, amerikai turnéjára készült Patrick Hernandez, akkor elküldte a producerét Jean Van Loot és az ő barátját Jean-Claude Pellerint, hogy keressenek egy táncos csoportot a kíséretére, tehát aki ott lesz végig vele a színpadon. És ezeket a meghallgatásokat New York City-ben tartották, és nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, és tudjátok, ki volt köztük, ezt mondtam az elején. Madonna, gyerekek. Úgyhogy ha rákerestek a YouTube-on úgy, nem az official videóját nézitek meg a Born to be Alive-nak, hanem úgy kerestek rá, hogy Madonna és Patrick Hernandez, akkor a jobb szélén a táncosok között lasztex nadrág, denevérújú, susogós, melegítő felső, ott van Madonna. Egyébként nagyon sokat dolgoztak együtt, és nagyon kedvelték is, talán még most is kedvelik egymást, Madonna és Patrick Hernandez. Úgyhogy így fonódnak össze a nagy nevek, kérlek szépen, és a nagy sztorik. De a diszkó korszak, a diszkó gömbök, a színes fények, a latex nadrágok, az óriási rikító, kanári zöld, kanári sárga és türkiszkék, egész szemhéjat befedő sminkek, a brezsnyevi vastag szemöldökök és a tupirozott daerolt frizurák most mind-mind felsejlenek majd, ami csukott szemeink vagy nyitott szemeink mögött, mert ha vezetsz be, ne csukd. El is intítjuk a dalt, figyeld. Imádni fogod, hát ezt a dalt nem lehet nem szeretni. Patrick Hernandez és a Born to be Alive. Itt a zenei finomságok között most a Mannán.

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A 80-as éveknek volt egy speciális, egy nagyon különleges zenei hangulata, és ezt most meg is fogom mutatni nektek, ugyanis Brian Ferje következő a sorban a zenei finomságok között itt a 98.6 Manna FM-en, aki egyébként, bár most nem ezt hallgatjuk meg tőle, a Loop the Lid fogjuk meghallgatni, de a Slave to Love című dalt is ő énekli, és ami azért lehet ismerős, mert abban a pillanatban, hogy meg fogjátok hallani most a Loop the Lid tőle, olyan bőr alá kúszósan, napbarnítottan, melegtakarósan és jól esően pasisan fincsi a hangja, hogy azonnal az embernek eszébe jut egy párkapcsolat, eszébe jut egy érzelem, eszébe jut egy ölelés, és nem véletlenül jutott eszembe azonnal, képzeljétek el, bár nem raktam össze az első pillanatban a képet, a 9,5 hét című film, mert hogy a Slave to Love az ennek a filmnek volt a betétdala, ugye emlékeztek rá, Mickey Rourke és Kim Basinger zseniális közöse ez a film a 80-as évekből, és egyébként mellesleg jegyzem meg, hogy ennek is volt egy könyv elődje, úgyhogy ha valaki szerette a filmet, akkor a könyvet még jobban fogja szeretni, mert még sokkal szebb és érzelmesebb a könyvnek a vége. Na, zárójel bezárva, ami Brian Ferryt illeti, hozzá kötődik a Roxy Music, mert hogy ő volt az alapítója, ez az a brit rock együttes Newcastle-ből, akik 1970-től megrengették az eget meg a földet. 1972-ben jelent meg a Roxy Music, 73-ban megjelent a For Your Pleasure, és 74-ben pedig a Country Life, amik egyébként mind szerepelnek az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. Ezt is melegen ajánlom mindenkinek olvasásra, forgatásra és a benne lévő zenék meghallgatására. Szóval 2019-ben az a pont is eljött az életükben, hogy beiktatták őket a Rock and Roll Hall of Fame-be. Brian Ferry volt az alapítója ennek a zenekarnak. Brian Ferry maga egyébként egy legendás figura, egy 45-ös születésű pasi, angol énekes dalszerzőnek nevezik őt, bár ennél szerintem ő maga sokkal több. 1945. szeptember 26-án született Washingtonban egy munkás család gyerekeként, és amikor a Newcastle-i Egyetemen tanult, 64 és 68 között, ott egy diákokból álló City Blues nevű együttesnek lett ő a tagja, és akkor jött rá, hogy nagyon szereti a zenét. Egyébként egy nagyon jó svádájú, egy nagyon jó kiállású, jó képű férfiről van szó. És hogyha, és ez a Washington, ahol ő született, ez az Egyesült Királyságbeli Washington, nem pedig a DC, amire gondolnánk ugye az USA-ban. Szóval ami vicces még vele kapcsolatban, hogy nagyon sok mindent kipróbált, például később fazekasságot ment tanítani egy londoni iskolába, ahol aztán később megalapította a Banshees nevű formációt, majd a Gasportot, és ezeken az együtteseken keresztül vezetett el az út a Roxy Musicig, ami 70-72 között született meg nagyjából. Egy nagyon sokoldalú emberről van szó, óriás sikerekkel és olyan hanggal, ami a mind a mai napig tényleg mindenkinek egy kicsit megdobogtatja a szívét. Vannak ennek egy kicsit jobban, attól függően, hogy mondjuk az ilyen dallamokhoz, a 80-as évek végéhez, vagy a 90-es évek elejéhez, vagy akár például a 9,5 hét című filmhez, vagy az ahhoz hasonló érzelmekhez mi minden köti őt. Brian Ferryre mindenképpen érdemes figyelni, és a Loop the Lid című dal, amit most meghallgatunk tőle, szintén igen-igen figyelemre méltó, és úgy hiszem, hogy most is érdemes előkapni azt az eszközt, ami rajta van, az okos eszközt, ami rajta van a Manna applikáció, és azonnal jelölni a kedvenc listán, aztán pedig majd egy push üzenettel mindig figyelmeztet az applikáció, hogyha éppen a te dalod következik, de ugye minek utána azt már többször elmondtam, hogy úgy működik a Manna applikáción a kedvenc lista, mint egy modern válogatás kazi, amit a 90-es években szerettünk ajándékba adni, legalábbis én kaptam. Egyébként és csináltam is, mert az ember gyakorlatilag saját magából ad, amikor azokat a muzsikákat gyűjti össze, amit ő is szeret, meg amiről azt gondolja, hogy a másik is szeretni fogja, és ez így tud működni, ez a kedvenc lista, és én úgy hiszem, hogy Brian Ferrynek mindenképpen szerepelnie kell rajta.

98 pont, tehát Manna FM zenei finomságai között most egy 1986-os nagy siker jön az AHA nevű norvég formációtól. Ugye ők egy olyan, a popzenére nagyon nagy hatást tett könnyűzenei zenekar, akik a mai napig jelen vannak, és a könnyűzenei zenekart ezt azért kell hangsúlyozni, mert ők maguk azt mondták, hogy nem szeretnének semmilyen dobozba bekerülni a zenei stílust illetően. 1982-ben alakult az AHA Oszlóban, Morten Harket az énekes, Magne Max Furuholmen a billentyűs, illetve Paul Vaktar Savoy gitáros alapította a zenekart. Egyébként Paul eredetileg csak Paul Vaktar volt, Savoy akkor lett, amikor feleségül vette Lauren Savoyt, akinek a Cry Wolf című dal, amit most meg fogunk hallgatni, szövegéhez nagyon erőteljes köze van, mert hogy Lauren Lucia Savoy, aki 1963-as születésű, Boston, Massachusetts-ben született, ő volt az, aki a London Film School-t elvégezte, és zenei videókat és reklámokat kezdett el rendezni, és elkezdett együtt dolgozni az AHA-val is, amikor 83-ban megismerkedett Paul Vaktarral, aki a házasság után Paul Vaktar Savoy lett, mert hogy felvette a felesége nevét. Egyébként ő dalszerzőként is legjelentősebben ő i. Egyébként ő az, aki többnyire a dalszövegeket írja, mármint Paul Vaktar, és amikor Paul Vaktar Savoy lett, vagyis amikor Lauren Savoyt feleségül vette, akkor természetesen Laurennek a művészieség is bekúszott az AHA dalszövegeibe, és így született meg például a Cry Wolf is. Az első mondat és a legjelentősebb visszatérő mondat az például Lauren Savoy tollát vagy lelkületét dicséri. Egyébként a Hippodrom nevű szórakozó helyen ismerkedtek meg, még annak idején 1983-ban és 91-ben házasodtak össze, és alapítottak különben egy Savoy nevű zenekart is, tehát az AHA-val párhuzamosan szépen működött ez is. A Cry Wolf pedig a 86-os Scoundrel Days nevű albumuknak az egyik legjelentősebb dala lett, és ez a mondat, amit már emlékeztem, a Night I Left the City, I Dreamt of a Wolf, ez az, amit Lauren Savoy írt. Ez volt a legsikeresebb daluk egyébként erről a lemezről, erről a kis lemezről. Például az USA-ban ez volt az, amit a legjobban szerettek. Ez a Billboard Hot 100-as listán az 50. hely lett, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy amikor Steve Barron rendezte a videót, akkor már tudták, hogy a videó témája The Boy Who Cried Wolf című meséből átvett, és egyben a dalnak az ikletőjeként is jelenlévő olyan történetvezetés és olyan történetmesélés, ami mindenkihez másképp jut el. Mert azt gondolná az ember, hogy ez egy vérfarkasról szól, és azt gondolja az ember, hogy valóban egy állatról szól, pedig, hogyha figyelünk a szövegre, akkor ez tulajdonképpen arról szól, hogy melyik farkast etetjük odabent. Ugye van egy ilyen kis tanmese, amiről szoktak volt beszélni, hogy a kétségbeesés, a szorongás, az önvád, a harag, a düh, a neheztelés, ez mind az egyik farkas, és a jókedv, és a derű, a megbocsátás, a könnyedség, az előrenézés, és még sorolhatnám a további pozitív tulajdonságokat, ez pedig a másik farkas, és az, hogy melyik uralkodik el rajtunk, vagy bennünk, ez csak attól függ, hogy melyiket etetjük, ugye? Tehát mire gondolunk többet, mivel foglalkozunk többet, hol van a fókuszunk. Úgyhogy nagyságrendileg így kell elképzelni, és ennek fényében érdemes figyelni az AHA-nak a Cry Wolf című dalát, amit most meg is hallgatunk. Itt a zenei finomságok között a mondani.

0: 98. Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerült mindenkinek magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat, és holnap is találkozunk. Bizony Isten éltesse a születésnaposokat, és a Gellért, és a Mercedes nevű hallgatókat. Legyen nagy a tortasok, az ajándék még a névnaposoknak is. Vigyázzunk az állatokra, vigyázzunk magunkra, aki szezon után megy nyaralni, és mondjuk most indul, annak a minden földi jót kívánok. Sok szeretettel, legyen nála szendvics, meg rákcsa, meg mindenféle finomság az útra. Még akkor is, hogy a repcsivel megy oda, és érdemes vinni valami kis, jó kis rákcsát, mondjuk pici sajtdarabkákat és sósmandulát, az mondjuk nagyon bejön az embernek. Ha nem akarunk vásárolni, vagy ha nem kapunk a gépen enni, persze, hogyha kapunk, vagy vásárolunk, akkor ez már egy másik történet. A lényeg, hogy holnap találkozunk, és az, ami még ennél is fontosabb, amit Janikovszki Éva írt, és én mindig őt szoktam emlegetni ilyenkor, hogy mosolyogni tessék. Holnap találkozunk, de ezt már mondtam. Puszi.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást. Hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A Vatikánban tárgyal a kormányfő, albérletben felejtett drog miatt bukott le egy díler. Délutántól már egyre több felé számíthatunk esőre. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Koszorút helyezett el a miniszterelnök a Szent István szobornál a Vatikánban. Magyar Péter előtte magyar nyelvű szentmisén vett részt, a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyarok nagyasszonya kápolnában. A szertartáson Szent Gellért ünnepnapjáról és a magyarországi szentek tanúságtételéről is megemlékeztek. 14. Leó pápa nem sokkal ezelőtt magánaudiencián fogadta a kormányfőt. Magyar Péter az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékozott a katolikus egyházfőnek. Folytatta az egyeztetéseket az igazságszolgáltatás szereplőivel a szakminiszter. Görög Márta ezúttal a törvényszékek elnökeivel és az Országos Bírósági Hivatal elnökével tárgyalt. Hangsúlyozta, a törvényszékeken összegyűlt tárgyalótermi és bírói gyakorlatok felhasználása segítheti, hogy a bírósági eljárások kiszámíthatóak, gyorsak, hatékonyak legyenek. Matolcsy György kihallgatása azt jelzi, hogy bizonyíték van a rendőrség kezében, aminek köze van az Erste ügyhöz, jelentette ki Simor András a Kossuth Rádióban. A korábbi egybankelnök annak kapcsán beszélt erről, hogy kedden gyanúsítotti kihallgatásokat és kutatásokat hajtott végre. A Nemzeti Nyomozóiroda az MNB-hez köthető, hivatali visszaélés miatt indult büntető ügyben. A gyanú szerint a jegybanki felügyelet emberei 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatú magyar bankra, annak érdekében, hogy Simor András lemondjon a pénzintézet felügyelő bizottsági tagságáról. Albérletben felejtett drog miatt bukott le egy díler. A 22 éves férfi egy hétre vett ki egy budapesti apartmant, de az utolsó éjszakát a családjánál töltötte, nem jelentkezett ki időben. A lakás tulajdonosa takarítás közben bukkant a több mint egy kilónyi növényi kábítószerre és 6 g fehér porra. A férfit otthonában fogták el a rendőrök, kábítószerkereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vették. Ismét fagyos volt a hajnal, 3 helyen is 0 fok alatti hőmérsékletet mért a Hungaromet. Nyírtason -1,1 fokig hűlt a levegő, míg Széchenyben 2, Zabarban 1 fokkal volt hidegebb a fagypontnál. Mindegyik érték elmarad azonban a napi rekordtól, a -3 foktól, amit legutóbb Putnokon mértek ezen a napon, még 1948-ban. Országszerte változóan felhős az ég, csak helyenként süt a nap. Délutántól egyre több felé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Csodaszép reggelt kívánunk a hallgatóinknak. Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő van itt velem a stúdióban. Szervusz Gábor, jó reggelt!
2: Jó reggelt, Gabi! Köszöntelek én is téged és a kedves hallgatókat is.
1: No, vajon miért nyúl vissza folyton a múltjához a divat, miközben állandóan az újat keresi? Mikor lesz egy régi ötletből izgalmas újragondolás, és mikor érezzük egyszerre másolatnak? Ezekről is beszélgetünk többek között a mai adásunkban, mint ahogy azt megszokhatták a hallgatóink, ugye divat általában a téma, nem hogy általában, hanem mindig.
2: Hát, ha jövök, akkor
1: beszélünk,
2: mindig remélhetőleg.
1: Amikor a Gábor, így van pontosan. És hát ahogy Gábor beszél a divatról, úgy senki, ezt így bátran állíthatom, és ezt a hallgatóink is mindig visszaigazolják.
2: Hát nagyon köszönöm, ezért a mondatért akár jönnék hetente.
1: Ugye?
2: Jól esik, naponta. Igen.
1: No. Ugye avval fogunk indítani, hogy miért olyan fontos a múlt a mai divatban. Hogyha divatról beszélünk, akkor általában az újdonságok jutnak eszünkbe, mégis újra és újra korábbi korszakokhoz fordul, nyúlik vissza, és erről is egyébként már így érintőlegesen többször is beszéltünk. Miért lett ennyire hangsúlyos a múlt a kortárs divatban?
2: Nagyon érdekes, mert most, így a 2020-as évek közepén nagyon felerősödött ez a más korszakba vágyás. Uh-huh. Ha észrevetted a filmekben is, a zenében is, a divatban meg aztán különösen, főleg amióta a Covid volt, ott megváltozott teljes öltözködési repertoár, az öltözködési szokások, az anyaghasználat, a vásárlási szokások. És érdekes, hogy ugye minden kornak van egy olyan nosztalgikus, vagy egy ilyen retro, egy kicsit ilyen múltsimogató jellege, amikor szeretnének valahova visszamenni. Ugye a 20-as években szerettek volna visszamenni a barokba, vagy esetleg az egzotikus távol-keletre, Indiába. Uh-huh. Tehát mindig mindenhova vágyik az ember, ami aktuálisan van, azt vagy unja, vagy nem szereti, vagy többet akar belőle kihozni. A kortárs divatban meg ez most nagyon érdekes, mert én azt vettem észre, hogy igaz, ahány régió, ahány ország, mindenki másképp viszonyul ehhez, hogy egy időutazáson venne részt. Ebben a kelet-európai blogban, ahol mi is vagyunk gyakorlatilag, itt inkább ez a retro hullám, ami nagyon megy. Tehát ez a 90-es évek stílusa, mindenki abba a grunge, abba a deszkás, abba nagyon kényelmes, már kicsit ez a hippis 90-es évekbeli, nagyon színes, nagyon sokformájú világba szeretne visszamenni, és úgyis öltözködik a Z meg az alfa generáció, ha megnézed. De Nyugat-Európában viszont inkább a 40-es, 50-es évek iránt van egyfajta egy ilyen, hát nevezhetjük nosztalgikus visszatekintésnek, mert az akkori elegancia, az akkori tervezőkhöz nyúlnak vissza, az akkori szabásvonalakhoz, az akkori formákhoz. Ami viszont nagyon érdekes, hogy náluk ez nem egy retro hullám, hanem azokat az elemeket emelik ki, például a Balenciaga-nál, a Dior-nál, a Chanel-nél, amiket a ház névadója talált ki gyakorlatilag a márka a nemzetközi divat számára.
1: De ugye azt is mondtuk, korábbi adásainkban is beszéltünk erről, hogy nem igazán lehetett az alapok, azok az alapok, amik minőség, ami jó azokhoz, mindig vissza kell nyúlni, mert hogy igazából nincs, tehát hogy
2: nincs
1: nem
2: értelme
1: tudna,
2: az
1: nincs,
2: egésznek,
1: van,
2: hogy ha nem jó az anyag, nem jó a forma, nem jó a tudás hozzá, persze, hát enélkül neki se álljon senki se divattervezőnek lenni, mert az, hogy most csinálsz egy pólót, az nem divattervezés, vagy rányomsz egy nadrágra egy valamilyen formát, vagy hímzést, az nem divattervezés, az otthoni szakkör. Nagyon érdekes, ez leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, hogy tortát se fogok sütni, csak úgy random,
1: igen,
2: úgy teljesen,
1: igaz,
2: teljesen háttértudás nélkül. Meg kell tudnom, mire való a sütőpor, mennyi cukor kell bele, milyen gyümölcsöket tudok felhasználni.
1: Tehát a recept.
2: A receptet. Tehát, hogy tudnom kell, hogy hogyan áll össze az a torta. Tehát a hozzátevőknek a mienségét, melyik hogyan viselkedik, a tojás kötőanyagként. Na, átmentünk főzős műsorba.
1: Tehát, de nem, nagyon jó a hasonlat.
2: A tojás kötőanyagként működik. Az élesztő, meg a sütőpor, az meg ugye a térfogatot emeli. A divatban ugyanígy vannak olyan alap dolgok, amiket ha nem tud a divattervező, a szakértő, akkor semmit nem ér az egész.
1: A másik kérdés, gyorsan így még a zene előtt, hogy az jut eszembe, hogy mihez nyúl vissza egy divattervező leginkább, amikor a visszanyúl mondjuk akár a 20-as évekhez, a hangulatát hozni?
2: A hangulatát, annak? A formákat. Igen, attól függ, hogy a maga divattervező az adott korszakkal hogy tud kapcsolódni. Uh-huh. És ez nagyon fontos, hogy nem másolja le. Uh-huh, uh-huh. Nem másolja le az adott korszakot, vagy az adott divattervezőt, hanem egy-egy formát, vagy egy motívumot emel ki abból az időszakból, vagy annak a divattervezőnek a munkásságából, amit ő fontosnak tart, és tovább tud vinni.
1: No, akkor mindjárt jövünk is vissza Armanival, de csak és kizárólag a zene után.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértővel. Picit utazunk így a korok között, mondhatnám ezt is, ugye miért olyan fontos a múlt a mai divatban. Ezzel indítottuk a mai beszélgetésünket, és akkor most átérünk Armani, és hogy mondjuk pontosan Givenchy úgymond tervezéseire. Ugye nagyon gyakran beszélünk egy márka kódjairól. Mit jelent egy hétköznapi nyelven, hogy milyen szabásból, arányból, vagy akár részletből ismerhetünk fel mondjuk egy divatházat, például egy Armanit?
2: Pont azokból, amit elmondtál. Uh-huh. Tehát a szabásvonalakból, a formákból, néha a színekből is. Tehát nagyon érdekes, vagy egy-egy textúrából, mert például, hogyha...
1: De egy textúrából már csak egy nagyon kifinomult
2: nem,
1: divat,
2: nem, nem? Nem, mondok neked egy olyat, Chanel kostüm. És azonnal tudod, hogy az az a keresztszálas, színes, puha, gyapjú bukli anyagról van szó, hogy Chanel. Tehát tudsz hozzá textúrákat, uh-huh. anyagokat is kötni. Armanihoz például tudod kötni a szürkét, a férfias és a nőies szabásvonal közötti átmenetet, ami nagyon könnyed, nem merev, ami nagyon légies, de nagyon olasz, nagyon elegáns. Uh-huh. A Givenchyhoz pedig ezt a nagyon kifinomult, nagyon arisztokratikus megjelenést. Tehát minden márkának, ha jó a divattervező, meg hogyha jól van felépítve, meg ha jó a koncepció, akkor vannak jellegzetességei, olyan kódjai, amik a tervező kézjegyét magukon viselik. Pont uh-huh. ilyen például, hogy a szabásvonal. Egy Armani zakót, azt felismersz. Egy Yves Saint Laurent zakót felismersz. Az egyiknek ejtett, nincs váltömése, a másiknak pedig nagy hegyes vállai vannak, széles szabásvonalakkal. Tehát, hogy annyira jellegzetesek a... És ugye itt nem a logókról beszélünk, mert nagyon sokan összekeverik a divatot és a logó használatot. Tehát a jegyek, a stílusjegyek, a kódok, azok mindig az adott márkának, az adott tervezőnek a sajátosságai, és nem a feliratok és a logók.
1: Igen, és egyébként az olyan érdekes, hogy minél nagyobb, minél minőségibb egy-egy tervező, én legalábbis azt hiszem, hiszen annál kisebbek a logók.
2: Vagy nincs is rajta, hanem csak belül van. Igen. Valahova el van rejtve, és csak azt tudja, aki ért hozzá.
1: Ez vagy az igazi elegancia szerintem.
2: Abszolút.
1: Most nem tudom, hogy ez most... hogy evel egyet értesz-e, de szerintem az, hogyha egy logó nagyban ott van, az nem tud már nekem számomra nem tud elegáns lenni. Onnantól kezdve nekem már gics kategória, még akkor is, hogyha épp egy nem tudom, Armani logó, teljesen mindegy. Én valahogy nem tudom elfogadni.
2: Persze. Tehát akinek kifejezetten jó ízlése van, aki tehetősebb, az nem is szereti ezeket mutogatni. Akinek fontos a minőség. Uh-huh. Tehát, hogyha neked fontos, hogy egy kabát jó minőségű alapanyagból készüljön, vagy egy blúz, vagy egy zakó, vagy egy cipő, akkor nem azt keresed, hogy úristen, akkora logója legyen, hogy igen. a másik oldalról is lehessen látni az utcán, hanem azt, hogy milyen jó a formája, milyen jó az anyaga, hogy nem izzadok bele, hogy mennyire tudom kombinálni a meglévő ruhatárammal. Tehát, hogy ez a tudatos öltözködés szerintem, amikor nem a logókat vadásszuk,
1: igen,
2: hanem a...
1: Igen.
2: Ezeket a stílus jegyeket.
1: Hát a tudatos, meg az elegáns.
2: Azokat az elemeket, amit egy-egy márkától be tudsz illeszteni igazából a saját ruhatáradba. Uh-huh.
1: Még itt annyit, hogy ugye olvastam, hogy Armani egyik meghatározó újítása a merev öltöny fellazítása volt. Az mit jelent?
2: Igen, a 80-as években, ugye beszéltünk ugye az előbb Yves Saint Laurentről, uh-huh. meg Armaniról. Yves Saint Laurentnak az a sajátossága, hogy ugye kitömte a zakóit, hogy ilyen nagy, széles vállai legyenek. Ugye minél nagyobb egy váll, minél nagyobb egy szoknya, annál nagyobb igen. teret foglalunk el egy szobában. Uh-huh. Tehát ez is ugye a hatalom.

0: az erő egyik kifejezése, de Armani meg kivette ezeket, sokszor még a bélést is, meg még a váltöméseket is kiszedte az zakóiból, hogy a test legyen fontos, és a test és a ruha viszonyára fektette a hangsúlyt, és ezzel ő a 80-as években nagyon-nagyon forradalmi volt. Hát emlékszel a Richard Gere szürke öltőjére, az
1: amerikai
0: csigolóban. Ő azzal a szürke öltönnyel vált világhírűvé Armani, és ugye abban a filmben többször el is mondják, hogy ez egy Armani öltöny, mert egy teljesen új megoldást, egy kevésbé merev szettet alkotott, és ez az egész karrierjét végigkísérte. Ha most megnézzük a 2020-as években az Armani öltönyöket, akár a férfiakat, akár a nőket, nagyon könnyedek, nagyon finomak, és igazából annyira puhák, hogy így ha összecsavarod a kezedbe, akkor egy nagyon pici helyen is elférnek, és ez szerintem zseniális benne.
1: Na jöjjön ennek örömére, illetve örömzene legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértővel beszélgetünk ebben az órában. A divat múltja és jelene, vajon miért olyan fontos a divattervezőknek az, hogy visszanyúljanak a múltba, úgymond, akár 20-as, 30-as, vagy még korábbi, vagy az picit későbbi évekhez. Hát ugye ezt már ugye picit megtárgyaltuk a hírek és a zene előtti blokkokban. Visszahallgatható a beszélgetésünk, nem sokára ott lesz az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Most legutóbb ugye Armaniról beszélgettünk, és most akkor áttérünk az Emmy díj átadóra, az Emmy a vörös szőnyegen, ugye, hogyha ezzel a szemmel nézzük mindezzel, amiről így eddig beszéltünk, mondjuk az Emmy gálát, milyen megjelenéseken lehetett felfedezni a divat múltját?
2: Nagyon érdekes volt, ugye most rendezték a hét elején az Emmy Awardsot Amerikában, ugye ez egy filmes, sorozatos díjkiosztó gála. Nagyon jól a divattervezők és a színészek, meg a filmes szakemberek is nagyon jól és nagyon tudatosan használták a régi korok stíluselemeit, stílusjegyeit és a modern megjelenést. Nekem például kifejezetten tetszett, hogy voltak olyan színésznők, olyan filmsztárok, akik egy ilyen 50-80 évvel ezelőtti formavilághoz nyúltak vissza. Vagy volt olyan, aki egy olyan nőideált jelenített meg, ami mondjuk egy 40-es, 50-es években volt nagyon népszerű. Nekem három kedvencem volt erről az Emmy gáláról, az egyik a Zendaya volt, aki egy Prada ruhát viselt. Ezt küldtem is neked.
1: Igen, most pont azt akartam, hogy megnézem, most megnyitom a fotókat.
2: Igen, ez egy Prada ruha volt, ami tele volt varva csepp alakú kristályokkal és gyöngyökkel. Ez egy elől mélyen végkivágásos ruha volt. És nagyon, nagyon érdekes volt, hogy ezt a régi Hollywood glamourt hozta vissza, ami a 30-as, 40-es évekre jellemző. De ha megnézed magát Zendayát, Zendayának viszont a haja, az a rövidre vágott pixi stílusú haj, az pedig a Halle Berrynek a 2002-es évekből származó haját idézte, és nem is tagadja a stylistja Lóroch, hogy onnan vette az inspirációt, hogy Zendaya így nézzen ki. Ami meg nagyon érdekes, mert van egy ilyen Betty Boop, egy ilyen Halle Berry jellege ennek a megjelenésnek, és ez valójában egy korszakokon át.
1: Egyébként össze is keverhető a Halle Berryvel, abszolút.
2: Abszolút. Zendaya még szerintem még kicsit babásabb és még
1: igen,
2: szebb is.
1: Kerekebb az arca.
2: Ez az én véleményem. A másik nagy kedvencem nekem Nicole Kidman volt, aki egy ilyen...
1: Ő is itt van a fotók között?
2: Nem igen.
1: Na, akkor gyorsan keresem.
2: Kötest, hát. Aki egy fehér Chanel ruhát viselt, ami nagyon érdekes, mert a Chanelre ugye az volt a jellemző, hogy kivette a fűzőt a szettekből, minél kényelmesebb, minél egyszerűbb anyagokat használt, és ez a mostani Chanel ruha a Nicole Kidmanen pedig egy darázsderekú, fűzős, belül fűzős fehér ruha volt, ami egy oszlopruha, és akkor gyönyörű virág, meg toldíszítések voltak itt a dekoltázsánál. Ez is egy ilyen multidézés gyakorlatilag a Chaneltől, és itt a legfontosabb talán a minőség, hogy milyen szabással van ez a ruha előállítva. A harmadik meg, amit küldtem neked, és látod, az pedig Allison Jenny-nek egy Pamela Roland ruhája, ami kicsit hasonlít a Nicole Kidman ruhára, csak itt ugye a fehér az fekete, a tollak pedig rózsaszínből vannak. Ez is egy ilyen Hollywood glamourt idéz meg. Nagyon érdekes, hogy az utcai viselet inkább a kényelmes felé tendálódik, ha most megfigyeled. A vörös szőnyeges az pedig a régi korok nagyon elegáns és nagyon letisztult megjelenése felé. Ami meg fontos, mert ugye annak a kornak a nőideájait, a szépség típusait, a társadalmi, illetve a kulturális környezetnek a változásait idézik meg. Tehát nekem kicsit arra mutat, hogy most is egy nagyon változó korban élünk.
1: Igen, ez így van.
2: És azért nyúlnak a divattervezők ehhez a korszakhoz, ehhez a vonalhoz.
1: Még nagyon gyorsan, hogyha így a zene előtt meg tudnál tényleg röviden válaszolni nekem, hogy Mitől hat egy régi Hollywoodot idéző megjelenés akár ma is frissnek? Vagy hogy ez a viselője, vagy a modern haj, a smink, a nem tudom, mi az, ami segíti ezt?
2: Ez így összesen, viszont az nagyon fontos, hogy amikor egy archív darabot kiszednek egy divatház ruhatárából, uh-huh. azt nem lemásolják, nem reprodukálják, hanem egy-egy elemet vesznek csak ki belőle. Uh-huh. Tehát nem egy az egybe copy space másolat az a ruhadarab, hanem csak mondjuk a formáját, csak a sziluettet, vagy mondjuk legyező formákat, vagy a plisszét, vagy egy olyan ikonikus részletet emelnek ki, ami valószínűleg, bár ezt egy jó divattervező tudja, jól áll a viselőjének majd.
1: Meg hát egyrészt jól áll, másrészt meg, hogy felismerhetővé válik.
2: Persze, hát ez nagyon fontos, hogy egy divatháznál az elemek, a jegyek azok felismerhetőek legyenek.
1: Na újra életöröm zenét hozunk, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Action. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértővel beszélgetünk ebben az órában. A divat múltja, jelene, jövője, mondhatnám így is, ha van ilyen, mert ugye pont arról beszéltünk egészen eddig, hogy igazából ez összefügg, tehát össze lehet így kötni a pontokat, hiszen a 20-as évek divatja ugyanúgy visszajön ma, vagy a 30-40, teljesen mindegy, hanyas éveket mondom, bizonyos stílusjegyeket ugyanúgy használnak ma is így 2026-ban, a 21. században, és akkor itt ragadom meg az alkalmat, hogy ilyen kártyákat adott a kezembe Gábor Armani ruhákkal, hogy erről mit mondjuk el hallgatóknak, hogy mi az, amit itt látunk?
2: Igen, hozzáfűzném meg itt a bevezetődhöz az, hogy mondjuk egy politikával vagy egy bármilyen társadalmi üggyel ellentétben a divat az nem felejt, vagy nem akar felejteni. Tehát a divat az mindig visszanéz. A divat mindig a múltba tekint, de mindig előre néz, és mindig kiszedi azokat az elemeket, azokat a jegyeket, azokat a formákat, amiket értékesnek talál, és az újat megcsinálja belőle gyakorlatilag, és ez szerintem roppant különleges és egyedi ebben a művészeti ágban. Az Armanihoz meg visszatérve, az Armaniban kaptam egy csomagot, nem is olyan rég, amikor bent voltam a Giorgio Armani egyik üzletében, mert az Armaninál ugye a 80-as évek közepén, az jól emlékszem, talán most volt 40 éves az az Armani öltöny, amit Armani kitalált, és elkezdték legyártani azokat a kollekciókat, nyilván egy-egy darabot csak egy-egy kollekcióban, ami abban az időben nagy sikerre ment, és meg tudod vásárolni igazából azokat a szabásvonalakat, azokat az anyagokat. Nyilván ezek már technikailag sokkal fejlettebb, sokkal izgalmasabb, jobban viselhető, jobban kihasználható anyagok. De nagyon érdekes, hogy a Giorgio Armaninál találtak egy ilyen piaci részt, hogy mégiscsak visszahoztak olyan elemeket, amiket eladhatóvá tesznek, és ha megnézeged ezeket a képeket, hát nem mondod meg, hogy ez 2026-os, vagy 1985-ös.
1: Nem mondod meg, de ugyanakkor meg mondjuk még a haj is, Vasinak a haja is egy kicsit ilyen korabeli van megcsinálva, de hogy annyira mai, tehát mai, minden egyes kártyán mainak látom a ruhákat, tehát hogy hihetetlen.
2: Hát ez a jó divattervezés, amikor egy-egy szett kortalan, vagy egy korszakot tud bemutatni. Csak hát ugye a divatnak a ciklikussága, meg az, hogy a te saját személyiségedhez hozzá tudod-e kapcsolni ezeket a ruhadarabokat, és mondjuk elő tudod venni, ha neked volt 40-50 évvel ezelőtt egy ruhadarabod, vagy örököltél egy ruhadarabot, és ezt be tudod építeni a ruhatáradba, hát akkor annál fenntarthatóbb, meg annál önazonosabb dolog nem is kell szerintem az öltözködésben.
1: Ugye sokan mondják, hogy időtálló darabokat kell vásárolni, de mitől lesz valami valójában időtálló? Mindenről, amiről eddig beszéltünk, hogy a stílusjegyek, az anyag, hát főként a stílus nyilván.
2: Hát azért ez nehéz kérdés, mert ugye ahogy a divat változik, a stílus örök, ugye igen, van ez a mondás. Igen, igen. Csak hát a testünk is változik.
1: Uh-huh, és na ugye hát ez a kérdés.
2: Vannak örök darabok nyilván egy ruhatárban, egy farmer nadrág, egy bőrcseki, egy fehér póló. Érdekes, most rajtad pont egy farmering van rajtam, igen, meg egy fehér póló.
1: Valószínűleg emiatt mondtad.
2: Tehát, hogy ezek örök darabok.
1: Igen.
2: Vagy a kis fekete ruha, vagy olyan ikonikus zakók, amiket igazából így Jolly Jokerként bármikor, bármilyen alkalomra bármivel föl tudsz venni, viszont az nagyon fontos, ahogy az ember személyisége változik, a teste is változik az idővel. Tehát nem feltétlenül fog jól állni az, amit 22 évesen jónak találunk, mondjuk 42 évesen, vagy 65 évesen.
1: Hát sőt.
2: Sőt, persze. Változnak az arányaink, változik a formánk, a bőrünk, a hajunk, az arcunk, tehát nehéz kiválasztani egy-egy olyan ruhadarabot, amire tényleg azt mondjuk, hogy örök, és nem feltétlenül a legdrágább az igazi klasszikus darab. Szerintem, hogyha valaki jó minőséget választ, vagy olyat, amiben beleszeret és jól tudja kombinálni a ruhatárába, azzal szerintem nem lehet mellé nyúlni.
1: Hát így legyen. Ezt tudom tanácsolni én is a hallgatóknak. Egyébként én is pontosan ezt gondolom. A másik meg, hogy régen, ezt még tényleg nagyon gyorsan lejárt az időnk, a például a népviseletet ugye úgy csinálták nekem is az én székelyruhámat, hogy lehessen, tehát úgy lett megvarva, hogy mindig egy picit lehessen kiengedni, és az én székelyruhám az 14 éves korom óta ugyanaz a ruha, és mai napig jó rám, nyilván a mellényből ugye kellett egy picit kiengedni, a szoknyán csak odébb kellett varni a gombot, és kész, az ing az ugye, szóval, hogy meg lehet
2: zseniális,
1: ezeket.
2: Zseniális. De Gabi, ha van kedved, nekem van csomó új olyan népviselettel, kortárs divattal kapcsolatos összefüggésem, amit összegyűjtöttem az elmúlt hónapokban. A következő adásban beszélhetünk egy ilyenről is.
1: Köszönöm szépen, hogy promóztad a következő adást, ez így lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértővel beszélgettem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Vatikánban fogadta 14. Leó pápa Magyar Pétert. Lopott műkincseket kapott vissza Szíria. Délutántól már többfelé számíthatunk esőre. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Magánaudiencián fogadta 14. Leó pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök és a katolikus egyház fő külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról egyeztetett. Magyar Péter reggel magyar nyelvű szentmisén vett részt a Szent Péter Bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya kápolnában, majd koszorút helyezett el Szent István szobránál. A szertartáson Szent Gellért ünnepnapjáról és a magyarországi szentek tanúságtételéről is megemlékeztek. Növekedésnek indult a magyar gazdaság. A fellendülés üteme jelenleg 1,7%-os, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. Kapitány István az uniós versenyképességet tanácsülése előtt arra emlékeztetett, az előző kormány utolsó 4 évében a gazdasági növekedés lényegében nulla volt. A tárcavezető a növekedés alapjának a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és a takarékos gazdálkodást nevezte. Védelmi kérdésekről és a digitalizáció jövőjéről is egyeztetett az államfő észt kollégájával New Yorkban az ENSZ közgyűlésén. Észtországgal a NATO balti missziója miatt vált szorosabbá Magyarország kapcsolata. Az utóbbi években a magyar gripenek 4-szer vettek részt a balti légtér védelmében. Újabb Ukrajna felől érkező drón zuhant le Románia északkeleti részén, közölte a Román Védelmi Minisztérium. Az eszköz 4 percig repült a román légtérben, majd Szucseva megyében becsapódott, senki nem sérült meg. 2 megyében riasztották a lakosságot, 4 településen pedig ideiglenesen bezárták az iskolákat. Az éjszakai orosz légi támadások miatt összesen 8 román vadászgép szállt fel. Több mint 5 millió dollár értékű lopott műkincseket ad vissza Szíriának az Egyesült Államok. A 36 műtárgyat a New Yorki Metropolitan Művészeti Múzeumból és magángyűjtőktől foglalták le. Köztük van egy 450 kilós ókori dombormű is, amelyet az Iszlám Állam terrorszervezet Palmyra feldúlásakor rabolt el és vitt ki Szíriából. Ma sem nyitott ki a római Kolosseum. A világhírű ókori amfiteátrumnál tegnap halálos munkabaleset történt. Egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben zuhant le a 2. szintről. A kulturális miniszter kegyeleti okokból döntött úgy, hogy ma sem fogadnak látogatókat. Egyúttal felfüggesztette az összes építési és karbantartási munkát.
0: Időjárás.
1: Országszerte változóan felhős az ég, helyenként süt a nap. Délutántól már többfelé számíthatunk kisebb esőre, nyugaton egy-egy zivatar is kialakulhat erős széllel. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. Egészséges és biztonságos munkakörnyezet, erről beszélgetünk a mai epizódban. Itt van velünk Nagy Ferenc, biztonságtechnikai szakértő, az Axonsoft képviseletében, és természetesen Deszi. Úgyhogy a szokásos hármas fogad beszélget erről. Nem is olyan régen, a közelmúltban ti is összehoztatok egy szakmai napot ezzel a témával kapcsolatban. Egyre fontosabb ez a kérdés, de vajon miért olyan fontos ez a kérdés, és válik egyre fontosabbá, ahogyan a technológia halad előre?
1: Üdvözöljük a hallgatókat. Úgy látjuk, hogy egyre több cég azt szeretne, hogy a dolgozóknak jó élménye legyen, amikor bejönnek az irodába. Mondjuk volt ma nyáron már olyan is, hogy a nagy meleggel való tekintete, még többen home office-ba mehettek, viszont az nagyon fontos, hogy egészséges környezetben legyenek, jó legyen a levegő minősége, legyen elegendő víz, vagy esetleg harapnivaló, akkor legyen elegendő fény, és sorolhatnám. Ugye, Feri?
2: Így van, így van. Nagyon sokan átmentek home office-ba, ugye voltak olyan külső tényező, ez a Covid volt, ami arra kényszerítette a munkaadókat is, hogy biztosítsák a munkatársaknak azt a lehetőséget, hogy az otthoni környezetben tudjanak dolgozni. De utána, amikor a Covid-nak vége lett, hál' Istennek, utána elég sokan vissza is mentek, és sőt, volt olyan cég, aki már kimondottan meg is tiltotta a home office-nak az igénybevételét. És ebben a versenyben, amikor a munkaadók tulajdonképpen versenyeznek a munkavállalókért, akkor egy nagyon fontos szempont volt az is, hogy abban a környezetben, ahova visszamennek dolgozni, az egy egészséges, egy jól élhető, egy olyan környezet legyen, ami megfelelő környezetet biztosít ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabb munkavégzést tudják biztosítani a munkaadóknak. Az, hogy a biztonság hogy kapcsolódik ide, az nagyon sok olyan irodaházban, most már nem is épül tulajdonképpen irodaházban nélkül, hogy megfelelő biztonsági rendszerrel el ne legyen látva. Gondolok itt a kamerákra, a beléptető rendszerekre, a különböző tűzjelző és egyéb rendszerek, amiket muszáj, hogy oda is fölépítsenek. És ezeknek, az integrált rendszereknek van egy olyan jó tulajdonsága, hogy az ilyen jellegű szenzorokat, amik a levegőminőséget, a szállópor koncentrációt, egyebet is tudnak mérni, ezeket be tudjuk építeni úgy a biztonságtechnikai rendszerben, hogy annak részévé válnak. Tehát tulajdonképpen napi szinten akár a dolgozók is információkat tudnak nyerni, hogy éppen a környezet úgy alakul, hogy működik. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik pedig energetika egy kicsit, amikor az olyan jellegű fölösleges energiahasználatot tudjuk meggátolni, amikor egy tárgyaló kiürül például nyáron vagy akár télen, és érzékeljük azt természetesen olyan érzékelőkkel, amik nem GDPR-ba ütköznek, hogy hányan vannak bent, illetve vannak-e még bent egyáltalán az irodában. Ebben az esetben, hogy a kiürült, akkor vagy a fűtést, vagy a hűtést, ugye a légkondicionáló berendezést le tudjuk kapcsolni, és ezért is jó az, hogy az ilyen rendszerek integráltan tudnak működni, mert az ilyen jellegű feladatokat is nagyon-nagyon egyszerűen és jól meg tudjuk automatizáltan oldani.
1: Hát illetve nagyon fontos a dolgozók biztonsága, és váljuk be őszintén, néha van úgy, hogy valaki sokkal tovább maradt, és este még dolgozik az irodába, lehet, hogy már egyedül van ott, és ha netán-tán rosszul lesz, akkor az ilyen rendszerek tudják érzékelni a testpozícióját, hogy valaki összeesett, ott van a földön, és akkor már is tudják hívni a segítséget ezt, és így a mesterséges intelligencia segítségével lehet megcsinálni, illetve az, hogy mondjuk tegyük fel, nem csak én nem dohányzom, de sokan nem dohányoznak, és ha az épület környékén, ott a tiltott helyeken valaki megjelenik cigarettával, akkor szintén egy jelzést küld, mert az embereknek a jó levegő minősége az nagyon fontos, így az épület körül is. Illetve nagyon érdekes azt látni, hogy mondjuk az irodaházak azért keresnek egyre több jobb összeállítást, összetett megoldásukat, mert mondjuk a beléptetésnél is az a jó, hogyha egy rendszer felismeri a dolgozót, beengedi, és akkor nem kell ott várakozni a hosszú sorokba, hogy fel legyen ismerve. Ugye, Feri?
2: Így van. Én a dohányosok táborát gyarapítom, de megmondom őszintén, lehet, hogy ritka dohányos vagyok, de én is utálom azt, hogyha az arcomba jön a füst, és a kultúrdohányosok körét inkább azt mondom, azt gazdagítom, mert azért mindig kínosan ügyelek arra, hogy más nem dohányzó személy ne szembesüljön azzal az általam kibocsájtott dologgal, ami esetleg bántja őt, vagy esetleg káros hatással van rá. De igen, erre is alkalmas a rendszer, egy ilyen integrált rendszer, hogy ilyeneket akár riasztásra is fel tudja hívni. Illetve térjünk rá egy másik kérdésre, amit már többször taglaltunk, ez a humán erőforrás hiány, amikor többször is most már több ingatlan üzemeltető cég volt, aki megkeresett és szakértői véleményt kért, hogy hogy lehetne azt megoldani, hogy minél kevesebb emberrel tudják ellátni azokat a feladatok, amik nem csak a biztonságtechnikát érintik, hanem a recepciós szolgálatot is. Tehát volt olyan, hogy egymás közelében lévő 4-5 irodaházban is egy központosított, az egyik irodaházban kialakított monitorozó központba kellett csak éjszakára például személyzetet biztosítani, mert az összes többi épületben működik olyan biztonságtechnikai rendszer, ami bármilyen esemény esetén oda összpontosítva tudja adni a jelzéseit, és ők pedig a szükséges lépéseket meg tudják tenni. Tehát megint egy olyan lépést kellett tenni, ami az emberhiányt, a különböző humán erőforrás problémákat is meg tudta oldani.
1: Igen, így van. Magyarországon még nem találkoztam olyannal, de úgy tudom, globális megoldásként létezik más országokban, hogy mondjuk az ételeket is ilyen kis robotok hozzak az épülethez, és akkor így emberre sincs szükség ahhoz, hogy mondjuk legyenek ellátva. És beszélgettünk Ferivel nemrég olyanról is, hogy vannak a beltéri drónok, amelyek szintén segítségre tudnak lenni az épületnek az éjszakai felügyeletére, biztonságára, illetve átláthatóságára.
2: Így van, és most már egyre több olyan feladatot lehet ezekre az eszközökre bízni, amit eddig csak ugye emberi szemmel, illetve emberi füllel, orral érezhetően lehetett megtenni. Gondolok itt arra, hogy egy zárlatos dugaj, egy olyan vezeték, ami elég, és akkor ilyen fura kis füstöt bocsájt ki magából, és utána elég komoly tüzeket tudnak okozni. Ezeknek a felderítésével is, akár egy ilyen drón, akár egy robotkutya, amiről már beszéltünk korábbi adásokban, nagyon nagy segítségére tud lenni az üzemeltetőnek, hogy nagyobb kár ne keletkezzen ebben. Volt egy olyan sztori, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy az egyik kilépő munkatárs, miután megtudta, hogy őt eltávolították a pozíciójából, különböző ajándék eszközöket hagyott itt-ott-amott, aminek a felderítésében például egy kamerarendszer volt a segítségre, hogy merre járt, hol helyezett el bizonyos csomagokat, amiket utólag ugye el kellett távolítani a takarító személyzetnek, mert ő annyira fel volt háborodva, hogy ennek valamilyen nyomát szerette volna ott hagyni a cégnél, mint örökség, és akkor ezt így sikerült felderíteni úgy, hogy pillanatok alatt meg lehetett találni azokat a lépéseket, amiket ő elkövetett, illetve még volt egy olyan eszköz is, ami véletlenül elment vele. Ez egy laptop volt, amit a hóna alá csapott és elvonult, mert ő neki ez jár, mint ahogy az több filmben is már láttuk.
0: Az érdekes az egészséggel kapcsolatban, hogy manapság az egészség a soha nem csak így önmagában kerül említésre, hanem mindig a mentális egészségről is beszélünk. A mentális egészség is nagyon fontos egy munkahelyen belül. Hogyan hozható ez össze, vagy hogyan függ össze, ha egyáltalán összefügg a biztonságtechnikával a mentális egészség?
1: Hát úgy, hogy mondjuk, hogyha valaki, tegyük föl, bántalmazna egy másikat akar úgy, hogy hangoskodik, vagy nem megfelelő szavaka illeti, meg egyebeke, akkor mondjuk a hangfelismerő eszközök, illetve a hangnak a frekvenciája, a magassága szintén tud jelezni, és akkor egy olyan kolléga, akinek az a feladata, hogy ilyen típus bántalmazás ne történjen a cégnél, akkor közbe tud lépni, és akkor nem maradt titokba.
0: És hogyha ez nem emelt hangon történik, hanem

0: hogy ki se tudjon alakulni egy ilyen, egy munkahelyi környezetben, akkor bizonyos szavakra, szókapcsolatokra be tud jelezni a rendszer, mondjuk egy e-mail megfigyelésben, ha egyáltalán figyelhetőek az e-mailek.
1: Hát ugye ez a cégnek az IT policy-en múlik, hogy hogy van megcsinálva, de gondolom a hallgatók is tisztában vannak azzal, hogy mondjuk például az amerikai felderítők, ők folyamatosan monitorozzak a globális hálót, és akkor bizonyos szavakra, bizonyos kifejezésekre folyamatosan figyelnek.
0: És ez ugyanígy működik kicsibe is?
1: Tudna működni, igen.
0: Ugye, van Feri? Rá már példa? Volt már rá igény?
2: Ne. Technológia már a rendelkezésünkre áll, de a szabályozás egyelőre nem teszi lehetővé, hogy ilyen jellegű megfigyeléseket, szófelismerés és egyebeket alkalmazzunk.
0: Ha már annyiszor említett GDPR?
2: Aha. Így van. Így
0: meg
2: van,
0: az
2: az amerikai példa. Azért jó az amerikai példa, mert ott nincs GDPR, tehát ő nekik teljesen szabad kezet ad a rendelkezés. Arra vonatkozóan, hogy különböző telefon és egyéb beszélgetéseket. Egyébként volt is nagy felháborodás ebből Amerikában, hogy a magánbeszélgetéseket milyen jogalapon hallgatják le, és ott egész egyszerűen letudták azzal, hogy terrorelhárításnak olyan eszközöket adtak a kezébe, olyan jogosítványokat, amivel ezt meg tudták tenni, és azzal indokolták, hogy ott a különböző terrorcselekmények felderítésében ez kulcsfontosságú. Ott azt a közvélemény úgy nagyjából elfogadta, illetve legalábbis már nem tiltakozik ellene. Európában ez teljesen másképp működik, itt ugye sokkal erősebben él a személyiségi jogokhoz való ragaszkodás, illetve az a fajta GDPR megközelítés, ami Európában már elég régóta megvan. Ez egyrészt ugye a magánszférát védi, másrészt pedig egy sor olyan jellegű felderítést, vagy akár hírszerzési lehetőséget elvesz a hatóságoktól, amivel esetleg meg lehetett volna akadályozni egy-két olyan eseményt, amivel talán ha ezeket az eszközöket igénybe vesztük, akkor sikerült volna fellépni ellene. De itt most mindig az a kérdés, ugye, amiről már beszéltünk többször, a technológia önmagában nem hibás és nem sértő. Itt mindig az a lényeg az, hogy ki és mire használja fel, illetve mire van korlátozása, miben nem tud igénybe venni ilyen jellegű eszközöket.
1: Hát igen, mert ugye, hogyha már van valami, ami miatt az illető szeretne beperelni azt a kollégáját, aki digitálisan, verbálisan bántalmazta, akkor utólag lehet felderíteni, vagy akkor esetleg megkeresni azokat a bizonyítékokat. Viszont ahhoz, hogy folyamatosan felügyelet alatt legyenek a cégek, a kollégák, illetve a digitális lábnyomok, arra lehetőség van, de ahogy a Feri elmondta, valószínűleg egy nagyon-nagyon erős jó gáz és nagyon erős adat szükséges ahhoz, hogy ezt betegyék és akkor csinálják, illetve a kollégákat is informálni kell, és azoknak a beleegyezése is szükséges, de így meg nem biztos, hogy fognak szeretni annál a cégnél maradni és dolgozni.
0: És ugye megfordítjuk a dolgot, hogy hogyan hat a mentális egészségre az, hogyha mondjuk egy cégnél nagyon kiemelt és magas szintű biztonságtechnika van, ami érinti a munkavállalókat is, tehát mondjuk én aggódom, hogy ha hülyén viselkedem, vagy kijövök a vécéről, és felakad a szoknyám, és lehúzom a szoknyámat, hogy ezt mind látják valahol egy biztonságtechnikai teremben, ahol figyelik ezeket a kamerákat mondjuk. Vagy ez csak az én agyszüleményem?
1: Nem csak a te agyszüleményed. Feri, emlékszel, nemrég beszéltünk arról, azt hiszem Milánóban volt az az eset, emlékszel, és akkor a tömegközlekedési eszközök, és értelemszerűen ugye nálunk is azokon ott vannak a kamerák, illetve más érzékelők, és voltak olyan kollégák a közlekedési vállalatban, akik bizonyos felvételeket maguk között megosztottak zárt social media csoportokba, és akkor így kvázi megfigyeltek, vagy akkor átbeszéltek bizonyos dolgokat utasokról.
2: Mondjuk ki őszintén, a férfiak a hölgyeket értékelték videók alapján. Igen, nem ez volt az, ami nekem a legjobban tetszett, hanem az, ahogy lebuktak. Ugyanis hazafelé éppen az egyik szolgálaton kívüli buszsofőr a buszon utazva éppen nézegette a csoportban lévő videókat, és mögötte

0: hölgynek föltűnt az, hogy ez egy biztonságtechnikai kamerának a képe. Gyorsan lefotózta, és a megfelelő lépéseket megtette a feljelentés irányába. Így buktak le végül.
1: Pont ez arról szól, amit az előbb a Petra is kérdezett, hogy akkor vannak olyan visszaélések, illetve nem megfelelő viselkedések akar a férfiak részéről a hölgyek irányába, vagy pedig akar ez fordítva is történhet. Igen, valóban ezekkel az eszközökkel sok mindent lehet látni, ahogy az olaszországi esetben is ez kiderült, viszont ezeknél a rendszereknél vannak nagyon erősen meghatározott szabályok, irányelvek, illetve biztonsági jogosultságok, hogy ki mihez fér hozzá, mit tud vele csinálni, és így tovább, úgyhogy mi folyamatosan ezekre nagyon figyelünk, illetve az ügyfeleknek is akkor elmagyarázunk, bemutatjuk, hogy akkor ezt hogy kell beállítani, hogy pont ilyen esetek ne történjenek, mint amilyen a Milánóban volt.
0: Igen. Petra, amit mondtál egyébként, hogy valami bullying, amikor egy zaklatás történik egy munkahelyen. A legtöbb kamera most már rendelkezik mikrofonnal is, ami a hangot is rögzíti, aminek a folyamatos monitorozása ugye nem engedélyezett, viszont egy ilyen helyzetben, amikor egy ilyen eset történik, akkor volt már rá példa, hogy a visszakeresésnél tulajdonképpen meghallgatták, hogy mi hangzott el szóban, mert ugye sem tettekkel, sem hangos, agresszív viselkedéssel, ugye ez nem nyilvánult meg, hanem csendes egymás közti párbeszédben történt ez a dolog, mint ahogy az esetek többségében történni szokott. És így bizonyító ereje ugyan bíróság előtt nem volt, viszont a munkaadó le tudta vonni a következtetéseket, és ugye meg tudtak válni az aklató személyétől.
1: Igen, mert ugye pont ahogy Petra is elmondta, hiába van a kamerába, illetve a videoanalitikába bekapcsolva egy olyan megfigyelési momentum, hogyha bizonyos hangmagasság fölött akkor elkezdenek veszekedni, vagy pedig valaki kiabál valaki mással, de sajnos csendben megtörténhetnek ilyen típusú zaklatások, és ahogy a Feri elmondta, akkor utólag ezeknek utána lehet járni.
2: Egészséges és biztonságos munkakörnyezet. Erről beszélgettünk a mai epizódban. Itt volt velünk Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő az Axon Soft képviseletében. Köszönjük az idődet.
0: Én is köszönöm.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
4: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
5: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
4: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
4: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
6: Manna FM.
4: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kármán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulasson, mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos, ma már nem létező Kármán utca, egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkolóautók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttól befelé a Városliget irányába. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz végén, nyár elején le is zajlottak a munkálatok, majd júniusban egy jazzfesztivállal nyitották meg az új közösségi miniteret. A Kármán minipark csendes, nyugodt kis sziget, pedig nagyon közel esik mindenhez, ami hangos. Lásd a Podmanicki utcán túl a körutat, illetve a nyugati pályaudvart és környékét. De mivel magas házak fogják közre, viszonylag rejtve van a szemek és a nagyobb zaj elől, írja a Világ Budapest. A Kármán minipark akár a parktervezés iskola példája is lehetne, mert a viszonylag kis területet úgy tudták berendezni, hogy eszükben sem jut róla a zsúfoltság. Jutott hely kényelmesen a zöld felületeknek, a pihenőpadoknak és a gyerekrésznek is. A Szobi utca és a Podmanicki utca felől közelíthető meg, mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a Cirque du Soleil. A társulat egy korábban már nagy sikerrel bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az óvó egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik vel majd Budapesten az MVM Domot jövő március 11 és 14 között. Az óvó megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest Század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest Száz biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépés az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A séták nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulasson. A Kék 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd.
2: Lőzd a délelőtt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
3: Biztosan nem hallasz.
2: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
4: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Estig több felé lehet eső, zápor. Sokan jelentkeztek a nemzeti parkok vezetésére. Új kártevő jelent meg az országban. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Magánaudencián fogadta 14. Leópápa Magyar Pétert, a miniszterelnök és a katolikus egyházfő külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról egyeztetett. Magyar Péter délután felkeresi a Szent Péter tér oldalában található rászorulóknak fenntartott orvosi rendelőt is, amelyet Ferenc pápa alapított 2015-ben. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. Több mint 100-an adtak be pályázatot a nemzeti parkok vezetésére. A 10 igazgatói tisztségre összesen 120-an jelentkeztek, ami az élő környezetért felelős miniszter szerint kiemelkedő érdeklődést jelent. Gajdos László hangsúlyozta, hogy a kiválasztás nem ajánlás vagy ismerettség alapján, hanem átlátható eljárásban, szakmai alapon történik. Az új vezetők novemberben léphetnek hivatalba. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Vácskiskun megyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kabócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kabócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A Népih azt kéri, ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. Megújult a Felső Zsolcai vasútállomás, a homlokzat mellett korszerűsítették az utasvárót és a mosdókat, akadálymentesítették az állomást és a parkolót, valamint kerékpártárolót is kialakítottak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett arra, hogy a MÁV országos programjában több mint 30 állomás és megállóhely újul meg, és több helyen környezetrendezést is végeznek. A kormányablak épületének csapódott egy teherautó Újpesten, miután összeütközött egy villamossal az István úton. Az újpest.hu szerint senki nem sérült meg, de az épület megrongálódott. A baleset miatt délelőtt egy ideig pótlóbuszok jártak Rákospalota Újpest vasútállomás és Angyalföld kocsiszín között. Ismét fagyos volt a hajnal, három helyen is 0 fok alatti hőmérsékletet mért a Hungaromet. Nyírtason -1,1 fokig hűlt le a levegő, még Széchenyben 0,2, Zabarban pedig 0,1 fokkal volt hidegebb a fagypontnál.
0: Időjárás.
3: Estig többfelé lehet eső, zápor. Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagyüdv mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, indul a csütörtök délután, már szinte hangolodunk egy picit a hétvégére. Szóval szerint minden óra más lesz, ez hozza az igazi változatosságot. Ebben az órában az óra sztárjai néznek majd be hozzánk. A Counting Crows, akiknek a nevük ugye teljesen összefüggésbe került a Shrek című mese sorozattal, majd abból is érkezik egy betétdal, de jön majd Selena Gomez. Aztán megyünk 2002-be és 12-be a kihagyhatatlan időutazást, ezúttal majd az Atomic Kitten, illetőleg a Parov Stellar féle All Night segíti, és aztán majd a délután végén megmerítkezünk igazi klasszikusokra. A 80-as években jön majd Tina Turner, meg Queen-től a Radio Gaga. Egyelőre Ray Daltonnal indulunk, jön az All We Got, jó szórakozást mára is!
0: Élet, öröm, zene! Ez a Manna!

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, mindjárt az óra sztárjaival a 90-es évek legendás együttese a Cutting Crows nyitja majd a sort, itt lesz az Accidental In Love hamarosan, közben pedig nézem ugye SMS számunkat, úgyhogy ha valakinek van információja, akkor küldje el a közlekedésről, a számunk hozzá 077.098-at. Na de most jön a Cutting Crows, akikről az előbb azt mondtam, hogy a 90-es évek emblematikus együttese, aztán jól el is kezdtem szórni a hamut a fejemre, mert ők ennél sokkal többet, a mai napig léteznek, és akkor ne felejtjük el, hogy 2004-ben vitték sikerre egészen az Oscarig a Shrek című rajzfilm betétdalát, úgyhogy ők nem csak 90 specifikusak, de tény és való, hogy akkor indultak el. Hát a Big Yellow Taxi az én nagy kedvencem, de imádtam a Mr. Jones-t is. Nektek egyébként van kedvenc dalotok? Ez is butaság, hogy azt mondom, hogy imádtam tőlük a Big Yellow Taxit, kétségkívül játszották. A Vanessa Cartonos változat szerintem még inkább jobb, tehát eredetileg ugye ez egy Johnny Mitchell sláger volt. Hát a Johnny Mitchell neve csak így beugrik, hogy oké, ki ő, az sem baj, ha máshonnét nem is, ha valaki nem szakavatott zenei zseni, akkor emlékezhet az Igazából szerelem című filmből arra a bizonyos jelenetre, amikor ugye Emma Thompson megkapja ajándékba a nyakék helyett az X-edik Johnny Mitchell lemezét, és akkor azt hallgatja sírva karácsonykor, mert igazából ő az ékszerre vágyott, és itt jött rá arra, hogy valószínűség szerint akár gondolatban is a férje megcsalja. Szóval az ő eredeti dala volt ez, is számtalan ember feldolgoztam, többek között egyébként Bob Dylan is, aztán a Cutting Crows Vanessa Cartonnal, imádom. Valami miatt annyira szabadságot jelenti nekem ez a dal, és tényleg úgy érzem magam, mint amikor a Vanessa Cartonos videoklipben ott ült a kislány az autónak a platóján, és hogy azt érezte, hogy jövő a világ, pedig alapvetően egyébként ez egy szakító szám. Különben, hogy a Cutting Crows-ról is meséljek, a 90-es évek elején alakultak, és fixa idájuk az volt, hogy ők koncertzenekar akarnak lenni, berobbantak a köztudatba az első nagy slágerükkel, abból akartak igazán nagy dalt faragni, nyomták is a koncerteken, és a frontemberük el is mondta, hogy igazából ugye el is ment mellettük az idő, és észre sem vették, hogy addigra már az MTV legnagyobb sztárjai lettek. Aztán jött szépen a többi siker, az előbb említett taxisláger, és aztán talán a legutóbbi nagy dobás tőlük tényleg a Shrek betétdala volt, az Accidentally in Love, ami a Shrek 2-ből lehet pontosan ismerős. 2005-ben jelölték őket a legjobb filmbetétdal kategóriában még az Oscarra is. Egyébként 2004-ben mutatták be magát a rajzfilmet, nagyon durva, hogy ez már a második része volt, és különben a Shrek globálisan 19 éves, hiszen az első részt először, nem is már 20, hiszen 2021-ben az első részt 2001-ben vetítették. Hát, ha más nem is, lehet, hogy Shrek nem öregszik, de mi mindenféleképpen, hogy ezeket az éveket elmondom, de hát valami titok csak van, hogy karácsonykor az ember képes ezeket mindig újra nézni, már ami a zöld manót illeti. Na de most fókuszáljunk a Cutting Crows-ra, már is az ő három nagy slágerük érkezik. Elsőként itt van talán az egyik legnagyobb sikere, amire ugye a Shrek sorozat is felépült, az Accidental in Love, aztán majd jön a Big Yellow Taxi, ami Vanessa Cartonnal közös slágerük, tulajdonképpen Vanessa-t ez vezette be a könnyű zenébe, és aztán a végére érkezik majd egy ritkábbik dal, az lesz az If I Could Give All My Love a Cutting Crows 3-asban, itt a 98.6 Manna FM-en. Jó szórakozást hozzá!

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel és az óra sztárjaival. Mindjárt jön hozzánk Selena Gomez három slágerével. Közben azért eléggé cidisek már a reggelek, legalábbis tapasztalom most már az ember úgy nem nagyon szellőztet reggel sem, inkább napközbenre hagyja ezt a tevékenységet, de egyébként a hétvégén jó idő lesz, nem mondom, lehet majd egyébként gomoly felhő, de 20 fok lesz a maximum. Na de jöjjön most az óra sztárja, Selena Gomez. Jobb, hogyha tudjuk, hogy a Selena Maria Gomez, 92-es születésű, Texas államban látta meg a napvilágot. Édesapja Ricardo Joel Gomez, mexikai származású, még édesanyja, az egykori színésznő Amanda Don Cornett olasz felmenőkkel rendelkezik. Az anyuka 16 éves volt, amikor Selena megszületett, így a szülők nem is maradtak sokáig egyedül. Selena csak 5 éves volt, amikor végleg válásra került a sor. A fiatal lány édesanyjához került, aki 16 éves koráig egyedül is nevelte. Megélhetési gondjaik voltak a családnak, majd 2006-ban újraházasodott az anyuka, Brian Tiffy lett az új férje, akivel közös gyermekük 2013-ban látta meg a napvilágot. Édesapja szintén újraházasodott, neki 2014-ben született a másik gyereke. A színészet mindig is érdekelte Selenát, amit anyjának köszönhet, ő inspirálta fellépéseivel a fiatal tehetséget. Karrierje miatt Miss Gomez 2010-ben otthagyta az iskolát és magántanulóként folytatta a tanulmányait, majd a Monte Carlo című film forgatása közben érettségizett le. Érdekesség, hogy ekkor Magyarországon tartózkodott. 7 évesen ismerkedett meg Demi Lovatoval a Barney és a barátaiban. A két lány nagyon közeli barátságba került egymással, és később még egy filmben is játszhattak. Első hivatalos szerepét egyébként 2002-ben 10 évesen kapta meg ebben a bizonyos Disney sorozatban, ami kicsi gyerekeknek készült. A sorozatban Jenna szerepét öltette magára, ahol összesen 14 epizód erejéig volt jelen. Egy évvel később 2003-ban a Kémkölykök 3D Game Over című filmben kapott egy kisebb szerepet, majd 2005-ben a híres Walker a texasi kopó egyik mellékszereplője lett, a filmben Julie szerepét kapta. Egy évvel később még mindig csak kisebb sorozatokban volt látható. 2007-ben jött az áttörés, amikor Gomez-t, hogy szerepeljen az akkor már nagy sikernek örvendő Hannah Montanában megkeresték, a sorozatban néhány epizód erejéig tűnt csak fel, mint Mikaela, de már itt megszerette a közönség. Ennek is egyéb

tényezőknek köszönhetően került fel a csatornára a Wizards of Waverly Place, ami a színésznő első önálló sorozata, amiben főszereplőt játszik. Alex Russo megformálója volt 4 évadon és egy filmben át. Ő énekelte fel a sorozat betétdalát is, itt mutathatta meg először énekesnői tehetségét, később dalt is hallattunk tőle a szériákban. 2008-ban inkább a filmeké volt a főszerep a Disney sorozatán kívül, szinkrohang volt a Holton című animációs moziban, majd Demi Lovatóval együtt leforgatták a Hercegnő védelmi programot is. Aztán jöttek a kisebb-nagyobb jelenlétek, közben természetesen próbálta a zenei karrierét is egyengetni, össze például Justin Bieberrel, aztán szakítottak, aztán Weekenddel. 2015. januárjában kezdték el forgatni legújabb filmjét, ami a The Revised Fundamentals of Caregiving névre hallgatott. A premiére 2016. június 24-én került sor. Ebben az évben még két filmje debütált, az egyik a Rossz szomszédság második része, illetőleg a másik a Bedül, aminek pontos megjelenési dátuma még nincs. Na, hát én azt gondolom, hogy ilyen komszi-komsza 50-50%-os a színész, illetőleg az énekesnői adottság, de hát nyilván mivel a miénk rádió, ezért három dallal ünnepeljük Selena Gomez. Már is elsőként a 20 ez, aztán majd a legnagyobb sikere, tulajdonképpen az első nagy slágerek egyik a Kill 'Em With Kindness, a végére pedig majd a Coldplay-jel közös Let Somebody Go. Itt a 98 pontot Manna FM-en, az életöröm zenék között.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Máig áll a Bajza utca egy szám alatt egy legendás ház, amelyben olyan hírességek laktak, mint Klatinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta is, még sokan mások, írja a Világ Budapest. A különleges garzóház város volt a városban, egy önálló köztársaság, ahová kisgyermekes családok nem tették be a lábukat. Semennyire sem illeszkedik a bérházas környezetbe a Bajza utca 1 és a Damjanics utca 24 sarkán álló garzonháznak nevezett 8 emeletes épület, amelyet 1965 és 67 között építetett kísérleti jelleggel 40%-os állami támogatással az OTP. Az idén ősszel az OTP örök lakás építési akciója keretében megkezdik a Gorki, Fasor, Bajza utca, Damjanics utca által határolt telken egy 8 emeletes garzonház építését. A nagy tömbben 150 egy szoba hallós és egy szoba hall hálófülkés lakást építenek, amelyet örök áron lehet megvásárolni. Az épület földszintjén éttermet rendeznek be, amely külső vendégek számára is nyitva lesz. A Gorki, Fasor menti front előtt mintegy 30 méter széles parkot létesítenek. A garzonház építése körülbelül másfél évig tart, az épületet Tóth István és Helyhál Éva építészművészek tervezték, adta hírul az Esti Hírlap 1960 júniusában. A garzonház, amelyet az elit küszöbének is neveztek, az első garzonlakásos társasház, azaz boarding house volt itthon. A lakáspolitikai kísérlet Nyugat-Európából, pontosabban Németországból eredt, ahol panziószerű lakhatási lehetőségekkel váltották ki a szobakonyhás, közös WC-s, munkás és bérlakásokat. A 150 lakásos épület tervezésekor eldőlt, és az alapító okiratba is belefoglalták, hogy a lakásokba csak olyan fiatal, egyedülállók vagy házasok költözhettek, akiknek nincs gyerekük. Ha egy párnak időközben mégis gyermeke született, vállalniuk kellett, hogy kiköltöznek és új otthon után néznek. A garzonház ugyanis olyan luxus ingatlannak számított, amely minden fontos szolgáltatást helyben, házon belül kínált a lakóknak, akár csak egy hatalmas szállodahajó. Ennek ellenére meglehetősen jutányos áron kínálták az ingatlanokat. 58 ezer forint befizetésével összesen 144 ezer forintért lehetett hozzájutni egy lakáshoz, a különböző pedig 20 év alatt kellett törleszteni. Nem véletlen, hogy csak nagyon nehéz volt itt lakást szerezni, talán ennek is köszönhető, hogy eleinte kizárólag hírességek laktak a Bajza utca egy szám alatt. A garzonházban minden a kényelmes lakhatást és a pezsgő közösségi életet szolgálta, bár a lakások igen kicsik voltak, az épület szinte minden igényt kielégített, ami abban a korban valóban luxusnak számított. A földszinten helyezkedett el a központi társalgó, de minden emeleten volt egy tévészoba, valamint telefonkészülék, amelyről a ház portáját lehetett felhívni és rendelést leadni az teremnek, illetve taxit vagy mentőt hívni. Működött a házban zeneszoba és könyvkölcsönző is. Főzésre alig volt gondjuk az itt lakóknak, a földszinten ugyanis egy étterem állt, ahonnan étellifter is fel lehetett hozatni a rendelést. Az étteremhez tartozó kerthelyiségben a ház városligeti fasor felüli oldalán gyakran élőzene kíséretében táncolattak a vendégek, a lakók, a környékbeliek, illetve a diplomaták, akik rendszeresen jártak ide ebédelni. Az étteremnek saját együttese volt, akik hol jazz, hol slágereket játszottak. Mindezek mellett és egy kis OTP fiók is tartozott a garzonházhoz. Több híresség is lakta a házat. A ház első lakója Rutkai Éva volt, akkor még Gábor Miklós feleségeként. Később olyan hírességek is beköltöztek, mint a tőzsdegurú és spekuláns André Kostolányi, az zeneszerző Pályer András, Csűrös Karola és Horváth Ádám, Toldi Mária énekes, Szendrő József színész, Pécsi Blanka, Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta és még sokan mások.
0: Élet, öröm, zene.

Jó munkát a 98.6 Manna FM-en, hogyha velünk tartotok, akkor az életörömzenék garantálják a jó hangulatot a következő órában is. Természetesen nem mi lennénk, ha tennénk egy pici ízt, egy pici csavart, majd az óra elejébe jön az időutazás. 2002 és 12 lesz a két célállomásunk, majd mesélek az évekről is, hogy elejezzük magunkat az időben, de hát az igazi hangulatot majd a dalok hozzák el. 2002-ből például jön majd az Atomic Kitten és a Tidy Side, itt lesz majd a Blue, 2012-ből pedig a Compact Disco és Katy Perry egyes lágerés. Egyelőre a Lucas Graham formációval indulunk.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
3: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza-boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Reklám hangzott el.
6: Estig több felé lehet eső, zápor. Többek között a politikusok mentelmi ügyeiről is tárgyalni fognak hétfőn a parlamentben. Újraindul a Népszabadság, online újságként és nyomtatott hetilapként is. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés a hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bújdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett megvitathatják Hankó Balázs, fideszes, Sesták Miklós, KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyét. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Vácskiskun megyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kabócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kabócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A Népik azt kéri, ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadó jogairól is rendelkezik. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők holnap és holnap után a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A régészettől a lézertechnológián át a mesterséges intelligencia fejlesztésig a tudomány számos területe megmutatja magát az ingyenes rendezvényen. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető.
0: Időjárás.
6: Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futózápor már csak keleten lehet. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk. Vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Már is indul az újabb óra, a mikrofonnál István Dániel. Betáplálom az időgépben mindjárt a két dátumunkat, ahol majd az időutazást megkezdjük. 2002 lesz az egyik év, majd mesélek az esztendőről, és aztán három akkori slágerista vezetővel idézzük meg az évet. Itt lesz majd a Tidy's High, vagy a Sorry Seems to be the Hardest Word. Érdekes, hogy mindkettő feldolgozásdal, hogy kik adtak nekik új köntös, nem sokára elmondom. És aztán majd 2012-ben is megyünk Katy Perryvel, vagy a Compact Discóval. Egyelőre a Lucas Graham formáció indítja az órát. Jó szórakozást!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98 pontat Manna FM életöröm zenékkel, és specifikusan mindjárt, hiszen időutazunk, ami annyit tesz, hogy két évben kötünk ki, és onnét érkeznek majd az akkori slágerista vezetők. Három óra is elmúlt már, ilyenkor már azért egyre többen hallgatják autóban a kedvenc rádiójukat munka után, akár munka közben, vagy ha pont az a munka. 0677986, ez az SMS és Viber számunk, ha valaki lát valamit a fővárosban, vagy a kifelé vezető utakon, ide küldje el, legyen szíves, hogy továbbadhassam a többieknek. Hálásak lesznek érte. Mindjárt jön az Atomic Kitten és a Tide Is High, a Blue egy dala, meg Robbie Williams és a Kamanda. A közös bennük, hogy 2002-ben muzsikálnak, amikor elég izgalmas évet éltünk. Például az év végén teljes napfogyatkozás volt Dél-Afrikában, a magyarországi óriási árvíz miatt elmaradt az augusztus 20-i tűzijáték, de kriminalisztikailag is emlékezetes az esztendő, hiszen a mai napig sok vitának témát adó móri rablás is ekkor történt, aminek végére aztán évekkel később került csak pont, és ez volt az az év, amikor elfogták a Balázscsai rémet. Rögtön izgalmasan indult az esztendő egyébként, hiszen január 1-én készpénzként is forgalomba került az euró, az Európai Unió hivatalos valutája, ami 12 országban váltotta fel a korábbi nemzeti valutákat. Ugye Magyarország is most már nagyon szeretne csatlakozni ehhez a bizonyos pénzügyi zónához. No, már is jön az Atomic Kitten, megidézve az évet, a zenéken mindig jobban elkapunk egy-egy hangulatot. Ők egyébként Liverpoolból érkeznek hozzánk, egy klasszikus értelemben véve lány együttesről van szó. Van magyar vonatkozásunk is, méghozzá Kerry Katona, ő egyébként szintén énekes volt a csapatban, hát eléggé komoly életvitelt folytatott, úgyhogy leginkább nem az ének hangja miatt, hanem az életvitele, a különböző dolgok fogyasztása miatt került az angol sajtó célpontjába, és pont akkor vált ki a csapatból, amikor az első nagy bomba sikert elérték. Ez volt a Hole Again, később aztán letette a káros szenvedélyeit, és többek között a Kinti celeb vagyokban is szerepelt. Aztán majd a Blue érkezik, ha már lányok, akkor jöjjenek fiúk is. A Sorry Seems to Be the Hardest Word jön majd, Elton Johnnal közös daluk. Lee Ryan, Anthony Costa, Duncan James és Simon Webb alapították a formációt. Aztán nagyjából ezt az időt Simon Webb szakította meg, aki elsőként döntött úgy, hogy otthagyja a fiúkat, és nem zenél velük tovább. Ők egyébként aktívak maradtak, olyannyira, hogy már többszöri feloszlást követően még 2011-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon is elindultak, és mérsékelt sikerrel Angliát képviselték. Aztán majd Robbie Williams érkezik, szintén az Egyesült Királyságból, az egyik nagy bombaslágere, a Come On Down 2002-ből szól majd. Hát karrierének fénykora egyébként nem is ide tehető, egyértelműen a 90-es évek végétől a 2000-es évek közepéig tartott, de az említett időszakban ott olyan hatalmas popikonná vált, hogy azóta sem okoz neki gondot stadionok és arénák megtöltése. A közelmúltban pedig ismét ráirányult a közfigyelem, a Netflix készített róla egy dokumentumfilm sorozatot, amiben egyébként őszintén beszél a függőségeiről és a magánéletéről is, és aztán később bemutatták a meglepően jó Better Man című életrajzi filmet, ebben a sztárt egy digitálisan kreált majom alakítja. Nem csak ez a dokumentumfilm látható Robbie-ról, hanem a Take That-ről is készült egy háromrészes, ami szintén elég erősen taglalja a fiúk közötti ellentétet, hogy Robbie miért döntött a kiválás mellett, és aztán miért döntött később úgy, hogy visszatér a Take That-tel egy-egy koncertre vagy egy-egy dalra. Most szólóban érkezik majd 2002-ből, tehát elsőként indulunk az Atomic Kittennel, jön a Tidy Sigh, aztán a Blue és a végére Robbie Williams. Itt a 98 pontat Manna FM-en.

98.6 Manna FM élettöröm zenékkel. Hát csapadékot nem nagyon kaptunk olyan nagy mennyiségben, mint amire szükség lenne, és a hétvégén sem lesz majd eső, sőt, ameddig a szem ellát nem annyira, még talán a mai volt a leginkább potenciális esőt sejtető nap. A hétvége viszont jó hőmérsékletekkel telik, úgyhogy érdemes kirándulást tervezni, vagy szabadtérben valamit, 20-21 fok lesz, és aztán jövő hét közepére még emelkedik a hőmérséklet, ragyogó napsütés várható. Sokan egyébként ezt a szakaszt a vénasszonyok nyaraként említik, de az még nem az, az egyébként október 3. hetében szokott beköszönteni. Természetesen a klímaváltozás miatt most már minden máskor van, de a klasszikus értelemben, mert indián nyár vagy vénasszonyokon az október közepére, 3. hetére tehető. 2002 után 12 terítéken már is ott folytatódik tovább a zenei időutazás. Katy Perry, a Compact Disco és Parov Stellar hozza majd el a slágeristák éléről az akkori hangulatot, amikor egyébként olimpiától volt hangos a nyár. Július 27-e és augusztus 12-e között rendezték meg az eseményt nagy-britanniai Londonban. Hivatalosan ez volt a 30. újkori olimpia, de ha nem számoljuk hozzá a világháborúk miatt elmaradt olimpiákat, akkor igazából a 27. volt. A 2012-es játékok megrendezésével London lett különben az első város, amely háromszor rendezhetett újkori nyári olimpiát, mivel korábban 1908-ban és 48-ban is a sportesemény

házigazdája volt. Katy Perry érkezik mindjárt is a Part of Me, hát ő már bőven befutott énekesnő volt 2012-re. Nem indult egyébként annyira fényesen a karrierje. 2001-ben jelentette meg első stúdióalbumát, akkor még úgy hívták, hogy Katy Hudson. Ez nem is lett sikeres egyébként, nem csak a neve miatt, amit később megváltoztatott, hanem azért, mert valahogy nem ért el úgy a rajongókhoz, ahogy kellett volna. Viszont aztán 2007 áprilisában szerződés között a Capitol Records-al, és onnantól fogva, mint a rakéta kilövelt. Ugye ne felejtsük el, az első nagy slágerek egyike volt az I Kiss the Girl vagy a Hot and Cold, és ez csak megalapozta a későbbi bombadalokat. 2012-ben egy bővített kiadásban dobta a piacra a Teenage Dream The Complete Confection című lemezt, ezen szerepelt ez a bizonyos Part of Me című dal, amit hozok. Aztán majd a Compact Disco jön hozzánk, és a Sons of Our Heart, az a sláger, amivel egyébként 2012-ben Magyarországot képviselték az Eurovíziós Dalfesztiválon Azerbajdzsánban. Ott egyébként 19 ponttal a 24. helyezést érték el, ami egyébként így általános viszonylatban egy tök bomba dolog. Hát ha valaki a két válogatón bejut a döntőbe, szerintem az már abszolút dicséretes. És aztán majd Parov Stellár érkezik hozzánk, az All Night-tal. Ő egyébként sokszor járt Budapesten, szeptember 26-án ad majd koncertet a Budapest Parkban például. A jellegzetes jazz, house, swing és elektronikus hangzásokból építkező producer és előadó a világ számos pontján teltházzal lépett fel, és 2024 után ismét visszatér Budapestre. A szervezők felidézték, hogy Parov Stellár, az egyébként egy művésznév, mert hogy eredetileg Markus Füreder a neve, már az első Rough Cuts című 2004-es albumával berobbant a nemzetközi köztudatba. Innovatív produceri megoldásai és műfajokat átívelő látásmódja gyorsan a világ elektronikus zenei élvonalába emelte, nem véletlenül olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Tony Bennett, Lady Gaga, Lana Del Rey, Lucas Graham, Marvin Gaye, Brian Ferry vagy a Klingon, de előadó formáció. Munkásságát több százmilliós online megtekintések jellemzik. Úgyhogy ő érkezik All Night, ez lesz az új dala, egyelőre indulunk a Part of Me-vel, és aztán jön a Sons of Our Heart. A közös bennük, hogy 2012-ből szólnak, itt a 98 pontat Manna FM-en.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel, és mindjárt Bridget Mendlerrel, aki egyébként a Ready or Not-ot adja elő, ami eredetileg ugye egy Fugees dal volt, de Bridgetnek pont elegendő volt arra, hogy egy teljesen új hangzással, köntössel felrepítse őt ismét a csúcsokra, de inkább nem is ismét, hanem először az ismét már gondolatban arra vonatkozott, hogy Lauren Hill is visszatért, aki ugye eredetileg énekelte ezt a dalt. Pont a napokban láttam a TikTokon egy videót, hogy hát ez egy picit másabb külsővel, de meginvitálták egy dal erejéig, és elénekelte a Killing Me Softly-t, ami szintén egy feldolgozás. No, de most fókuszáljunk Bridget Mendlerre. A program ajánlatok után ő

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kármán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulhasson, mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos, ma már nem létező Kármán utca, egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkolóautók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttól befelé a Városliget irányába. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz végén, nyár elején le is zajlottak a munkálatok, majd júniusban egy jazzfesztivállal nyitották meg az új közösségi miniteret. A Kármán minipark csendes, nyugodt kis sziget, pedig nagyon közel esik mindenhez, ami hangos. Lásd a Podmanicki utcán túl a körutat, illetve a nyugati pályaudvart és környékét. De mivel magas házak fogják közre, viszonylag rejtve van a szemek és a nagyobb zaj elől, írja Vilev Budapest. A Kármán minipark akár a parktervezés iskola példája is lehetne, mert a viszonylag kis területet úgy tudták berendezni, hogy eszükben sem jut róla a zsúfoltság. Jutott hely kényelmesen a zöld felületeknek, a pihenőpadoknak és a gyerekrésznek is. A Szobi utca és a Podmanicki utca felől közelíthető meg, mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a De Szalály. A társulat egy korábban már nagy sikerrel bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az óvó egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik fel majd Budapesten az MVM Dom jövő március 11 és 14 között. Az óvó megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest száz biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépés az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A séták nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulhasson. A Kék 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd.
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: Rádió.
1: Egész nap élet, öröm, zene. Megállás nélkül.
2: 98.6 Manna FM.
3: Még egyszer láss, még egyszer engedj el, nincs maradás. Többé csak még egyszer együtt vagyunk.

0: Manna FM.
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel és a 80-as évekkel. Ó, micsoda korszak volt. Haddal tudok hozni, pedig szerintem komplett délutánt meg lehetne tölteni ezzel a korszakkal, de próbáltam egyébként a stílusok között túlválogatni, hogy tényleg a 80-as évek minden szempontból meg legyen jelenítve. Jön majd Lionel Richie, itt lesz az AC/DC, Ray Parker Jr., de benéz majd Tina Turner és a Queen is hozzánk. Az óra egy frissebb dallal indul, Kamrát hozzá.
2: A műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
2: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
4: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
2: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
6: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
7: Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindig száraz.hu.
8: Mindig száraz.hu.
9: Mindig száraz.hu.
5: Reklám hangzott el.
10: Változékony időre számíthatunk, az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők a kutatók éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés a hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bújdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett megvitathatják Hankó Balázs, fideszes, Sesták Miklós, KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyét. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Vácskiskun megyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kabócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kabócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A Népih azt kéri, ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadó jogairól is rendelkezik. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők pénteken és szombaton a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A régészettől a lézertechnológián át a mesterséges intelligencia fejlesztésig a tudomány számos területe megmutatja magát az ingyenes rendezvényen. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető.
2: Időjárás.
10: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk. Vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Már is indul az újabb óra, vidám délutánt kívánok mindenkinek, az lesz egyébként. Mindenről gondoskodnak a 80-as évek nagy-nagy slágerei, nagy-nagy sztárjai, tényleg elég komoly merítést végeztem, lesz filmbetét dalunk, lesz egyébként majd ilyen nagyon kellemes, szinte hajnali hangulatot hozó slágerünk is berobban majd egy rock klasszikus, itt lesz az AC/DC és a You Shook Me All Night Long. Összesen 6 dal idézi majd meg a 80-as éveket, mások mellett jön a Queen és Tina Turner is. Egyelőre Kamrád érkezik, és egy igazi hamisítatlan nyári hangulatú dal, az én nevem István Daniel, és jó szórakozást kívánok!
2: Élet, öröm, zene, ez a Manna!

Itt a 98 pontot Manna FM életöröm zenékkel. Nagyjából egyébként a folytatásra is ezt az időjárási kottát lehet kalkulálni, amit mostanában hűvös hajnalok, kicsit borúsabb, szelesebb reggelek, és aztán utána szépen el kell sütni a nap, és felmegyünk egészen 20 fok környékére. 0677098-at, ez pedig az SMS és Viber számunk, ide várom a közlekedési információkat. Ugye 4 óra is elmúlt már, ilyenkor egyre többen indulnak hazafelé, viszik haza a gyermekeket is, suliból, obiból, és ha a budapesti kifelé vezető utakon biztosan többet látnak, mint én itt a stúdióban, úgyhogy várom az üzeneteket a közlekedésről, hogy aztán továbbadhassam a többieknek. A számunk hozzá 0677098-at. Közben egyébként egy zseniális korszakot idézünk meg 6 dallal. A 80-as évek terítéken, nem tudom, hogy ki élt már akkor, én bőven. Hát igazából azt mondják, hogy az első 6-7 év a meghatározó szocializáció szempontjából egy gyermek életében, hát akkor nekem ez volt a korszakom. Ugye az még egészen más világ volt a rendszerváltásig, hiszen azért mindent butította formában kaptunk, de valami miatt lehet, hogy ilyen nosztalgikus élményeim vannak, de kicsit olyan boldogabbnak tűnt az a korszak a maga kis szegénységével. Gondoljunk csak a választékra, leginkább én is arra gondolok, a csemegepultokból nagyjából egy-két fajta felvágott volt, csak vásárolható, meg voltak a klasszikus édességeink, amiknek egyébként nagy-nagy hiányát érzem. Pont eszembe jutott a gyerekkori kedvencem, nem tudom, ki emlékszik rá, nem akarom nagyon bőrire engedni, a zsúrkex, ami ugye egy nagyon finom mézes kex volt, kakaóba mártva, és így két soron volt egy piros dobozban, az például teljesen eltűnt, de egyébként már Albert Kex sincs. Szóval jó kis korszak volt. Idézzük meg Máris zenékkel, a valakinek hasonló nosztalgikus emléke ugrik be a 80-as évekről, küldje el SMS-be. Lionel Richie hozza az akkori vibe-ot elsőként, már is jön tőle az All Night Long, ő egyébként amerikai énekes, a Commodores-szal kezdte a zenélést, később aztán igen fényes szóló karriert futott be. 86-ban például ott állt szorosan Michael Jackson mellett, amikor a We Are the World-ot készítették az afrikai éhezők javára. Richie egyébként a mai napig aktív, olyannyira, hogy az egyik külföldi tehetségkutatóban fedezi fel a tehetségeket évről évre Katy Perry oldalán. Aztán majd az AC/DC jön, és egy hamisítatlan igazi rock himnusz, a You Shook Me All Night Long, amivel minden tehetségkutatóban megpróbálkoznak, ha nem ezzel, akkor a másik nagy slágerrel, de senki nem tudja úgy elénekelni ezt a dalt, mint ahogy az AC/DC tette, kell az a vibe, ami bennük van. Hát ők ugye elég hosszú utat jártak be a könnyű zenében, hiszen Bon Scott volt az eredeti énekes, ő elég hamar elhunyt, és aztán a helyére érkezett Brian Johnson, vele is fényes, sikeres dalokat énekeltek, írtak, ez például már az ő hangján szól. A végére pedig majd a Szellemirtok betét dala érkezik, hát ha létezik 80-as éveket megidéző dal, akkor szerintem ez a Ghostbusters, az Ray Parker Jr. slágere szól pillanatokon belül. Hát ő egyébként már 60 pluszos és igen komoly pazar életet él, leginkább a slágeres jogdíjaknak köszönhetően. 3 évtized után a Ghostbusters témájú dal még mindig arra késztetett az embereket, hogy táncoljanak és összehangoltan kiabáljanak. Ez az egy nagyjából értékelhető dala volt, de milyen érdekes, hogy tényleg egy dallal annyira meg tudta alapozni, gondolom még a gyerekei karrierjét is a jogdíjjal, hogy nem lesznek anyagi problémáik. Irány a 80-as évek, jön Lionel Richie. Itt a 98 pontot Manna FM-en.

98 pontot Manna FM életöröm zenékkel, hát nem nagyon kellett egyébként hergelnem a közönségünket, amikor a 80-as évek kapuját kinyitottam, hogy felüljenek a nosztalgia vonatra és velem együtt emlékezzenek. Indítottam én ugye a Zsurkekszel, de hát itt tulajdonképpen nagy SMS-ek nem jöttek, csak egy-egy ilyen márkanévvel, hogy Commodore 64, ó igen, a óriási retróját éri egyébként maga a számítógép. Igen, komoly összegekért találnak újból gazdát a működőképes példányok, láttam ilyen több százezres tételt is. Aztán a Zsurkekszemre reagált Andi, hogy bizony ő is emlékszik, és nagyon fincsi volt, az biztos, meg valaki írta, hogy Dunakavics, de a Dunakavics egyébként az kapható, 2 éve robbant a hír, hogy megszüntetik a gyártását, nálunk még itt egy kisboltban egyébként abszolút meg lehet kapni, és mi is volt itt még 80-as évek, szenior melegítőt írta valaki, igen, hát azt mondtam, hogy egyébként ilyen nagy márkák, akkor még vagy az én emlékem lehet, mi nem kaptuk meg, annyira nem voltak, de szenior melegítője mindenkinek volt ezzel a klasszikus kis tornacipővel, nekem az óvodai korszak jut róla eszembe. Jó, ha valami még nem hangzott el, és bárkiből kikívánkozik egy nosztalgikus élmény, akkor jöhetnek róla az SMS-ek a 0-77-986-on, hiszen mi már is megyünk tovább, újabb 3 gyöngyszemmel a 80-as évekből, a Hughes and the News érkezik, és a Power of Love, gondoltam menjünk tovább ezen a Ghostbusters-es vonalon. Hát ugye a 80-as évek egyik bomba filmsikere volt a Vissza a jövőbe, akkor még nem tudtuk, hogy trilógia első része, ugye Marty McFly-ra az élen, és azért a siker ez meglehetősen hozzájárult Hughes and the News dala, a Power of Love, ami tényleg, hogyha meghal az ember, pattanna egy ilyen kis időgépbe és menne vissza, vagy előre az időben. 3 filmet is megért ez a bizonyos széria, ugye Steven Spielberg gondozásában, Dokival, illetőleg Marty McFly-jal. Nekünk egyébként a Westernes volt, meg VHS-en és rongyá néztük annak idején a testvéreimmel és az unokatestvéreimmel. Aztán majd Tina Turner érkezik hozzánk 3. a We Don't Need Another Hero-val. Hát ő már bőven levált Ike Turnerről a 80-as évekre. Nem volt annyira könnyű válás egyébként. Ha valaki még nem látta a Tina című filmet, akkor érdemes megnézni. Angela Bassett játssza egyébként Tina Turnert, aki díjaztak is ezért.

az alakításáért. Hát eléggé bántalmazó kapcsolatban csöppentek őket bele a könnyű zenébe, de Tina Turner ameddig lehetett a gyereke miatt is kitartott Ike Turner mellett, és amikor úgy döntött, hogy elég volt ebből a verekedő stílusból, és ne bántsa, hogy többet Ike Turner, akkor szeretett volna róla leválni, de ez nem volt annyira könnyű, még amikor már önálló koncertje volt Tina Turnernek, és önálló jogon slágerekkel lépett fel, még akkor is ott dörgött az egykori férje exe Ike Turner, és fenyegett, hogy nélküle nem ér semmit, aztán bőven túlnőtt rajta. Hát a We Don't Need Another Hero abszolút már önálló dala volt. És aztán majd a Queen egyik nagy slágere idézi meg kettejük között a 80-as éveket. Ők a Radio Gagával érkeznek, ez egyébként 87-ben a Works albumon jelent meg. A szerzője Roger Taylor dobos volt, akit egyrészt az akkor 3 éves kisfia gügyögése, másrészt egy maratoni MTV nézés után az egyre inkább előtérbe kerülő, a zenét majdnem háttérbe szorító videoklipek népszerűvé válása inspirálta. Szóval akkor maradjunk még a 80-as években, maradjunk, jönnek Hulőzen a News és a Power of Love, Queen és a Radio Gaga, és aztán a Tina Turner és a We Don't Need Another Hero, itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Esőre nem nagyon kell készülni a folytatásban sem, a hétvégét is lehet nyugodtan a szabad térre tervezni, a jó kis kirándulás abszolút beleférhet kis kabáttal, 20-21 fokkal is, nagyjából csak gomoly felhővel, esővel nem. Ruzsa Magdi érkezik mindjárt a programajánlatok után, egy megállás nélküli zenei blokkot indít majd el Magdi a Légzéssel.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kulcs szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő-alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Krull című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Card című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Én búcsúzom, holnap úgyis találkozunk. Már a hétvége jegyében elképesztően mennek a napok. Mindjárt karácsony, most ez vicc, de egyébként tényleg hamarosan végzünk a szeptemberrel. Holnap viszont találkozunk 2-kor, addig is jó szórakozást kívánunk a műsorainkhoz.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Reklám hangzott el.
6: Változékony időre számíthatunk, többek között a politikusok mentelmi ügyeiről is tárgyalni fognak hétfőn a parlamentben. Országszerte rengeteg program közül válogathatnak az érdeklődők a kutatók éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés a hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bújdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett megvitathatják Hankó Balázs, fideszes, Sesták Miklós, KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyét. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadó jogairól is rendelkezik. Drogterjesztőket fogtak el Nógrád megyében, a dílerekre egy időben 4 helyszínen csaptak le, valamennyiüket őrizetbe vették. A 4 férfi nem csak terítette a drogot, hanem rendszeresen fogyasztotta is, így ezért is felelniük kell, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők pénteken és szombaton a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető. Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából a film online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, valamint számos helyen mozi előadásra is várják a nézőket. Az évforduló kiemelt helyszíne a Pannónia Filmstúdió lesz, ahol az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható.
7: Manna Hit.
1: Manna

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: 98.6 Manna FM életörömzene. Ez a Manna Hit, ahol a keresztény előadók aktuális slágereiből válogatunk. Új művész, új dallal, Katie Nicole és az In Jesus Name. Gyakorlatilag az előadó a debütáló dalával újra definiálta a vírus szenzáció kifejezést, ugyanis több 10 millióan nézték meg a zenéjét a TikTokon és az Instagramon, még azelőtt, hogy lemezcége hivatalosan kiadta volna az anyagot. Szóval Nicole gyorsan vírus szenzációvá vált, mert hogy sokan használták a TikTokon és az Instagramon a zenéjét a hangsávokra, még mielőtt ez megjelent volna a digitális és streaming üzletekben. Ebben a dalban Katie saját történetében találta meg a sztorit a szenvedésről, a reményről és a gyógyulásról. Mielőtt megírta volna a dalt, Katie-t gerincferdüléssel diagnosztizálták. Műtéti beavatkozást eszközöltek, hogy kiegyenesítsék. Ez viszont tartós műtét utáni fájdalomhoz vezetett, ami ágyhoz kötötte, mentális és érzelmi spirálba juttatva. 3 évvel később Katie visszament egy újabb műtétre, hogy eltávolítsák a hátába helyezett fémrudakat és csavarokat. Ahogy elmondja, bemegyek a második műtétre és kijövök onnan, és a depresszió füstfelhője egyszerűen eltűnt. Abban a pillanatban találkoztam az Úrral. A műtét utáni röntgen felvételeken a gerincem valójában egyenesebb volt, mint amikor a rudak benne voltak. Tehát amikor azt mondom, hogy Isten csodákra képes, komolyan gondolom, mert én láttam. A Shriners Hospitals for Children nagyköveteként és a Musicians on Call önkénteseként is szolgált, és a gyógyulása arra is felbátorította, hogy az egészségügyi kihívásokkal szembesülő emberek szószólója legyen. Ez egy új irányt adott a zenéjének és az életének. Ahogy ő mondja, nincs olyan történet, amely ne számítana Istennek. Minden történetet ő írt, és minden idők legnagyobb szerzője ő. Isten meggyógyított, tehát tudom, hogy meg tud gyógyítani mást is. Jöjjön tehát a dal, Katie Nicole és az In Jesus Name, itt a 98.6 Manna FM.

0: Hőhullám idején a szokásosnál több folyadékre lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkoló autóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
1: Ez volt a Manna morzsa.

0: és az élet összejön nekem.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Változékony időre számíthatunk, többek között a politikusok mentelmi ügyeiről is tárgyalni fognak hétfőn a parlamentben. Országszerte rengeteg program közül válogathatnak az érdeklődők a kutatók éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés a hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bújdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett megvitathatják Hankó Balázs, fideszes, Sesták Miklós, KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyét. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadó jogairól is rendelkezik. Drogterjesztőket fogtak el Nógrád megyében, a dílerekre egy időben 4 helyszínen csaptak le, valamennyiüket őrizetbe vették. A 4 férfi nem csak terítette a drogot, hanem rendszeresen fogyasztotta is, így ezért is felelniük kell, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők pénteken és szombaton a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető. Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából a film online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, valamint számos helyen mozi előadásra is várják a nézőket. Az évforduló kiemelt helyszíne a Pannónia Filmstúdió lesz, ahol az esti vetítés előtt közönségtalálkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikációban.

0: Balázsa. Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzmény mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
5: Változékony időre számíthatunk, újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Meghalt két katona szolgálat teljesítés közben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés a hétfői rendkívüli ülésen. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett megvitathatják Hankó Balázs fideszes, Sesták Miklós KDNP-s, Gorzó Mária Tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyét. Újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Elsőként a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban kapott új típusú életmentő véralvadékoldó gyógyszert egy sztrokkos beteg. Az eljárás a súlyos nagyérelzáródáson átesett betegek ellátásában jelent előrelépést. A kezelés legnagyobb előnye a gyorsasága. Míg a korábban használt készítményt egy órás infúzióban kellett beadni, az új gyógyszert egyetlen injekcióban juttatják a szervezetbe. A terápiát az országos mentőszolgálat, a Kecskeméti Kórház érintett részlegei és a Szegedi Klinika orvosai közösen alkalmazták. Két katona meghalt szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A halálesetek körülményeit a honvédség vizsgálja. Ha ön vagy valaki a környezetében krízis helyzetben van, hívja a 112-es segélyhívót, vagy a 116-123-as számon a lelki első segélyt. Drogterjesztőket fogtak el Nógrád megyében, a dílerekre egy időben 4 helyszínen csaptak le, valamennyiüket őrizetbe vették. A 4 férfi nem csak terítette a drogot, hanem rendszeresen fogyasztotta is, így ezért is felelniük kell, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők pénteken és szombaton a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető. Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából a film online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. Az évforduló kiemelt helyszíne a Pannónia Filmstúdió lesz, ahol az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Megkezdjük a kanapé harmadik óráját, kedves hallgatók, aki itt van velünk és figyelmesen hallgatja ezt az órát is. Hát az bizony, a hegedű szó egy különleges dimenziójába igyekszem őt elkalózolni, hogy igaz-e vagy, amit én mondok, Horváth Orsolya, hegedűs előadó az én vendégem, akit ugye az én Tomaskó Bernadett segítségem ajánlott a figyelmembe, és milyen jól tettem meg, kicsikét utána néztem, és megnéztem, én csellóztam, meg trombitáltam, valamit érted, de nem voltam olyan kitartó, mint te. Te aztán világkörüli útra löpködtél, és a végén saját márkát alapítottál. Zanzásítva erről beszélgetünk most. De kezdődjön az egész beszélgetés, úgyhogy miért pont a hegedű lett a te hangszedő? Volt nyilván hangszerválasztó kislánykorodban, miért a hegedű szólított meg téged?
2: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Igen, ez egy érdekes téma, és nagyon sok minden az én életemben viszonylag a véletlen folytán alakult, és hát a hegedű választás az tulajdonképpen úgy jött, hogy óvodás koromban volt egy tanítónő, aki elhozta a hangszert az óvodába, hogy népszerűsítse a hangszert és a zenetanulást a gyerekek körében, és hát én is, mint a legtöbb gyerek, rácsaptam erre a lehetőségre, és akkor otthon rágtam a szüleim fülét, hogy szeretném én is, hogyha a hegedű volna a hangszerem, és hogy én is szeretnék ezen megtanulni, ezen a hangszeren játszani. Nyilván akkor én még nem tudtam azt, hogy ez az út milyen hosszú, meg miket rejt ez magába, meg mivel jár ez az egész, illetve az egész folyamat az, hogy én idáig eljutottam, és hogy már azt mondhatom, hogy egy saját brandet sikerült ezáltal alapítanom és kiépítenem, ez egy teljesen egy nem várt fordulat volt az én életemben, és nagyon-nagyon...
1: Mi volt ez a fordulat, rendtitok?
2: Alapvetően talán itt visszacsatolnék az utazásokhoz. Jött egy lehetőség az életembe, hogy hajón hegedüljek, és tulajdonképpen ott kerültem igazán közel ehhez a műfajhoz, a hangszeremhez, és ahhoz, hogy ott eldöntöttem, hogy szeretném ezt továbbvinni, és kiépíteni egy mélyebb, magasabb szinten.
1: Itt egy zenekar tagja voltál, vagy már mint szólista kerültél a hajóra?
2: Én már mint szólista voltam a hajón. Aha. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az ilyen óceánjáró hajók fedélzetén az esti előadások azok a színházteremben valósulnak meg, és akkor ott van egy cast, amiben vannak táncosok, énekesek, és ugyanígy jelen voltunk hegedűsök, ketten voltunk abban az időszakban hegedűsök a hajón, de alapvetően ilyen szólista szólódalokat kellett játszani, zenei alapokra rájátszva, meg volt a kis koreográfiánk, illetve a szerepünk, hogy mikor kell a lépcsőre felmenni, lejönni, mikor mit kell csinálni, volt, hogy a táncosokkal kellett interakcióba lépni.
1: De ez elvárás volt, hogy kvázi pár ilyen show módon hegedűj, ugye?
2: Így van.
1: Amikor a hajóra kerültél, kicsit ugorjunk vissza az előtti időre, akkor te már tudtad, hogy eljegyezted magad a hegedű, vagy a hegedű lesz az életed?
2: Abszolút nem tudtam.
1: Akkor még nem?
2: Nem.
1: Akkor már tudtál hegedülni. Elég jó fokon gondolom, hogy ott voltál, csak akkor még mit képzeltél, amíg nem jött a hajó? Hogy akkor ezt megmarad ilyen hobbinak?
2: Hobbinak szerettem volna, tehát nekem a zene mindig is jelen volt az életemben, de mindig ilyen mellékvágányon. Értem. Annak ellenére, hogy azért ez rengeteg időt igényel és ölel fel, tehát azért az iskola utáni tevékenységek, a zenekarba járás azért mindig jelen volt. Egyetemi tanulmányaim mellett is zenekarokba játszottam, de ez abszolút egy hobbi szintű dolog volt, aha, és igazából én az egészet úgy értékelem, hogy ott volt az alapja, ennek ez a hajószerződés tette le az alapokat nekem, és igazából innen is én azt gondolom, hogy egy óriási fejlődési pályát tudtam bejárni.
1: Erről beszélgetünk, még azt állod, hogy mit végeztél egyetemen? Elvégezted?
2: Így van, nemzetközi tanulmányokat, mesterszakon.
1: És akkor azt akkor, hát nem, sútba félretetted, és akkor jött ez. Hogy pontosan miért, hogy a hajó mi történt, illetve hogy miért gondolta azt Orsolya, hogy neki ez az útja, erről beszélgetünk, innen folytatjuk. A vendégem Horváth Orsolya, hegedűs előadó. Igen, hegedűs előadó, majdnem kimondtam azt, megbeszéljük, nem mondjuk, hegedűs előadó, és innen folytatjuk vele a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Horváth Orsolya, hegedűs előadó, aki egy saját márkát hozott létre, mégpedig úgy, hogy a jó sorsa, mondtad azt jó sorsnak, hogy elparancsolt, hogy elhívott téged inkább egy óceánjáró hajóra. Beszéljünk egy picikét itt erről a fajta munkáról. Ezt szórakozásnak éri meg az ember, az előadó, vagy ez egy nagyon kemény munka azért, nem? Hiszen slágereket kell tudni, napra késznek kell lenni. Milyen, kicsit avasol minket a kulisszákba.
2: Alapvetően, amikor oda kerültem, fel kellett ehhez a feladathoz nőnöm, tehát kellett az a fajta tapasztalat, amit ugye idővel tud az ember elsajátítani. Alapvetően a könnyűzene irányába mentem már el, korábban is az óceánjárós tapasztalataim előtt, de ott volt igazán számomra, ami a mélyvizet jelentette ebben az egész stílusban, és az eleje az munkás volt, tehát az egyértelműen rengeteget kellett tenni azért, hogy ez jól tudjon működni, de miután az ember azt a határt átlépte, hogy ez egy olyan szinten van, ami elfogadható és jó és szép és vállalható és komfortosan érzi magát benne, utána igazából jöhetett a szórakozás része.
1: És úgy vegyük, hogy mondjuk az első etap egy 8 hónapos hajóút volt, amikor leszálltál a hajóról a 8 hónap végén, akkor már tudtad, hogy neked valami ilyennel kell foglalkozni a szárazföldön, és ekkor

0: más jellegű területen, és akkor szépen egyre távolabb kerültem ettől a hajós közektől, csak ilyen rövidebb szerződéseket alkalomszerűen tudtam vállalni, ugye főleg a normál 8 órás munkám igen. mellett, és akkor szépen lassan kialakult az, hogy akkor itthon egyre több rendezvényre elhívtak, én is nyitott voltam barter együttműködésekre, és...
1: De akkor híred ment? Vagy honnan tudtak rólad?
0: Én úgy gondolom,
1: már foglalkoztál hogy... a saját social médiáddal, a saját magad propagálásával?
0: Igen, tehát hogy nagyon fontos része szerint ez, hogy a social media felületeket menedzselni kell, és aktívan jelen kell lenni. Szerintem ez elengedhetetlen ebben a szférában, de szerintem ami nekem nagyon jó alapot nyújtott, hogy tényleg az első időszakban a barter alapú együttműködések voltak. Soha nem úgy álltam hozzá, értem. Hogy én a legtöbbet szeretném kivenni bizonyos lehetőségekből. Igazából láttatni szerettem volna magamat, és szerintem ez nagyon jól sikerült, mert mai nap vannak olyan kapcsolatok, amik az elején voltak jelen, és ingyen mentem el barter alapon valakinek zenélni és együttműködni, és mai napig jó a kapcsolat, és ugyanúgy fenn van ez jelen van ez az egész.
1: Ez egy nagyon profi, és egy ilyen hosszú távú gondolkodás, ami neked volt akkor, hogy bevállaltad ezt. Ugye egyfajta kapcsolatépítés történt, mert ebben a hivatásban, ebben a szakmában ez nagyon fontos, nem? Hogy hívjanak téged akkor is, amikor nem csak barter van, hanem a végén ott a matek, nem?
0: Igen. Most
1: nagyon pestiesen mondtam, és lecsupasztottam az egészet. Ezt azért nagyon furcsa lehetett, amikor a hajó után jön a COVID, és visszamész a szakmádba, és a showtól, a show businesstől picikét eltávolodsz, és teljesen más munkádon, akkor való munkát vállaltál, mint nemzetközi szakértő, vagy...
0: Igen, yes. igen, nemzetközi kapcsolatok referens voltam, kutató voltam, és utána igazából nagyobb pénzügyi intézményekben helyezkedtem el, és amikor úgy adódott, hogy esetleg munkahelyváltásban voltam, és volt egy pár hónapos szünetem, akkor lehet, hogy pont be tudtam vállalni egy hajószerződést, ami pedig megint nagyon előnyös volt számomra.
1: Érdekes életforma, de tényleg, mi nem folytatjuk, aztán megnézzük, hogy mi is az a márka, amit Orsi létrehozott, ott, mitől egyedi, mitől unikális, és hogy miről is szól, próbáljuk most szavakba átadni a kedves hallgatónak. Zene, aztán folytatjuk Horváth Orsolyával.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Horváth Orsolya hegedűs előadóval, aki egy márkát hozott létre, és akkor jól mondom, vagy nem, vagy segít, ez a Show Violin, Violina, ugye ez az. Miről szól, hogyha valakinek, aki még nem látott, nem hallott, de mondjuk egy kávé mellett röviden el kell mondani, pontosan mi ez, milyen szerepet kap a hegedű, mi a körítés, azt hogy lehet megtenni?
2: Alapvetően, mikor azt mondom, hogy hegedülök, és a hegedűről beszélek, akkor mindenki a komoly zenét képzeli el, és arra asszociál, és én abba bízom egy kicsit, hogy ott van előtte ez a kis szó, hogy show hegedű, ez így implikálja azt, hogy ez egy könnyebben befogadható, modernebb műfaj. Alapvetően azt kell nálam nagyon látni szerintem, hogy ez egy könnyű zenei dolog, tehát igazából egy olyan műfajban tevékenykedem, ami minden korosztály számára könnyen befogadható, és abszolút nem a szigorú, komoly zenei irányvonalat képviselem vele.
1: Tehát ezek ismert dalok könnyű zenei átirata a hegedűre, hogy hegedű viszi a témát, mondjuk?
2: Így van, illetve vannak kifejezetten olyan modern zenei alapok, amik egy annyira friss és modern hangzást hoznak, és akkor erre rájátszok hegedűvel különböző témákat, hogy az tényleg akár egy fiatalabb korosztály számára is nagyon könnyen befogadható.
1: És mit lát a néző ilyenkor? Egy gyönyörű hölgyet felöltözve, gondolom, akármilyen gyönyörű ruhában, van valami vizualitás, vagy valami történik még a színpadon?
2: Így van, nálam a nagyon fontos és nagy hangsúlyt kapnak a vizuális elemek. Szeretek ilyen kis modern show műsorokat összerakni, amikhez ugye elengedhetetlenek a különböző eszközök, amik rendelkezésünkre állnak. Nagyon-nagyon szeretek a vizuális elemekre is fókuszálni olyan szempontból, hogy akár én magam kreálok meg egy ruhát, ami tényleg különleges és nem olyan, amit az ember sokszor lát, és tulajdonképpen ilyen nagyobb szabású kosztümöket is bevonok nagyon sokszor az előadásba, illetve hogyha olyan lehetőségem van, hogy valakivel együtt tudok működni, akár táncosokkal, más zenészekkel, akkor erre külön hangsúlyt fektetek, hogy teljes egész képet kapjon a néző, hogy harmóniába kerüljünk mi a szereplők is a színpadon, illetve hát nagyon sokszor van lehetőség arra, hogy mondjuk LED falra kivetítéseket készít, csak az is ilyen általában saját kreáció.
1: Te magad csinálod a grafikákat is? Vagy te magad inspiráció alapján szakemberre bízod?
2: Igazából kész elemeket használok általában, és a zenéhez igazítom a grafikát is. Aha. Tehát, hogyha mondjuk van egy olyan zenei rész, ami egy ilyen kicsit durvább zenei rész, akkor ugyanúgy a vizuális elemeken ez megjelenik, tehát például a kivetítésen is ez láthatóvá válik.
1: Tehát igazából a 21. század hegedűse, vagy mondhatjuk azt, aki haladt a korral, a hangszert nem felejtett el. Elektromos a hegedű, vagy nem elektromos? Vagy van mind a kettő?
2: Van mind a kettő.
1: Melyik a jobb? Van lelke az elektromos hegedűnek?
2: Én hiszem, hogy van neki lelke.
1: Okay.
2: Nyilván egyszerűbb az elektromos hangszerrel a bánásmód, tehát hogy nagyon sokszor könnyebb beállítani, hogy jól szóljon. Nekem megvan a preferenciám, ez attól is függ, hogy mi a helyszínünk, tehát vannak olyan helyszínek, amire jobb az elektromos hangszer, és vannak olyan helyszínek, ahol pedig a klasszikus, elegáns akusztikus hangszer a nyerő.
1: Mi ez? Színház, koncertshow, előadó művészet? Mi ez pontosan? Vagy ez mindig a helyszín? Más teszel fel egy színpadra, más egy céges partnerről, majd beszélgetünk még, tehát hogy gondolom, minden van, sok-sok verzió van,
2: nagyon
1: nem?
2: Nagyon sok verzió van, és nagyon-nagyon sokat befolyásol a kontextus, a rendezvénynek a kontextusa. Nyilvánvaló volt arra is alkalmam, hogy önálló show-kat hozzak létre. Meg is valósult tavaly az első önálló show-m a Magyar Színházban. Ez egy karácsonyi előadás volt, és ott teljes mértékben a saját ízlésvilágomat és kis kreativitásomat tudtam kifejezni az előadás során. Tulajdonképpen ettől különbözik az, amikor van egy adott rendezvény, és akkor ott tulajdonképpen az adott színpadon kell dolgoznunk, az adott vizuális dolgokkal kell dolgoznunk, tehát teljesen más kicsengése tud lenni bizonyos helyszíneknek. Az biztos, hogy mindenhol igyekszem a kreativitást belecsempészni, és hogyha nincs is nagyon sok mindenre lehetőségem, akkor is igyekszem belecsempészni azt, hogy akár egy gyors átöltözéssel egy új hangulatot teremtsek az este egy bizonyos pontján. alapján.
1: Mondom én a 21. század hegedűse Horváth Orsolya. Vele folytatom még, és hogyha van, hát kedves hallgatók, közeledik itt a karácsonyi fesztivál, lehet, hogy még a ti partitokon is ott lesz, nem tudom, erről majd beszélgetünk még, zene aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Horváth Orsolyával, a Show Violin, hát márka megteremtőjével. Ugye most már tudjuk, hogy miről szól ez. Más egy céges parti, más egy színházban. Teszem azt, hogyha egy cég meghív, akkor mi a kontextus? Akkor mit kell tudni ahhoz, hogy te tudd azt, hogy milyen műsort viszel oda?
2: Alapvetően a legelső kérdésem az, hogy mit szeretnének, hogy egy show előadást, egy ilyen kis mini show előadást szeretnének, hogy azt csináljam meg, illetve a másik irány, amiben el tudunk menni, mondjuk egy vendégvárás, vendégfogadás időszaka. Általában a vendégfogadás az így időtartamában is egy hosszabb lélegzetvételű dolog, egy fél óra, 45 perc, egy óra, mikor, hogy, míg a show előadások azok rövidebb etapok szoktak lenni. Itt is van, hogy nagyon konkrét kérésekkel jönnek felém a megrendelők.
1: Számokkal is, hogy ezt meg ezt lehetne, lehetne.
2: És igen, olyan is.
1: Ha megvan, akkor lehetne, és ha ne adj Isten, én csak megtanulod, vagy megoldod?
2: Szeretem megoldani, hogyha ilyen külön kérések vannak, azért mindig igyekszem azt megoldani, hogy akár a saját ízlésemre formálva, de valahogy felcsendüljön az a bizonyos dal, amit kértek. Van olyan, hogy mondjuk 30 percet szeretnének ilyen mini show keretében. Ez például itt mindig szoktam javasolni egy ilyen helyzetnél, hogy két felvonásba csináljuk meg, és akkor az lehetőséget ad arra, hogy esetleg én is átöltözzek, vagy más hangulatot teremtsek meg, esetleg egy más tematikát hozzak be a különböző felvonásokba. De igazából ez általában a legeslegelső kérdésem, hogy mi a cél, mire szeretnének ténylegesen felkérni.
1: A klasszikusok teljesen ki vannak zárva, vagy a slágeresebb klasszikusok előjöhetnek?
2: A slágeresek előjöhetnek, illetve van ez a crossover stílus, amikor olyan zenei alapokat kreálok én is, amik tulajdonképpen egy ilyen nagyon modern hangzásvilágba viszik el a jól ismert klasszikus zenét.
1: Ezek olyan alapok, amik csak nálad vannak, a te kérésed gyártja, készíti el valaki, tehát ezek ilyen alapok, a te hát útmutatásod alapján készülnek?
2: Olyan is van, illetve olyan is van, amit már mondjuk valaki megkreált előttem, és akkor nyilván valamilyen tiszta úton ehhez hozzájutok.
1: És ezt úgy képzelni, hogy közben te ott mozogsz, táncolsz, akár egy céges parti keretén bejárod, az asztalok közébe mész, ott hegedülsz, tehát hogy az ember csak kapkodja a fejét, hogy éppen honnan jön a hegedű szó, nem?
2: Igen, és ez is elő szokott fordulni, hogy mondjuk a megrendelőnek külön kérése, hogy vacsora alatt zenéjek, de mondjuk közben mászkáljak az asztalok között, és akkor álljak meg, és tudjanak rólam videót csinálni, esetleg játsszak oda közelebb az emberekhez, és akkor játszak pár vonóhúzást, és tehát, hogy ez abszolút a rendezvény adottságaitól függ.
1: Mennyire működik ez a márka? Nem arra kényes, hogy mennyi megrendelésed van, csak hogy tudják az emberek, minőször, hogy fogadják az emberek, milyen véleményeket hallottál utána egy-egy ilyen, akár céges parti, vagy színházi előadás után?
2: Általában nagyon pozitívan reagálnak rá, ugye meglepődnek a legtöbben, tehát amikor felcsendülnek ezek a dallamok hegedűvel, a modern dallamok hegedűvel, azért ez általában így egy meglepő műfaj a legtöbb embernek, nem nagyon szokták ezt ismerni, és pont ez a nehézség, hogy én átadjam azt egy rendezvényszervezőnek, hogy tulajdonképpen én mit is csinálok. Mert általában a könnyed műfajokat keresik a szervezők, és nem mindenki gondol ebbe bele, hogy mondjuk azzal, hogy engem keres meg, pontosan ezt megkaphatná, illetve nagyon sok emberrel és művésszel dolgozom már én is együtt, tehát hogy bővíthető ez a produkció, és az egy dolog, hogy én is ugye próbálok mozogni, amennyit lehet az előadások közben, hogy minél lebilincselőbb legyen a produkció, de nagyon sokszor van rá példa, hogy mondjuk a táncos kolléganőimet felkérem, hogy tartsanak velem egy-egy rendezvénynél, és akkor ők egy új szint tudnak belevinni az előadásba.
1: Játszunk el a végére egy gondolattal, mondjuk most innen hazamész, csörög a telefonod, a másik végén Szente Vajk, mondjuk az Erkel Színház főrendezője, és azt mondja, hogy hát Orsi, figyelj, van egy éved, szeretnék kérni tőled egy kétszer másfél órás színpadi showt. Neki mernél menni?
2: Abszolút. Nem gondolkoznék, főleg ha ennyi idő van rá.
1: Na hát egy optimista és hát a nagy tervekkel élő és mindezeket megvalósító hölgyel beszélgettem, kedves hallgatók, még azt mondd el, hogy hol lehet téged megtalálni, milyen platformokon?
2: Mindenféle social media felületen megtalálható vagyok. www.showviolin.hu az egyik elérhetőségem, ez a fő weboldalam, de Showviolin a néven az Instagramon is kapcsolatba lehet lépni velem, illetve a Facebookon és a YouTube csatornámon is meg lehet tekinteni az anyagaimat.
1: Köszönöm szépen. És hogy néz ki a naptárad mondjuk 2026-ra?
2: Hát hál' Isten azért telik.
1: Jó, jó, hát teljen be, kívánjuk ezt. Örülök, hogy megismertelek. Tele voltam kérdésekkel, kaptam válaszokat, mert mindig is érdekedő valaki, ugye egyszer csak elkezd hegedülni, az ugye az is lehet a pálya, hogy végig beül egy szimfonikus zenekarba, aztán ott van végig, de valaki pedig gondol egyet, egy bátrat lép, ez volt Horváth Orsolya, ez Horváth Orsolya, és megcsinálja azt, amit szeret, és mosolyogva, hogy itt beszélgetett velem, előadja azt, amit ő tud. Köszönöm szépen, hogy bejöttél.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Manna morzsa.
2: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változékony időre számíthatunk, kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Egy hét múlva kezdődik a 31. Budapesti Nemzetközi Könyv Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, hogy az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. Szükségünk van az iparra, de nem minden áron, az emberek egészsége az első, hangsúlyozta a tárca vezető. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Juhász Imre közvetlen tapasztalatokat szerzett a magyar nyelvű oktatás gyakorlati feltételeiről, az intézmények működéséről, valamint az oktatási és nyelvhasználati szabályok mindennapi érvényesüléséről. A delegáció Munkácson, Beregszászon, Csapon, Fornoson és Nagydobronyban járt. Tapasztalatait hivatalos jelentés formájában hozza majd nyilvánosságra az alapvető jogok biztosa. Újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Elsőként a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban kapott új típusú életmentő véralvadékoldó gyógyszert egy sztrokkos beteg. Az eljárás a súlyos nagyérelzáródáson átesett betegek ellátásában jelent előrelépést. A kezelés legnagyobb előnye a gyorsasága. Míg a korábban használt készítményt egy órás infúzióban kellett beadni, az új gyógyszert egyetlen injekcióban juttatják a szervezetbe. A terápiát az országos mentőszolgálat, a Kecskeméti Kórház érintett részlegei és a Szegedi Klinika orvosai közösen alkalmazták. Két katona meghalt szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A halálesetek körülményeit a honvédség vizsgálja. Ha ön vagy valaki a környezetében krízis helyzetben van, hívja a 112-es segélyhívót, vagy a 116-123-as számon a lelki első segélyt. Csak nem 200 programmal és 400 dedikálással várja a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Az egy hét múlva kezdődő négy napos rendezvénynek ezúttal a Hung Expo ad otthont. A fesztiválon Németország, Ausztria és Svájc, valamint a kortárs német nyelvű irodalom kerül a középpontba.
0: Időjárás.
3: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapé adását. Egy szám bűvöletében, most én ki nem mondok, mert azt hiszem, hogy ha valakiről igaz az a mondás, hogy az ő életkora csak egy szám, akkor az Réz András, hagyjuk is a francba azt a számot, jó?
2: Abszolút, te igazad van. Szórakozunk itt, ezek a számok félrevezetők.
1: Nem, egy örökképű fiatal ember ülök itt. Annak idején mi beszélgettünk a piacozásról, a bőségkosarában, és a csak születésnapi az interjú alapfelvetése. Én hoztam neked a kertembe termőre fordult a bőralma. Beszéltünk erről annak idején, hogy fogad el szeretett el a nagyobb zacskót, wow. A kisebb zacskót pedig azért, mert ez az első aszalvány ebből. Ez egy olyan alma, én úgy fogalmaztam, hogy a jobban elmondott, hogy alma a köbön, olyan íze van. Parancsú, ez is a tiéd.
2: Ez nagyon jól esett, köszönöm szépen, különböző gyümölcsbolond vagyok.
1: Szőlővel fogadtál most?
2: Na, de a mi kertünkben elvileg van egy körtefa, szegény már nagyon öreg, és ez a nyár nem biztos, hogy kedvezett neki. Na, szóval idén nem csinálunk körtebefőttet.
1: A körtefa amúgy is egy picikét, nem olyan sokáig élő, ha össze-vissza nő, szóval azért örökölt fa, vagy saját magad ültetett? Te ültettél fát a kertedben?
2: Hogy a fenében, nem mindenféléket ültettünk. Fát nem, mert nincs hova, szerencsére, ugyanis öreg vadgesztenyék vannak a telek határon. Az egyik most beteg, úgyhogy sajog is a szívünk, hogy mi lesz a sorsa, mert éppen a hátunk mögött lévő nyár mutatta meg, hogy öregem, ha vannak fáid, akkor sokkal jobbak az esélyeid a túlélésre.
1: Egyet érzünk, a diófalat hűsült. No, amit hoztam, ez a bőr...
2: A termés milyen?
1: A dióról is beszélek, az is érdekel, egy csontos dió. Megnézem, és akkor jelentkezem az ügyben mindenképpen. Amit hoztam, az a bőralma, vagy piszkos alma, úgy is hívják, de Mátyás királyi kedvenc almája volt. Van az őrségben egy úriember, aki fajtamentést végez, tőle vett az én apósom. Nem szabad úgy elmenni az őt elkerül, hogy valamely három pálinkáját meg nem postoljuk, mert minden alma fából van 400 fajta pálinkát főz. Majd átadom a címet, egyszer arra kell menni Vándorágéval, és akkor be kell kóstolni.
2: No. Ez már olyan, mint Normandia.
1: Igen.
2: Nem tudom, hogy Normandiában hány almafajtát termesztenek, de hát muszáj, mert miből lesz a kalvadosz?
1: Így van. No, szabályos lenne a kérdés, de neked teszem fel, tehát nem. Az a kérdés, hogy hogy vagy erre, csak te tudsz úgy válaszolni, hogy Rézen lesz szokott. Hogy vagy? Rövid a kérdés, de szerintem hosszabb lesz a válasz.
2: Na, most tévedsz. El vagyok, köszönöm szépen.
1: Ennyi rövid, ennyi, mert mégis úszok a választ. Van egyfajta nagyon frankó verbális képességed, arra vagyok kíváncsi, hogy az életednek mely szakasza volt az, és konkrétan vissza tudsz emlékezni, amikor nagyon nagy segítség volt, hogy ennyire jól tudsz fogalmazni, ilyen tehetséggel élsz, és hogy ennyire a szavak birtokában vagy.
2: Ez valójában mindig segítség, félreértés lehessé. Tehát amikor trécselek a nagyobbik unokámmal, ő néha olyan, mint egy regény, egyik nem túl jelentős hősnője, bőbeszédű. És akkor ez a, jaj, hát ne dumálj annyit. Én megmondtam, de csak dumáljon. Mert ha beszélsz, akkor tudják, hogy mit gondolsz, meg mit szeretnél. És a beszédnek, beszélgetésnek van egy hozadéka, hogy lehet, hogy nem csak vélemény nyilvánítasz, hanem gondolatokat osszasz meg. Mm-hmm. És ez most ebben a korban azt hiszem, hogy rohadtul fontos. Volt egy filmklub, és ugye ennek mindig az a vége, hogy beszélgetünk. És én meg kicsit botrányos voltam, néha előfordul. De azt mondtam, hogy nem vagyok kíváncsi a véleményetekre. És akkor hirtelen ilyen termetsen, és aztán folytattam, hogy a gondolataitokra vagyok kíváncsi. És ezzel szerettem volna jelezni, hogy az a világ, amelyben élünk, az a vélemények világa. Mindenki mindenről véleményt alkot, leginkább arról, amihez hozzá se tudna szólni egyébként, mert nem ismeri, nem a szakmája, nem olvasott utána, de hát a vélemény az van, sőt elvárják tőled, tőlem is, és nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert amikor elmondok valamit, a bőbeszédű ember átkal, akkor a kérdés így szól, hogy most akkor jó vagy nem jó?
1: Na, nem folytatjuk most, hogy jó vagy nem jó. Ami biztos, hogy jó, hogy itt vagyunk az adásban, és hogy egy születésnapjának áncázott beszélgetésen vendég. Én vagyok az ő vendége a Verk Akadémiában, Réz András. A véleményekről folytatjuk, most zenélünk, aztán jövünk vissza, mert lesz meg miről beszélni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, amikor kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Réza Andrással, akivel mindig öröm beszélgetni. Riporteri munkámnak hála, beszélgettem vele már a Volt Fesztiválon arról, hogy hogyan lehet a viszki ivást megtanulni. Ezt megkérdeztem is, erre jött egy adekvát válasz, hogy tudod, mennyi viszkit meg kell ahhoz inni, hogy az ember ezt el tudja mesélni? No, vélemények vannak mindenféle platformon. Gondolom, mindenféle vélemény van ugye arccal alul néptelen az interneten, feljebb-feljebb szinteken. Melyik az a szint, ameddig te lemész? Tehát, hogyha teszem azt, hogy rólad szóló cikk alatt van komment vélemény névtelen, azért belemész, érdekel, mit mondanak, vagy azt azért már úgy félrelöködöm.
2: Van egy fenessége az online létezésnek, hogy előre nem tudod megmondani, hogy amiben beletaláltál, az fontos vagy sem. Szóval nincs ilyen rangsorolás. Ha lenne, úgyse hinnéd el, mert pontosan tudod, hogy az AI rakta eléd ezt az egész cuccot, úgyhogy megszakod a szívem, személyesen kell kontrollálnod mindent.
1: Így. Másfél éve beszélgettünk utoljára, pont itt a Vergben, vagy két éve, akkor meg az AI nem volt ilyen erős, és ennyire jelen a mindennapokban. Földobtam volna a témát. Az a fajta ember, vagy aki nagyon érdeklődik, hogy hogyan, merre fejlődik, vagy ezt is félrelöködés, maradsz az analóg találkozások, az analóg kapcsolatokban?
2: Én alapvetően analóg ember lennék. Tehát engem digitália mindenféle furcsaságai, jó, néha idegesítenek, de nem foglalkozom velük áthatóan. Pontosan azért, mert az AI terjedését, fejlődését illetően tele vagyok kétségekkel. Ja, és nem ilyen izé, hogy és akkor majd az emberek elveszítik a munkát, meg pláne nem, bár most egy picit aggasz, hogy az autonóm AI, az autonóm fegyverrendszerek, az autonóm vezérlés, meg mi fene mit hoz, de sokkal inkább arról van szó, hogy az AI nem fosz-e meg bennünket olyan alapvető emberi kapcsolatoktól, amelyekre szükségünk van. Tudom, hülyeség. Én online nem rendelek. Miközben van egy csomó dolog, amit máshogy nem érsz el. Szóval nekem kell az eladó hozzá. Ja, hogy ő annyit tud a termékről, amennyi a világhálón fenn van, lehet, de a személyes

0: Vagy, mint a szomszédban észleltem, egy BMW-vel érkezett a futár, ami azért már egy más minőség. Nem tudom, hogy ez az árban megmutatkozik-e, hogy mivel szállítják ki a cuccot. Oké, ha valaki ebben a világban él, tehát online történnek vele a dolgok, akkor nem nagyon fogja megérteni, hogy a piac az tele van emberekkel, tele van illatokkal. Ja, és félve mondom, jó emberekkel is. Tegnap előtt voltam a piacon, válogattam egy pár cuccot, aztán mondtam, hogy hát és akkor vinnék egy kis áfonyát. Mire azt mondja a csaj, nem eladó. Mondom, de hát ott van láda számra a fenébe is. Mire azt mondja, magának nem eladó. Mert magát ismerem. Tehát érzed azt a fajta kontaktus, hogy nem akarja rád súszni, nem akarja eladni minden áron. Szemben az online világgal, ahol mindenki eladni akar, és mindenki jól akar járni.
1: Minden folytatjuk, remek végszó, mindenki jól akar járni. Most a hallgatók is olyanak, hiszen nem akárki beszél hozzám, illetve hozzátok, kedves hallgatók. Zenélünk, aztán folytatjuk. Arra leszek kíváncsi, hogy ez a fajta életszemlélet, amit András is képvisel, ez kihalóban van, növekvőben, stagnál, hogy nézzünk ki. Zene, aztán folytatjuk.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Zenészerkesztőm remekelt, meg remek zenéket tettek be közénk a vendégem. Én meg az ő vendége, meg nem elmondom, Réza András. Verk Akadémia, Verk Galéria, ülünk egy nagyon furcsa törpeszobor előtt, alatt, mellett. Hát az ajándék a bőralma, majd azért kíváncsi leszek a születésnapodon, megkérdezzük, addig legalább egyet megeszel belőle, hogy ez,
2: persze.
1: Hogy ez milyen volt. No, mit gondolsz, hogy ez a fajta dolog, amit te képviselsz, ez nevezik az analógiának, és ez egy nagyon nagy gyűjtőfogalom, ugye? Ez kicsit nem ezt már soha egyeduralkodó nem fog visszani, de van egyfajta közösség, aki akár fiatalabb is, mint mi, de rájön ennek az ízére, rájön az analóg beszélgetésekre, kapcsolatokra. Uram, bocsá, kazettán is hallgat zenét, vagy lemeztezve, nem a Spotify-ra tölti le, mert ott nincsen tartalom mögötte. Mint egy szám is kész, nem látsz borítót, nem látsz szöveget, nem látsz semmit.
2: Hát mi az első válasz az arról szól, hogy kétségbe vagyok esve, rettenetes, elpusztulunk, vége a világnak. Armageddon már itt az utcán dúl, és az apokalipszis lovai pedig már itt szikráztatják patáikat a macskaköveken.
1: De.
2: Igen, de nem egészen így van. Tehát miközben pontosan érzékelhető, hogy van, aki digitálja a teljes jogú polgára, és azt kéri, hogy tegyék kényelmessé, egyszerűvé az életet. Hadd lehessen mindent otthonról intézni, másik ember nem kell hozzá. De kapaszkodj meg, baromi érdekes, hogy az utóbbi hónapokban, például az Egyesült Államokban, az egyetemisták körében egyre erősebbé vált egy ilyen, jobb ilyen nevezük, egy AI tagadó vonal. És az AI tagadásban benne foglaltatik az is, hogy mi lenne, hogyha szemtől szemben találkoznák. Mi lenne, ha a problémáinkat, a kétségeinket megbeszélnénk egymással? Ja, és ez azt is jelenti, hogy nem feltétlenül szakemberrel beszéled meg. Van itt egy kiváló pszichiáter, aki amúgy ide nagy részét Kanadában tölti, és akkor szóba került ez, hogy egy beszélgetésben, hogy hát akkor mikor kell az ő segítsége, meg mi fene? Mire ő azt mondta, hogy akkor, ha nincs barátod.
1: Ez egy érdekes válasz. Sőt, hát mennyire igaz. Kicsit most elhallgattunk, belegondoltunk, hogy milyen egyszerű válasz, és mennyi minden van mögötte.
2: Pontosan az, hogyha nincsenek embereid, akkor nagy bajban vagy. Mert akkor nincs kivel megbeszélni, nem tudod kivel szembesíteni a véleményedet. Az online térben, a közösségi hálón, ugye sem arról van szó, hogy gondolkodunk, vélemények csapnak össze, és bölcsebbek leszünk, hanem indulatok csapnak össze. És ebből nem biztos, hogy értékes gondolatok születnek.
1: Egy hely van a világon, ahol te szerintem nem bírnál létezni, ez lakatlan sziget, ahol egyedül vagy. Ott szerintem neked véged lenne. Vagy nem tudom. Kivel beszélgetsz? Minden más szituációt el tudok képzelni. Minden más, nem tudom, hogy egy millió más szituáció van, de egy lakatlan szigeten, vagy magad megbeszéled, építesz egy bárkát, elindulsz befelé, de nem tudom, most te is gondolkodsz ezen a szituációon, azt látszik.
2: Nem, azon gondolkodom, hogy vajon neki fognék-e a tutajépítésnek. Valószínűleg igen. És ha kiderülne, hogy ez már nem megy, de azért még bízom magamban. Ha van ott egy kalapács, van néhány szög, akkumulátoros furó, ilyesmi, akkor megoldom. Ha meg nem, hát figyelj, akkor egy kicsit kijebb úszom, ahol a nagy fehér cápák pusztítanak.
1: Reméljük, ilyen nem lesz, és még sokáig itt hagy velünk, hiszen ez a szám, ez csak egy szám. Nagyon frissen, energiával tele beszélgetek Réza Andrással. Zene, aztán folytatjuk. Van még mit kérdezni, csak így hirtelen ránéztem az órára, hogy hoppá, eltelt meg négy időben veled. Mindig gyorsan megy az idő. Zene.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
3: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: sose lesz vége.
1: Ez a Manna Selection.
2: Manna FM.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Réz Andrással, aki minden évben tart egy különleges napot, az ő születésnapja környékén, van valami főzésszerű, ebből azok kapnak némi kóstolni valót, akik ott vannak idejekorán, és egy óriási és egy nagyon érdekes tömeg érkezik hozzád, ez egyfajta baráti csevély találkozó. Mióta tartasz ilyen népes születésnapokat?
4: Hát ez már tart néhány évtizede a fenébe, 30-valahány éve. Egy furcsa hagyomány, mert közben ugye mi barátaink is leszoktak arról, hogy az otthonukba bebocsássanak jelentősebb tömegeket. De mi házunk elég tágas a fenébe, és beférnek. És ami egy egészen furcsa élmény, hogy akik jönnek, tudnak egymásról, de fizikai valóságukban évente egyszer találkoznak nálunk. Amikor egy kicsit összeölelkeznek, hátba veregetik egymást, egy kicsit boroznak, egy kicsit esznek az ez alkalomra készült sóletből, paprikás krumpliból, meg ilyesmiből, és szóval figyelj, ez nem egy születésnap. Nagyon sokféle ember van, már-már azt akartam mondani, hogy olyan, mint a Mester és Margaritában a sátán bája, de ezek helyes emberek. A hasonlat az arról szólt volna, hogy az elmúlt bő 3 évtizedben ők nem csak öregedtek, hanem változtak is. Tehát amikor összejövünk, ez nem pusztán arról szól, hogy ember, hogy megkopaszottál, meg megőszültél, meg meghisztál, meg lefogytál, meg mesélj, mi bajod van, hanem arról is, hogy a nézeteik mennyit változnak ennyi idő alatt. Piszok jó beszélgetni velük. Ja, nem feltétlenül értünk egyet. Ennek sokkal inkább az a lényege, hogy tényleg tudjunk egymásról. Szóval ne csak annyi legyen, hogyha fölmegyek a Facebookra. Oké, látom, hogy valami posztod van, kommented van, ilyesmi. Hanem az, hogy tényleg mondd el, hogy te most mit gondolsz a világról.
3: Ez igazából a részféle analóg világnak egy nagyon fontos eseménye. Nem születésnap, tényleg több annál. Egyfajta találkozó, sok ember...
4: Ez van mindenkinek.
3: Ezzel az apropóval hívtalak fel, ott ezt mondtad, nem erről beszélgetünk.
4: Jó, hogy... de ez egy apropónak, jó? De ez volt az apropója annak, hogy szeptember vége felé mindig tartsunk egy nagy összejövetet, amikor még elég jó az idő, hogy ki tudjunk menni a teraszra. Ja igen, most már a fűtésszerelés lassan befejeződik. Ha nem lenne olyan jó idő, akkor is tudunk egy kis meleget teremteni. Emberi melegséget mindenképpen.
3: Idén mi lesz a menő, és ezt te magad csinálod, ha jól tudom.
4: Aha, de itt nem lehet válogatni. Minden évben ugyanaz. A főkaja az egy marha nagy kerámia fazékban készül. Ez egy sólet. Benne egy leheletnyi füstölt kacsacombbal, meg ilyesmivel. És ez az a kaja, amelyet nem mindig sikerül megkóstolnom. Mert hogy ez ott van a sütőben, a vendégek megérkeznek, és elindulnak a konyha felé. Ne, tavaly talán még meg tudtam kóstolni, talán tavaly előtt volt, hogy mire odaértem. Ott volt a fazék, és benne ott voltak a pucér, füstölt kacsacomb csontjai. Na, szóval ez egy fontos kaja. Aztán, ha nem esik meg semmi gond, akkor egy paprikás krumpli a bográsban. Hát az olyan, tudod, az olyan rendes kiadós kaja szokott lenni. De és most jön a lényeg, mert mindenki hoz magával valamit. Sósüti, édessüti, torta, ami belefér. Na, ezekről azért nem tudok neked beszámolni, mert amíg a bejárattól eljutnának a konyháig, az esetek jelentőségében elfogynak. És a barátaink elég talpra esetten sütnek, főznek.
3: Ezért is találkoztunk most, mert ezt a bőrömet nem azért van a többiektől soha, nem csak még kicsi a fa, de amikor beszéltünk erről, tudtam, hogy amint termőre fordul, Réz Andrásnál jelentkeznem kell a bőrömmel, mert ehhez is ért igazából a gyümölcsök, és szereti a jó gyümölcsöt, úgyhogy fogyaszt egészséggel, mondom, szerintem alma a köbön, és azt most kikapcsoljuk, majd arra kérem, hogy kóstold meg esetleg az asztalványt, ha van kedved, mert abban olyan eszencia van, ami nem létezik. Hát nagyon kimondtam, boldog születésnapod azért.
4: Kíván inkább boldog almázást.
3: Boldog almázást, sokkal jobb. Köszönöm szépen, hogy bejöhetünk ide. Óra előtt föltartottuk Réz Andrást, akivel beszélgetni. Higgyétek el, mindig jó. Köszönöm szépen.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Változékony időre számíthatunk, az ENSZ bizalmi válságban van, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, hogy az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. Szükségünk van az iparra, de nem minden áron, az emberek egészsége az első, hangsúlyozta a tárca vezető. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Juhász Imre közvetlen tapasztalatokat szerzett a magyar nyelvű oktatás gyakorlati feltételeiről, az intézmények működéséről, valamint az oktatási és nyelvhasználati szabályok mindennapi érvényesüléséről. A delegáció Munkácson, Beregszászon, Csapon, Fornoson és Nagydobronyban járt. Tapasztalatait hivatalos jelentés formájában hozza majd nyilvánosságra az alapvető jogok biztosa. A humántudományok képviselői szerint a Magyar Tudományos Akadémia közvetlen irányítása alatt kellene működnie a kutatóhálózatnak. A humántudományok a NER után című konferencia előadói közös nyilatkozatban rögzítették. Az akadémia már bizonyította irányítási képességeit. Amennyiben nem állítható helyre a teljes egység, a korábban leválasztott 4 társadalom és bölcsészettudományi kutatóközpont a Magyar Tudományos Akadémiához kíván csatlakozni. 2 katona meghalt szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A halálesetek körülményeit a honvédség vizsgálja. Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Én Puc Attila vagyok, mellettem pedig a még üres bőség kosara. Hamarosan elhagyjuk a stúdiót és irány a Fény utcai piac, ahol működik egy remek alaplébár. Hogy pontosan ez mit jelent, az hamarosan kiderül. Zene, aztán indul a bőség kosar, és benne rengeteg alaplé.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, megkezdjük a Bőség kosara adását. Most a Bőség kosarát kicseréljük képletesen Bőség tára, és megtöltjük jófajta alaplével, hogy pontosan miért is, arra most lerántjuk a leplet, aki velem szembeül, Szabó Király Évi, az alaplé bár kitalálója. A helyszín pedig, hallják a zajokból, nem is teli helyen vagyunk, a Fény utcai piacon, hiszen ennek sarkában található az egyik üzletetek. Kezdjük, Évi, ott az alapfogalmaktól, hogy pontosan mit is takar, mi ez az alaplé?
2: Az alaplé, ugye ez egy olyan alap a gasztronómiai területen, amit az ételekhez használnak annak érdekében, hogy ízletesebb és magasabb tápanyagtartalmú legyen az adott étel.
1: Ez egy étkezési alapanyag, ez lehet önállóan is folyt, mondjuk a csontleves meg az erőleves, az egyfajta alaplé, csak ilyen nevet adott neki a nép, vagy ezt esetleg hazaviszik az emberek otthon, tovább ízesítik, tovább főzik, tehát mi az alaplé használati utasítása?
2: Amikor mi gondolkodtunk a néven, vagy az üzletnek, meg az egész vállalkozásunknak a nevén, akkor sok minden szóba jött, ugye, és ugye az alaplé maga az nem ugyanaz, ha így a klasszikus értelemben vesszük, amit mi árulunk, hiszen amit mi árulunk, az tulajdonképpen pont az erőlevesnek megfelelő. Azzal a különbséggel, hogy mondjuk mi sokáig főzzük, mert az erőlevest is lehet azért még tovább főzni, mint ahogy mi főzzük, de átlagosan azért az emberek nem fogják 15 órán keresztül, vagy 24 órán keresztül főzni otthon a levesüket. Úgyhogy valahogy egy picit azért a mi termékünk eltér a hagyományos értelemben vett alaplétől, mert már önmagában is ízes és fogyasztható, mint a nagyon finom vasárnapi nagymama húslevese vagy erőlevese. Úgyhogy valahogy így ennek az ötvözete mentén mégis azért maradtunk ennél a szónál, hogy alaplé, hogy a koncepciónk maradjon, hiszen nem a klasszikus értelemben vett leves, amiben leves betétek vannak, hanem egy lé, egy alaplé tulajdonképpen. Úgyhogy aztán végül ez lett, hogy maradjunk az alaplénél.
1: Aki betér a jelenleg két budapesti üzletetekbe, az el is vihet, meg helyszín is fogyaszthat. Tehát ez egy olyan dolog, amit az emberbe jön, megint nem mondjuk egy deci alaplevet, majd beszélgetünk a később, pontosan miért is jó ez, megteheti?
2: Hogyne, persze, meg is ihatja helyben, illetve haza is viheti, hogy ahogy az előbbi kérdésedre is azért válaszoljak, hogy a főzéshez is otthon tudja használni. Az egész ötlet egyébként nálam onnan indult, ugye én dietetikus vagyok, tehát szakmai indítatású volt az ötlet, hiszen étkezési terápiákban javasoljuk az ilyen terápiás csontlevest, amikor a csontos, inas, porcos részekből kifőtt kollagénnek egészségügyi pozitív hatásait figyelembe véve javasoltuk az ügyfeleknek, és amikor jöttek vissza kontrollra, rákérdeztem, hogy használják-e, alkalmazzák-e rendszeresen, nagyon sok esetben nemleges volt a válasz. És akkor így állt össze, mert hogy a kifogásuk nyilván vagy sokáig tart, nem akarja otthon szagolni, macerás neki az egész főzés, leszűrés, és a többi, és a többi. Úgyhogy végül is így állt össze maga az ötlet is, hogy akkor adjunk neki készen, mi megfőzzük az emberek helyett. Gyakorlatilag nincs olyan ember szerintem itt Magyarországon, akiből ne váltana ki valamilyen pozitív érzést vagy emléket a nagymama tényleg vasárnapi húslevese. Tehát, hogy meg levesesek vagyunk alapvetően, tehát, hogy azt mertem feltételezni, illetve mertük feltételezni, hogy ez azért át fog menni viszonylag könnyen, és akkor ez egy kicsit így módosítottuk, hogy azért megtartsuk, és a számomra fontos üzenete és a missziója, hogy a kollagén tartalma is legyen, hogy egészségügyi hatása is legyen, akinek erre mondjuk szüksége van. És összehozva ugye a mai rohanó világunkat, amikor az emberek reggel rohannak és a kávés pohárral szaladnak ide-oda, akkor legyen egy olyan alternatíva is, hogy ezt az alaplével is meg lehessen tenni. Tehát, hogy egy olyan formában próbáltuk ezt így tálalni, hogy poharas verzió, aki akarja, ott helyben elkortyolgatja, vagy éppen a rohanás közben az utcán kortyolva, illetve nagyobb kiszerelésben mondjuk haza is vihet, és akkor otthon a főzéshez használja.
1: Most nem tudom megkóstolni, mert nyitás előtt vagyunk, ugye az már kiderült, hogy Évi dietetikus, ezt lelőttük volna a másikba, de majd akkor erről beszélgetünk, hogy pontosan milyen jótékony hatás van az alaplének. Ez a 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, helyett a Bőség tála, ma tel is tele alaplével. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Zajlik az élet a Fényutcai piacon, ahol leültünk Szabó Király évvel az Alaplé bár megálmodójával, tehát volt még mögött, hogy a Szabó név is kitakar, azt majd hamarosan felfedjük. No, azt az előzőben megbeszéltük, hogy ugye ez egy időigényes folyamat. Igazából akkor ti megadjátok azt az időt ennek a fajta ételnek, nevezzük ezt az étel,

0: esetében azt én például személy szerint otthon 24 órán keresztül főztem, tehát nálunk úgy nézett ki a vasárnapi ebéd régen, hogy szombaton reggel felraktam főni, és akkor abból vasárnap délben volt leves, előtte szűrtem le. De hát azért ezt még lehet ezt tovább fokozni, vannak 36 órás, meg 72 óráig főzött levesek, sőt, azért a távol-keleti konyhán olyan is van, hogy egy főzött levesnek az alját megtartják, és arra öntik rá, tehát hogy van egy része a levesnek, ami gyakorlatilag, nem tudom, sok éven keresztül ott van és fő, tehát hogy ilyen módszerek is vannak, úgyhogy ezt azért lehet cifrázni. Én azt szoktam mondani, hogy ha mondjuk olyan 8-10 órát fő, az már azért elég jó.
1: Nátok, hányfajta alaplé kapható? Ugye láttam egy ízesített, egy alapleve, de nyilván több fajta van.
0: Igen, három van. Csirkével indultunk, aztán hozzájött a marha alaplé, találtunk egy nagyon-nagyon jó partnert, ahol organikus környezetben nevelik az állatokat, és füvet legelnek, tehát, hogy nagyon-nagyon jó alapanyag, és aztán jött harmadiknak a zöldség alaplé, hogy a vegetáriánusok vagy a vegánok igényeit is ki tudjuk elégíteni.
1: Amik abban kollagén nincs nagyon?
0: Hát abban nincs kollagén, nyilván, de ha már alaplevekről beszélünk, akkor ugye a zöldség alaplé is létezik. Bár hozzáteszem, ugye nyilván a zöldség alaplé nem igényel olyan hosszú ideig tartó főzést, úgyhogy azt az emberek azért többnyire otthon is könnyebben elkészítik maguknak.
1: Ezek a receptek, amik nyilván bekerültek a családi almáriumba, és hétmeccses titokként őrzött, ezeket te magad vagy ti próbáltátok ki? Volt egy kis családi tesztszemélyzet, vagy egy bővebb rokonság, aki elletett ez? Milyen hosszú folyamat előzte meg, mi kikerültek a vendégekre? Erre vagyok kíváncsi igazából.
0: 2020. november végén nyitottuk meg a Lövőház utcai első üzletünket, tehát ugye akkor tombolt a Covid, tehát hogy pont két héttel azelőtt kezdődtek a nagy lezárások, meg a bezárások, hogy csak elvitelre lehetett vásárolni, úgyhogy mi pont egy ilyen környezetben indultunk. Azt megelőzően, hát hogyha azt kell mondanom, mondjuk egy évvel korábban egy ilyen családi születésnapon tártam fel a többiek előtt ezt a fajta ötletemet, hogy mit szólnának hozzá. Aztán az egyik öcsém, akinek ilyen irányú végzettsége van, osztott, szorzott, számolt, és azt mondta, hogy szerintem megállna ez üzletileg is. Úgyhogy azt követően, ahol mi lakunk, ott az adventi vásárban teszteltük, és imádták az emberek. Tehát, hogy nagyon-nagyon, volt, aki háromszor visszajött, hogy ez annyira finom, és akkor ilyen, és tetszett nekik, hogy hidegben, az adventi vásáron, pohárból a forró húslevest isszák. A forrad volt helyett, igen, mellesleg ott álltunk egyébként a forrad borosok mellett.
1: Örült neki.
0: Úgyhogy valaki ezt is, azt is kóstolta, vagy nem tudom, de úgyhogy ez is erőt adott a továbbiakban, hogy pozitív volt a fogadtatás. Onnantól kezdve, ugye ez karácsony előtt volt, 2019 végén, már januárban elkezdtük keresni az üzlethelyiséget, és akkor tavaszra meg is lett. Csak hát ugye ott a Covid azért elég erősen bekevert a folyamatokba. Nyáron kezdtük el a felújítást, meg az átalakítást, és akkor végül is novemberre lett a megnyitás 2020-ban.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, az Agyban hallják, még mindig itt ülünk, és itt is maradunk a Fejüncei piacon. Ez a 98 mondat van FM, most a Bőség tára, átkeresztel, Bőség kosara, Szabó Király Évi és az alaplébár a téma. Folytatjuk. Ugye.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség tára, átkeresztett Bőség kosarát a helyszínen, Fény utcai piac. Pénteken vagyunk, mikor máskor, ugye, amikor a legnagyobb piac élet. Hogy? És péntek 13-án vagyunk, pénteken veszük az adást, így van, de ez csak a mi szerencsénk, hiszen hosszú idő után találkoztunk Szabó Király Évvel, az Alap Lébár tulajdonosával és megálmodójával. No, picit beszéljünk arról, mert utána néztem laikusan, de hogy ezek nagyon-nagyon jótékony dolgok, ezek a levek, amellett, hogy visszajegyezik a nagyinak a vasárnapi húslevesét, azért aki ezt magába teszi, magához veszi, az jót tesz a szervezetével. Pontosan miért kellene ilyet fogyasztani sokat?
2: Mindenképpen nagyon jót tesz a szervezetével. Már csak azért is, mert egy nagyon-nagyon fontos fehérje, az úgynevezett kollagénfehérje az, ami ugye nagy mennyiségben megtalálható, és kifőz, főleg, hogyha jó hosszú ideig főzzük ezeket a leveseket, vagy alapleveket. A kollagénfehérje az egyik legfontosabb fehérjénk. A napi összfehérje bevitelünknek ideális esetben a harmada ilyen kollagén típusú fehérjéből származzon, az a cél, vagy az lenne a cél. Na most, ha végig gondoljuk, azért mi az, ami kollagén tartalmú, ugye elsősorban állati eredetű, tehát az állatok húsa, a húsa csontján belül, a csontvelőben, bőrben, inakban, porcokban, tehát hogy ez ilyen részekből származik a kollagén, tud kifőni. Hát elég keveset eszünk, mert manapság azért így a mindennapokban főleg a színhúst vásároljuk, és azt fogyasztjuk, míg felmenőink azért a fülétől a farkáig elfogyasztották és felhasználták az állatot. Sokkal kevesebbet, vagy csak nagyon alkalomszerűen eszünk kocsonyát. Nem trendi annyira a disznósajt manapság azért, vagy az különböző ilyen aszpikos dolgok, készítmények, de hát a bőrét se nagyon szoktuk, vagy szeretik sokan. Jobb esetben mondjuk, ha ropogós, akkor még talán, de hogy, és nem mindenki szereti elrákcsálni, vagy elcupákolni a csontról le a porcot. Szóval, hogy azért jóval kevesebb a kollagén bevitelünk. Úgyhogy mondjuk ez egy ilyen nagyon ideális és természetes formája, hogy lé formájában tudjuk mindezt pótolni, vagy a szervezetünknek juttatni. Mindemellett ugye főleg ez a kollagén az egy ilyen görög eredetű szó, ami ragasztó anyagot jelent, tehát például az emésztőrendszerben ki tudja fejteni a jótékony hatását, a vékony bélben a bélhámot, a bélnyálkahártyát bevonja, ha ott vannak sérülések, és akkor azáltal regenerálódik a bélnyálkahártya, javulhat a felszívódás, gyulladás csökkentő hatása is lehet mondjuk ilyen emésztőrendszeri területen mindezekből adódóan. De hát ugye nyilván, mivel a porcok inakból fő ki ez a kollagén, ezért mondjuk ugyanúgy mi is a csontjaink, ezek a típusú kötőszöveteink ezekből az alapanyagokból épülnek föl, tehát hogy azokra is nagyon jó. Nyilván vannak, azért nagyon sokféle típusú kollagén van, azon belül is vannak olyanok, amik kifejezetten mondjuk így a mozgás szervrendszerre jótékonyabb hatásúak, vagy hatékonyabbak, és akkor ez nagyobb mennyiségben, ez a fajta kollagén a csirke alapjában található meg. Aztán vannak olyanok, ugye, ami a bőrnek, hajnak, körömnek, az nagyobb mennyiségben megtalálható a hal, vagy például a marhak alaplében, ugye ezek a típusú kollagénfajták. Tehát, hogy ennek megfelelően még azért így variálni is lehet, hogy kinek milyen szempontból van szüksége rá. Úgyhogy ezzel talán le is fettük azokat a területeket, ugye a mozgásszervrendszernek nagyon jó hatású, gyulladás csökkentő hatása lehet, emésztőrendszeri érintettség esetén jó hatása lehet, a bőrnek, hajnak, körömnek nagyon jó hatású lehet, hiszen van egy természetes leépülő folyamat ugye a kollagén termelés szempontjából is, ahogy időben haladunk előre, és ahogy idősebbek leszünk, úgyhogy mind a külső bevitellel érdemes azért ezt támogatni, ezt a folyamatot, mind pedig mondjuk nyilván olyan belső úton is, vagy hogy is mondjam, hogy tehát olyan alapanyagokat is célszerű azért még így bevinni, amik a kollagén termelődést is segítik, tehát nem készen visszük be a kollagént.
1: Kis ingyenes dietetikus rendelésre vettünk, tiszteletes hallgatók, lefettük akkor az egészségügyi részét, folytatjuk még a beszélgetést, arra leszek kíváncsi, hogy mi a jövő, hova tovább, ugye egy-két üzlet már van, és merre van, merre terjed, hogyan van expanzióval a cég, 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, ugye most a Bőség tála, tel is tele alaplével, hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség kosarát Szabó Király Évivel, az Alaplébár tulajdonosan megálmodójával. Kell edukálni a népet, hogy erről beszélgettünk itt zene alatt. Mennyire érdeklődnek az emberek, aki betéved először beszélgetnek? Ugye nem vagy mindig itt a boltban nyilván, hiszen dietetikusként is dolgozol, de hogy ide olyanok járnak, akik kíváncsiak arra, hogy miből készül. Ez egy ilyen beszélgetős helyszín, vagy csak oda teszi az üveget, elviszi, köszön, stb.
3: Ilyen is, olyan is előfordul. Amikor kitaláltam, akkor úgy szerettem volna ezt a helyet létrehozni, hogy pont olyan hely legyen, ahova betérnek, ahol ha kérdeznek, válaszokat kapnak, és hogyha visszajönnek, akkor jó érzéssel jönnek vissza. Amikor ott vagyok, egyébként a nyitás után, nem tudom, fél évig ott voltam én is minden nap.
2: Hát a gazdának ott kellene egy nyitó vállalkozásnál, hogy megy az egész, persze.
3: Igen, így van. Úgyhogy én is ott voltam. Egyrészt én is szerettem volna beletanulni a folyamatokba, mert soha nem volt korábban ilyen jellegű tapasztalatom. És hát nyilván ebből adódóan sok olyan emberrel le is álltam beszélgetni, akár ilyen dietetikai szempontból is. Nagyon, már az elején elég sok olyan vásárlónk volt, akik valamilyen egészségügyi célból jöttek és érdeklődtek, és megörültek a lehetőségnek, mert pont abból adódóan, ugye, hogy nem nekik kell otthon megfőzni, hanem készen kapják, viszont szükségük volt rá, tehát hogy egy nagyon jól jött ki a dolog, és hogy volt kit megszólítanunk. Úgyhogy ez a mai napig is előfordul. Ha én ott vagyok, akkor biztos, hogy betér olyan vásárló, akivel tudok beszélgetni, de már a kollégák is egyébként. Nagy szerencsének mondhatom azt, hogy visszatérő törzsvásárlói körünk van, aminél nagyon jól eső egy a szívemnek, hiszen azért ez egy elég jó visszajelzés. Úgyhogy ezt azért igen, elmondhatom, hogy így jó hangulat van ott ebben a kis üzletben. Persze, hát nyilván vannak olyan vásárlók is, akik hallották, akik csak kíváncsiak, az utcáról térnek be, nem is értik, hogy ez most pontosan akkor mi, és akkor mi mondjuk el nekik, és akkor tetszik meg neki, és nem is tudta, hogy akkor, hogy egy ilyet is lehet, és örül az ötletnek, a gondolatnak, meg a lehetőségnek.
2: Van-e még valami fejlődés esetleg, úgyhogy ugye van most háromfajta alapövetek, lesz negyedik, ötödik, vagy ez még várat magára, idő, míg elkészülnek ezek a receptek?
3: Most lett egy olyan lehetőségünk, hogy nyitunk egy új helyet, mégpedig nem is tudom, hogy ezt hogy elmondjam, mert talán még babonában.
2: Hát a terv, akkor ne.
3: Igen, talán terv még.
2: De akkor ott leszünk a megnyitón.
3: Akkor ott lesztek a megnyitón, szólunk majd nektek, de a lényeg, hogy egy ilyen hasonló területen, mint a Fény utcai piacnál lévő üzletünk, találtunk egy helyet, ahova, ha minden jól megy, akkor még így ebben az évben meg is tudjuk nyitni, és újabb vásárlói kör felé tudunk nyitni. Úgyhogy nagyon nagy reményekkel és lelkesedéssel vagyunk most jelen helyzetben így az új hely iránt. Reméljük, hogy az is ugyanolyan sikeres lesz majd, mint itt a Lövőház utcai üzletünk.
2: A hangod alapján levették hallgatót egy nagyon fiatal, nagyon csinos, azt én mondom, de egy ilyen terveket, egy optimista arc vagy, aki nem is lehet másképp vállalkozni, és ugye a vége felé, kedves hallgatók, engedjetek meg, hogy a személyes szállat belevigyek, mit jelent a Szabó a nevedbe, Szabó Szilárd, a magyar televízes főrendésze, az én kollégám, akinek a révén ismerkedtünk össze, akivel találkoztam, hogy nyáron nagyon jó bőrbe van, nyilván azért, mert sokat issza az alaplevet ezért, úgyhogy innen is köszöntjük Szabó Szilárd főrendész kollégámat. Na, a személyes szál az bezárva, de ezt el kellett mondanom. Illetve hát akkor, kedves hallgatók, nem maradt más hát, aki most hallott először, tessék felkeresni, utána nézni, meg lehet találni egy kis kutatómunkával, hol vannak ezek az alaplébárok, megkóstolni először, aztán vegye-vigye, ahogy ugye az Amarkor című filmben mondták ezt a híres mondatot. No, köszönöm szépen, mit kell kívánni akkor az, hogy minden jöjjön be, amit szeretnél, legyen meg az a harmadik hely, és akkor mi viszont ott leszünk, amennyit van pohárral a kezünkben. Először alaplevet, aztán pezsgőt.
3: Ámen, így legyen. Köszi szépen.
2: Köszönöm szépen, kedves hallgatók, ezzel búcsúzik a Bőség kosara, visszakereszték Bőség kosarára. Jövő héten ismét megtöltjük. 98 mondat Manna FM, utcatéle voltam, találkozunk jövő héten, a viszonthallásra.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony időre számíthatunk, az ENSZ bizalmi válságban van, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban. Késes támadás történt Kelet-Lengyelországban egy női bencés kolostor templomában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, hogy az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. Szükségünk van az iparra, de nem minden áron, az emberek egészsége az első, hangsúlyozta a tárcavezető. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Juhász Imre közvetlen tapasztalatokat szerzett a magyar nyelvű oktatás gyakorlati feltételeiről, az intézmények működéséről, valamint az oktatási és nyelvhasználati szabályok mindennapi érvényesüléséről. A delegáció Munkácson, Beregszászon, Csapon, Fornoson és Nagydobronyban járt. Tapasztalatait hivatalos jelentés formájában hozza majd nyilvánosságra az alapvető jogok biztosa. A humántudományok képviselői szerint a Magyar Tudományos Akadémia közvetlen irányítása alatt kellene működnie a kutatóhálózatnak. A humántudományok a NER után című konferencia előadói közös nyilatkozatban rögzítették. Az akadémia már bizonyította irányítási képességeit. Amennyiben nem állítható helyre a teljes egység, a korábban leválasztott 4 társadalom és bölcsészettudományi kutatóközpont a Magyar Tudományos Akadémiához kíván csatlakozni. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszláv városban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekülteket támogató központhoz. Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
3: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Hey, I'm Austin French, and this is the story behind my new radio single, Good Feeling. I got that good feeling.
2: Róma Jakhoz írt levél 15-13 ezt mondja. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. A Good Feeling című dalom arról a sok mindenről szól, amit az elmúlt 2 évben megtanultam. De ezek közül a legfontosabb, ami leginkább megváltoztatta az életemet, az az, hogy igazi örömöt csak Istenben találok. Ez a félelem ellentéte, a magány fegyvere és a reménytelenség orvossága. Én ezt nem csak hiszem, én ezt tapasztaltam is. Ezt szeretném nektek átadni ebben a dalban. Remélem, hogy mosolyt csal az arcotokra, és arra bíztat majd, hogy ragaszkodjatok ahhoz a szeretethez és reményhez, amit Jézus mindig nektek ad, amit nála mindig megtaláltok. Nem tudok semmit rólatok, de az nagyon-nagyon jó érzés, hogy a Good Feeling című dalommal elmondhatom nektek azt, amit megtanultam, hogy igazi örömet csak Istenben találtok.
1: Thanks for giving my new single, Good Feeling, a listen.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Patrick Mayberry, and here's the story behind my song, How You Love Me. I grew up with a weird image of God.
2: Gyerekkoromban elég furcsa istenképen volt. Azt hittem, hogy Isten egy megközelíthetetlen lény, aki nem akar velem foglalkozni, be kell tartani a szabályokat, amiket mondott, és békén kell őt hagyni. Sokáig keményen próbálkoztam, de mindig azt éreztem, hogy nem vagyok elég jó neki. Amikor apa lettem, Isten a gyermekeimen keresztül tanította meg nekem, hogy ki is ő valójában. Akkor jöttem rá, hogy ő az én apukám. A tékozló fiút az édesapja átkarolta, és azt mondta, nem érdekel, hol voltál, nem érdekel, mit tettél, csak az érdekel, hogy a fiam itthon van. Ez a dal megmutatja, hogy ki is Isten valójában, és azt, hogy ő nem használ különböző mércéket, úgy szeret, ahogyan vagy. Jézus kereszten végzett munkája valóban felnyitja a szemünket, és rájövünk, hogy az ő áldozata miatt feltétel nélkül szeret minket Isten.
1: All the work has been done through Jesus. It truly blows my mind how he loves me.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez

0: Schmeier tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Hiszem, hogyha magabiztosak vagyunk, az megszabadít minket a féltékenységtől és irítségtől, és nem kell ezektől kínlódva élnünk. És hiszem, hogy többé nem hasonlítgatjuk magunkat, nem versengünk, és nem próbálunk olyanok lenni, mint mások. Hiszem, hogyha tudod, ki vagy Krisztusban, az felszabadít téged, hogy ez a drága, nagyszerű, csodálatos személy légy, akinek Isten teremtett téged. Istennek egyedi terve van mindannyiunk életére nézve, és ha ő azt választotta Péternek, hogy fejjel lefelé keresztre feszítsék, János számára meg azt választotta, hogy 20-25 évvel túlélje Pétert, akkor Isten ezzel kapcsolatban csak annyit mond, ez nem a te dolgod. Én kitaláltam számodra egy tervet, és az ő számára is kitaláltam valamit. Nem szabad többé féltékenynek lennünk arra, amit más kapott, vagy hogy Isten mihez kezd velük, és meg kell értenünk, hogy Istennek van egy terve számunkra. Amen. A Biblia azt mondja, az irítség rohasztja a csontokat. Példabeszédek 14:30. Tudjátok, azt szokták mondani, hogy eszi az irítség. És bár ez egy világi közmondás, mégis igaz. Amikor féltékeny vagy valakire, és nem tudsz vele örülni, amikor áldást kap, akkor az emész téged belül. És tudjátok, időnként megtörténik, hogy látok valaki mást, talán valakit, aki szolgál, és nagyobb sikereket ért el benne, mint én, és nem mondom, hogy néha nem érzek féltékenységet, de küzdök ellene. Nem fogom megtűrni ezt a mérget az életemben. És tudjátok, hogyan harcolok ellene? Köszönöm Istenem, hogy megáldottad őt. Örülök, hogy megáldod őt. Lehet, hogy épp akkor nem örülök, de a gonosz ezt nem fogja tudni. Köszönöm, hogy megáldod őt. Köszönöm, hogy segítesz neki, Istenem, és tudom, hangosan kell beszélned. Beszélj vissza a gonosznak. Mondd azt, hogy köszönöm Istenem, hogy terved van velem, és eljön az én napom. Lehet, hogy nem kapom ugyanazt, mint ők, de te nekem is tartogatsz valamit, és amikor megkapom, akkor az ugyanolyan jó lesz, mint amit mások kapnak. Ne üldögéljetek többé passzívan, és ne engedjétek, hogy a gonosz irányítson. Gyerünk, tudtok beszélni, egyszerűen csak megfelelő módon kell beszélnetek. A Jakab levél 4. része megváltoztatta az életemet. Szeretném megosztani veletek az első 3 verset. Honnan vannak viszályok, egyetnemértések és harcok, veszekedések közöttetek? Nagyon szeretem ezt. Mi miatt veszekedtek? Kérdezi. Mindenkinek van érzékeny területe, mindenki mérges valami miatt, veszekedés, ellenségeskedés, vitázás, szóharc, harag és keserűség. Honnan jön mindez? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Most figyeljetek, irigyek vagytok, és azt kívánjátok, ami a másé? Tudjátok, mennyire idegesítő ez? Mennyire frusztrál minket, ha azt nézzük, hogy Isten mit tesz másokkal, és összehasonlítjuk azzal, amit velünk tesz. Szeretném, ha ma ráébrednétek, hogy Istennek egyedi, megismételhetetlen, nagyszerű és elképesztő terve van a számotokra. Ne legyen savanyú, negatív hozzáállásotok, és ne mondjátok, nos igen, ha nagyszerű terve van, akkor miért nem látom azt? Nos, talán amiatt, amiről most beszélek nektek. Talán először is új hozzáállásra lesz szükséged. Talán meg kell tanulnod örülni annak, amit Isten valaki más életében tesz, és ezzel felszabadíthatod majd őt arra, hogy a te életedben is tegyen valamit. Nem véletlenül hallunk mindenféle bizonyságot különféle emberektől és a sikereikről. Ó, Isten tesztel minket. Oké, itt egy bizonyság számodra. Ő megkapta azt, amiért te 20 éve imádkozol. Hogy fogadod ezt? Á, Isten nem tenne ilyet. Dehogy nem. Az életben nagyon sok próba van. És miután kiálltuk azt, megkapjuk a jutalmunkat. Soha ne irigykedj arra, amivel mások rendelkeznek. Az ige úgy folytatódik, hogy ez a sok harc meg viszály azért van, mert akarunk valamit, de nem tudjuk, hogy hogyan legyen a miénk. Szóval látsz valakit, aki megkapta, amit te akarsz, és féltékeny meg irigy leszel, aztán elkezded gyűlölni őt, és a szívedet tekintve ez ugyanolyan, mintha megölnéd őt. Gyönyörű, gyönyörű igék ezek, melyek megváltoztatták az életemet. Ezt mondja a Biblia. Azért nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Tudjátok, mit tanultam ebből? Soha ne irigykedj másra. Csak kérd el Istentől, amit te szeretnél, aztán bízz benne, hogy a megfelelő időben, a megfelelő módon megadja neked. És bízz benne, hogy nem adja meg neked, hogyha amit kérsz, az nem Isten legjobbja a számodra. Nos, vannak bizonyos dolgok a Bibliában, amiről tudjuk, hogy Isten szeretné, ha rendelkeznénk velük. Ott vannak feketén-fehéren. De vannak más dolgok, amiről nem beszél a Biblia. Lehet, hogy azért imádkozol, hogy dicsőítő vezető lehess a gyülekezetedben. Nos, ez egy legyen meg a te akaratod típusú dolog kell, hogy legyen. És ha azt hiszed, hogy a féltékenység csak a világban van jelen, és a gyülekezetben nem, akkor tévedsz. Minden beidegződésünket magunkkal hozzuk a gyülekezetbe, és hétről hétre ott vannak velünk. Már csak úgy tudnék énekelni, ahogy te. Sőt, szerintem én jobban éneklek, mint te, és szerintem nekem kéne ott állnom fent, nem neked. Emlékszem, amikor a kis 20-fős Biblia csoportomat tanítottam 5 éven keresztül, közben pedig nagy dolgokról álmodtam, és elegem volt a kis dolgokból. Ne vessük meg a kicsi kezdetet, de én csak nagy dolgokra vágytam. Nagyra. Nagyra. Nagyon bizonytalan voltam akkoriban, nem tudtam, hogy ki vagyok Krisztusban, és még mindig igyekeztem lerázni magamról a múltamban gyökerező szégyent, a magam okolását, a bűntudatot és a vádlást, ezért valami nagy dologra vágytam, ami miatt jól érezhetem magamat a bőrömben. De Isten nem akarta megadni nekem ezeket, amíg itt bent helyre nem álltak a dolgok. Na gyerünk, jó dolgokat prédikálok, mert ha Isten mindenféle dolgot nekünk ad, itt belül meg semmi sincs, akkor az első vihar ledönt minket a lábunk. Tudjátok, én szeretem, amit csinálok. Élvezem, de nem is tudom. Lehet, hogy nem leszek képes egész életemben ezt csinálni. Ettől még nem leszek kevésbé értékes, mert az értékünk abban van, kik vagyunk Krisztusban, nem abban, amit csinálunk. És ha ezt nem tanuljuk meg, akkor nagy bajban leszünk, mert nem számít, milyen jó vagy abban, amit csinálsz. Előbb-utóbb jön majd valaki, aki jobb lesz, mint te. Nem számít, milyen gyors egy futó, valaki megdönti majd a rekordját. Nem számít, milyen gyorsan úszik egy úszó, valaki megdönti majd a rekordját. Nem számít, hány CD-t ad el egy zenész, hány aranylemez gyűjt be, valaki jön majd, aki megdönti a rekordját. Meg kell tanulnunk megélni az Isten adta időszakokat az életünkben, és rá kell ébrednünk, hogy ugyanolyan értékesek vagyunk, mint bárki más. Hiszem, hogy ha magabiztosak vagyunk, az megszabadít minket a féltékenységtől, az irigységtől, és nem kell ezektől kínlódva élnünk. És hiszem, hogy akkor többé nem kell hasonlítgatnunk magunkat. Nem versengünk, és nem próbálunk olyanok lenni, mint mások. Hiszem, hogy ha tudod, ki vagy Krisztusban, az felszabadít téged, hogy ez a drága, nagyszerű, csodálatos személy légy, akinek Isten teremtett téged, és ezt minden sajnálkozás nélkül teheted. Én más vagyok. Más vagyok. De ez tetszik nekem. Tetszik! Mindig azt hittem, furcsa vagyok. Most már tudom, hogy csak egyedi. Az egyediségnek értéke van. Darlene Check, tudjátok, a Hillsong nagyszerű dicsőítés vezetője, a tavalyi évben megkérdezte tőlem egyszer, hát nem nagyszerű dolog otthon főzőcskézni, amikor szabad napod van? Erre azt feleltem, nem. Miért tennék ilyet? Nos, tudjátok, ő nagyon szeret főzni, és időnként nem értjük, hogy más emberek miért nem szeretik azt, amit mi annyira kedvelünk, és régen, amikor még nem tudtam, hogy ki vagyok Krisztusban, akkor sokszor úgy éreztem, hogy nyomás alatt vagyok, mert nem vagyok valami jó háziasszony. Megküzdök egy démonnal, de ne kérd tőlem, hogy süssek neked húst. Mert az nem fog működni. Amen. Emlékszem, mikor megpróbáltam énekelni, meg gitározni, mert ismertem egy prédikátort, aki nem csak prédikálni tudott, de énekelni és gitározni is. Szóval azt gondoltam, ha ő képes erre, akkor én is akarom ezt. Nos, a gond az az volt, hogy én majdnem megbuktam énekzenéből. Nem tudok gitározni. Régen tudtam kicsit harmonikázni, de az sem valami jól. Tudjátok, emlékszem, hogy az Istennel való kapcsolatom elején olvastam az Efézus 4.11-et, aztán elmentem Isten tiszteletre, és ott mindenki az ajándékokról beszélt, és mindenki azt kérdezgette, hogy mi az ajándékod, mi az ajándékod? Emlékszik még valaki ezekre az időkre? Egész Isten tiszteleteket szenteltünk annak, hogy rájöjjünk, mi a szellemi ajándékunk. Persze ennek is megvan a helye, de tudjátok mit? Én még mindig nem tudom, hogy mi vagyok. Időnként, mikor elutazom bizonyos helyekre, megkérdeznek, mit szeretnél, hogy szólítsunk. Tiszteletes püspök, apostol, azt feleltem, csak szólít Joyce-nak, hiszen az vagyok. De emlékszem, mikor még nagyon bizonytalan voltam, akkor olvastam az 5 szolgálati területről, amit az Efézusi levél sorol fel, apostol, proféta, evangélista, pásztor, tanító, és emlékszem, hogy valaki úgy tanított erről, hogy apostol, proféta, evangélista, pásztor, tanító, és arra gondoltam, na várjunk csak egy percre, én nem akarok a kisúj lenni. És ez az igazság. Én a hüvelykúj akartam lenni. Mert az alapján, amit ő mondott, arra gondoltam, hogy mivel a tanító volt a kisúj, ezért az a legkisebb ajándék. Elképesztő, hogy milyen nevetségesek vagyunk időnként. Nézzük meg egy pillanatra a Róma 12-t. Gyerünk, itt az ideje, hogy szeresd önmagadat. A Róma 12 beszél arról, hogy sokan vagyunk, de mind egy testhez tartozunk. Mindannyiunknak különféle feladatai vannak, de akkor is egy test részesei vagyunk. Aztán arról beszél, hogy egyikünk ez, másikunk az, és mások megint csak különböznek tőlünk. De először beszéljünk csak a fizikai testünkről, amit Isten is példaként használ. Az én fizikai testemnek sok különféle része van, és nem hasonlítanak egymásra, nem néznek ki hasonlóan, nem is ugyanaz a feladatuk. Egyes testrészeknek olyan kiváltságaik vannak, melyeket mások nélkülöznek. Egyes részek jobban láthatóak, mint más testrészek. És micsoda zűrzavar lenne, ha a fizikai testem egyes részei féltékenykednének a testem más részeire. Látjátok, együtt kell működnünk. Időnként veszek egy pár új cipőt. Van, hogy kicsit nehéz felhúzni őket, és küzdenem kell velük. Tudjátok, csodálatosnak tartom, hogy ilyenkor a kezeim azonnal segítséget nyújtanak a lábaimnak. És tudjátok, van itt fent egy szép gyűrűm, az ujjam a kiváltság, hogy viselhesse, de a szemeim azok, amik láthatják. Az ujjam még soha nem látta a gyűrűmet. De ő viselheti, ő büszkélkedhet vele, de egész élete során egyszer sem láthatja a gyűrűt. A szemem pedig nem viselheti a gyűrűt, ellenben láthatja azt. Nos, mi történne, ha a kezem azt mondaná, én aztán nem segítek felvenni azt a cipőt? Mert a helyzet az, hogy én magam szeretnék cipőket. Egész életem során, mióta csak kéz vagyok, soha nem volt cipőm. És ha azt hiszed, hogy továbbra is egész életemben segítek majd neked cipőket felvenni, akkor nagyon tévedsz. És mi lenne, ha a szem azt mondaná, nem vagyok hajlandó ránézni arra a gyűrűre. Nem nézek a gyűrűre. Saját gyűrűt akarok. És ha nem lehet gyűrűm, akkor nem hagyom jóvá a kéznek a gyűrűviselését. És sokszor keresztényként mi is így éljük az életet. Mi lenne, ha Isten megadná, amit akarunk, és azt mondaná, rendben. Rendben. És tudjátok mit? Az esetek felében tudjátok, csak remélhetjük, hogy Isten időnként nem ad meg nekünk dolgokat, amiket kértünk. Keresztényként így nézünk ki időnként. Kezünkön viseljük a cipőnket, és a szemünkön az ékszerünket. De dicsőség az Úrnak, megkaptuk, amit akartunk. Az egyetlen gond csak az, hogy most a szememen van az ékszer, és nem látom, merre megyek. Neki megyek a dolgoknak, megbántok másokat. Hiszem, hogy a magabiztosság megszabadít minket ezektől. Nekem nincs szükségem arra, amivel te rendelkezel. Boldog lehetek nélküle is. Nem kell azt tennem, amit te teszel. Még csak kedvelned sem kell ahhoz, hogy boldog legyek, mert az örömöm nem azon alapszik, amit te gondolsz rólam, hanem azon, hogy ki vagyok Krisztusban. Előfordulhat, hogy kilépek, megpróbálkozom valamivel, majd belebukom, de mégis boldog és magabiztos maradhatok, mert a magabiztosságom nem abban áll, hogy minden próbálkozásom sikeres vagyok. Előfordulhat, hogy félreértem Istent, hogy azt gondolom, Isten szólt hozzám, majd kiderült, hogy teljesen félreértettem, de ez nem csorbítja azt, hogy ki vagyok én Krisztusban. Nem kell túl óvatoskodnom a dolgokat. Élhetek bátran, élhetek agresszívan, és azok, akik így élnek, végül nagyszerű dolgokat tesznek majd Istenért. Lehet, hogy időnként elkövetnek majd butaságokat, de mondok én valamit. Parkoló autót nem lehet vezetni. Néhányatoknak sebességbe kell kapcsolniuk, és el kell kezdenetek mozogni, még ha egyszer-kétszer össze is töröd az autót, muszáj mozgásban lenned. Hú, ma nagyon boldog vagyok. Meg kell szabadulnunk a világi gondolkodástól. Újra meg kell tanulnunk gondolkozni. Szabadulj meg attól, hogy nos, ja, erre nem vagyok képes, túl öreg vagyok. Tudjátok mit? Nekem is le kellett ezt küzdenem, és tudjátok, mikor kezdődött? Sosem tartottam magamat öregnek. Nem érzem magam öregnek. Szerintem nem is látszom öregnek. Nem is viselkedem öregesen. De 2 éve fel kellett iratkoznom az időseknek járó egészségügyi biztosításra. Na, attól öregnek éreztem magamat. Aztán tavaly nyugdíjas korúvá váltam. Tudjátok, bevallom őszintén, amikor nyugdíjat és időskori biztosítást kezdtem kapni, akkor a gonosz megpróbálta azt felhasználni, és azt sugallni, hogy ó, öreg vagyok. Nem túlságosan öreg persze, de ettől előjöttek különféle dolgok, és elkezdtem belejönni ebbe a nos, én öregszem dologba. És tudjátok mit? Amikor öregesen kezdesz gondolkodni, akkor az életben minden elkezd olyanná is válni. Elkezdesz öregesen öltözni. Ha elmész vásárolni, tudjátok, ha elmész egy szép áruházba, láthatod, hogy hol kezdődnek az öreges ruhák. Azt próbálom elmagyarázni, hogy soha nem vagytok túl idősek, sem túl fiatalok. Káleb 80 éves volt, amikor kiosztották az izraelita törzsekhez tartozó területeket, és Káleb egy hegyet kért magának. Azt mondta, adjatok nekem egy hegyet. Ha jól emlékszem, Mózes 80 éves volt, amikor Isten elhívta, hogy vigye keresztül az izraelitákat a pusztán, és vigye be őket. 80 éves! Néhány héttel ezelőtt azt mondta nekem egy hölgy, hogy amikor 75 éves voltam, Isten elhívott, hogy menjek el Afrikába, és építsek neki egy árvaházat. 75! De tudjátok, a világ olyan gondolkodásmódot ad, ami ellopja majd az önbizalmadat. Tommy pásztor mondta, hogy minden hétfő este 2 órán át kosarazik egy 20 éves csapattal megállás nélkül. Tudjátok, miért képes erre? Azért, mert mindig is ezt tette. Igen, azért képes erre, mert soha nem hagyta abba. És közületek sokan képesek lennének egy csomó dologra, ha nem hagytátok volna őket réges-régen abba, miután a világ meggyőzött benneteket arról, hogy túl öregek vagytok hozzá. Soha nem vagy túl fiatal, hogyha Isten felkent téged. Timóteus fiatal volt, azt hiszem 17 éves. És Pálnak folyamatosan bátorítania kellett őt. Különben félénk és bizonytalan lett volna. Jeremiás is fiatal volt. És az Isten szerelmére sohasem mondjátok azt. Ó, én nem vagyok erre képes. Én csak egy nő vagyok. Ez a gondolkozás eléggé berögzült. Nos, én már túlléptem ezen, de hadd mondjak valamit. Amikor Isten elhívott, hogy ezt csináljam, akkor még azt sem tudtam, hogy az emberek majd kiborulnak attól, hogy én csak egy nő vagyok. Én egyszerűen nem tudtam ezt. Úgy értem, én csak szeretem Istent. Úgy éreztem, hogy ő elhívott. Nekilódultam a dolgoknak, és egészen sikeres voltam. Aztán az emberek elkezdtek bírálgatni azért, mert nő vagyok. Én meg visszamentem Istenhez azzal, hogy de hát én csak egy nő vagyok. Mintha azt vártam volna, hogy azt feleli. Ó, én nem is tudtam. Emlékszem, amikor egy nap épp kimentünk a gyülekezetből, az akkori pásztorunk megállított minket Dave-vel, ránézett a férjemre, és azt mondta, testvér, neked kellene bibliaórákat tartanod az otthonodban, nem a feleségednek. Nos, megpróbáltuk. Dave megpróbált tanítani, én meg befogni a számat. Egyik sem működött. És tudjátok, az emberek mindig kérdezgetik, hogy érzi magát Dave attól, hogy te vagy pozícióban, ő meg inkább a színfalak mögött munkálkodik? Dave Meyer pontosan ott van, ahol ő lenni szeretne. És elégedett ezzel, mert nem próbál valaki mássá lenni. Nem kell versenyeznünk egymással. Neki is van egy szerepe, nekem is van. És bár ez nem a világ által megszokott minta, attól ez még Isten ötlete, és működik. Amen! Hú! De tudjátok, ettől még nincsen lázadó hozzáállásom, csak mert itt vagyok fent, és ettől neked meg rám kell hallgatnod. Sőt, hiszitek-e vagy sem, meglehetősen engedelmes feleség vagyok, és ne nevessetek. Tudjátok, a nők elképesztőek. Elképesztőek. Gyerekeket szülünk. Nagyszerűek vagyunk. A megváltó is nőtől született. A nők utoljára hagyták ott a keresztet, és elsők voltak a sírnál. A Biblia azt mondja, hogy Mária korán felkelt. És amikor Jézus megjelent neki, akkor visszaküldte őt, hogy menjen és keltse fel a férfiakat. Nos, férfiak, szeretlek benneteket, de ez tény. A nők utoljára hagyták ott a keresztet, és az elsők voltak a sírnál. Ne mondja nekem senki, hogy a nők nem prédikálhatnak, mert éppenséggel egy nő volt az, aki elsőnek elvitte az örömhírt. Mi van? Jézus azt mondta Máriának. Menj, és mondd meg a tanítványoknak, hogy feltámadtam. Számomra ez prédikálásnak tűnik. Tudjátok, soha nem mondjátok egy nőnek, hogy nem vagy képes erre, te csak egy nő vagy. Soha nem mond. Nos, én csak egy főállású anyuka vagyok, vagy csak a gondnok, vagy csak a takarításból élek. Senki sem, csak egy valaki. Mindannyiunknak vannak ajándéka, és különféle területekre hívott el Isten. És büszkének kell lennünk az elhívásunkra, bármi is az. Nem számít, mit gondol róla a világ, büszkének kell lenned arra, amire Isten elhívott. Nem számít, hogy a világ azt gondolja, hogy ez egy semmiség, légy büszke arra, amire elhívott az Isten. És ha az a megbizatásod, hogy WC-t pucolj a gyülekezetben, akkor pucold őket olyan tisztára, amilyet még senki sem látott. Amen. Jól van, ez tetszeni fog nektek. Hadd meséljem el, hogy milyenek a nők. Az apa és az anya tévét néztek, amikor az anya megszólalt. Fáradt vagyok, későre jár. Azt hiszem, lefekszem. Szóval kiment a konyhába, hogy a másnapi ebédre való szendvicseket elkészítse, kiöblítette a desszertes tálat, kivette a fagyasztóból a másnapi vacsorához való húst, ellenőrizte a műzli mennyiségét a dobozban, feltöltötte a cukortartót, kanalakat és tálakat tett az asztalra, bekészítette a másnapi kávét, aztán betette a vizes ruhát a szárító, bekészített egy adag mosnivalót a mosógépbe. Kivasalt egy inget, felvart egy gombot, összeszedte az asztalon szétszórt játékokat, visszatette a telefonkönyvet a fiókba. Megöntözte a növényeket, kiürítette a szemetest, felakasztotta megszáradni a törölközőt. Ásított, nyújtózkodott, és azt mondta, azt hiszem, lefekszem. Megállt az asztalnál, írt egy üzenetet a tanárnak, kitett egy kis pénzt a másnapi iskolai kirándulásra, felvett egy munkafüzetet a szék alól, és a helyére tette. képe. Aláírta egy barát születésnapi képeslapját, megcímzett és felbélyegzett egy borítékot, majd írt egy gyors bevásárló listát. Mindkettőt a táskája mellé tette. Aztán az anya bekrémezte az arcát, hidratálót tett fel, megmosta a fogát, és fogsejmet is használt, levágta a körmeit. A férje arra ment, és azt mondta, azt hittem már lefeküdtél. Mindjárt megyek, válaszolta. Vizet tett a kutya tájába, kitette a macskát, aztán ellenőrizte, hogy az ajtók zárva vannak-e. Benézett mindkét gyerekhez, felkapcsolta az éjjeli lámpát, felakasztott egy inget, néhány koszos zoknit a szennyes tartóba tett, röviden beszélgetett az egyik gyerekkel, aki még leckét írt. A saját szobájában beállította az ébresztőórát, kikészítette a másnapi ruháját, megigazította a cipőtartót. Felírt további három dolgot a másnapi tennivalók listájára. Körülbelül ez időtájt a férje kikapcsolta a tévét, és azt mondta magának, lefekszem aludni. És így is tett. Kérlek, ne mondjátok nekem, hogy a nők a gyengébbik, nem. Lehet, hogy szükségem van Dévre, hogy lecsavarja a majonézes üveg tetejét, de mindenre képes vagyok a Krisztusban, aki megerősít engem. Bárkivel egyenlő vagyok, bármire készen vagyok rajta keresztül, aki feltölt engem belső erővel, és nem érdekel, hogy magabiztosnak érzem-e magamat, vagy sem, akkor is magabiztos leszek, és nem számít, mit érzek, nem fogom engedni, hogy az ellenség az érzéseimen keresztül állítson félre. Be fogom fejezni, amire Isten elhívott. Tud valaki áment mondani? Amen, amen, amen, amen. Hú, halleluja!
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hit. Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Változékony időre számíthatunk, a NATO kidolgozta a válaszlépéseket az orosz hibrid fenyegetésekre. Megnyílt a World Press fotókiállítás a Biodomban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. A NATO kidolgozta az összes lehetséges válaszlépést az orosz hibrid fenyegetések kezelésére. A NATO főtitkár azt mondta, a válaszlépéseket alkalmazni is fogják szükség esetén, hogy az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is erős maradhasson. Mark Rutte szerint a NATO felkészült arra, hogy Oroszország a kibertérben és más területeken is fokozza a tevékenységeit. Ezért arra biztatta a világ országait, hogy nyújtsanak még több támogatást Ukrajna számára. A CNN, a Politico és az MS Now munkatársait visszaengedték a washingtoni Fehérházba. Egy bírósági végzés blokkolta Donald Trump rendeletét, amivel kitiltotta az elnöki hivatalból a sajtóorgánumokat. A Fehérház biztonsági emberei még visszafordították egy darabig az újságírókat. A szerkesztőségek újabb bírósági beadványára sürgősségi meghallgatást rendelt el a bíró, majd úgy érvelt, hogy az elnöki rendelet nincs összhangban az alkotmánnyal, és vissza kell adnia a médiamunkások belépési engedélyét. Megnyílt a World Press fotókiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A World Press fotó mellett idén is láthatók kísérő kiállítások. A Fel is út, le is út című anyag a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be. A Sortűz 1956 című válogatás pedig Bojár Sándor az MTI egykori fotóriportere képeivel emlékezik a 70 évvel ezelőtti forradalomra. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszláv városban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekülteket támogató központhoz. Pénteken többnyire felhős lesz az ég, futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm,

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Egyébként szeptember 24-e van. 202 éve Romhányban született Berecki Máté tudós gyümölcsnemesítő a mai napon. A Bagyinszky Máté néven született tudós eredetileg jogot tanult Budapesten. Egyike volt a márciusi ifjaknak, a Kossuth-féle szabad csapatban tiszti rangot érdemelt ki. A szabadságharc bukása után sokáig bujdosott, de 1857-ben végül közkegyelemben részesült. Ezt követően magántanítóként kezdett dolgozni, és az őt alkalmazó család lepusztult kertjének köszönheti, hogy a gyümölcsfákkal kezdett foglalkozni. Minden fellelhető szakkönyvből képezte magát, vásárolt egy kertet, és külföldről származó gyümölcsfákból kialakította az akkori Magyarország egyetlen hiteles fajta gyűjteményét. Munkássága során 472 körte, 423 alma, 136 szilva, 27 cseresznye és 17 megyfajtát különböztetett meg. Az ő nevéhez fűződik a Jonatán első hazai ismertetése is. Őt tekintették a hazai gyümölcsnemesítés és termesztés atyának és tanítómesterének, tapasztalatait és tudását nemzetközileg is elismerték. 129 éve született Sinka István kossuthdíjas költő, a Kossuth-díjat egyébként halála után 90-ben kapta meg. 86 éve látott napvilágot Roska Tamás, Széchenyi és Bolyai díjas villamosmérnök informatikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1998 és 2006 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar alapító dékánja, fiával Roska Botond neurobiológussal közösen látórendszeri kutatásokat folytattak, melynek célja a szemprotézis kidolgozása volt. 79 éve 1947-ben született Mihály Tamás Kossuth és Liszt Ferenc díjas basszusgitáros zeneszerző, szintén a mai napon. Apukája Mihály András a Magyar Állami Operaház igazgatója volt, klasszikus zenét tanult a Zenei Konzervatórium Gordonka szakán. Játszott a Scampolo és a Nonstop együttesekben, majd 1967-ben csatlakozott az Omegához. 2006-ban az 56-os forradalom jubileumára készült 56 csepp vér című musical zenét komponálta. 52 éve született, 74-ben Wolf Kati, a gyerekkorát Szentendén töltötte, 81-ben vált ismerté, amikor elénekelte a Vuk című rajzfilm főcímdalát az eredeti Maros Gábor által előadott szerzemény nyomán. 2010-ben indult el az X-Faktor című tehetségkutató műsorban, és aztán 2011-ben ő énekelte a DTK-show karácsonyi dalát, ez az egyik legnépszerűbb karácsonyi felvétel lett. Geszti Péter ígéretének eleget téve Kati kiesése után írt egy dalt neki, melynek zenét a Rácz Gergő Rakoncai Viktor páros szerezte. A szerelem Miért múlsz hamar népszerű lett a hazai könnyűzenei körökben, és indult vele az Eurovízión is. Egy éve, 100 éves korában hunyt el a mai napon Székely Tamás villamosmérnök, aki a MÁV szignált és a lejátszásához szükséges készüléket létrehozta. A MÁV távközlési és biztosító berendezési központ főnökség rádió és készülékfejlesztési csoport vezetője volt. A MÁV jeligés pályázatára nevezett be 1972-ben. Az elképzelés az volt, hogy ne legyen túl hosszú, de túl rövid se, sem andalító, sem pedig sokkoló, és ne legyen befejezett, képzeletbeli kérdőjel kerüljön a végére. A bírálók számára telefonon át játszották be a terembe a számozott műveket, ezzel is modellezve a nem éppen hífi hangzást. Székely Tamás mindezek figyelembevételével alkotta meg az ADAHA FIS dallamsort, ismerte az 1964-ben üzembe állított Mavox hangrendszer adottságait, és a szignálhoz megépítette egy teljesen elektronikus, mozgóelemek nélküli műszaki berendezést is, a DG1-et, amely 1973. októberében szólalt meg először a keleti pályaudvaron. A pályázat megnyerésekor 8000 forintot kapott, jogdíjakat később sem. 361 éve, 1665-ben született gróf Bercsényi Miklós kuruc hadvezér, második Rákóczi Ferenc főhadparancsnoka. A dátuma keresztelés dátuma, a születés pontos napja nem ismert. Más forrás szerint a születésnapja december 6-a. És 74 éve született Szikszai Károly költő grafikus a mai napon. Ő egyébként az érettségi után 70-től grafikus, majd szabad foglalkozású volt, 81-től a Fiatal Képzőművészek stúdiójának tagja. Ma elvétve előfordul a csapadék, zápor, zivatar formájában, a hőmérséklet maximuma 19 fok körül alakul. Szeptember 26-án szombaton 10 és délután fél hat között a Magyar Nemzeti Galériában rendezik a 12. Polgár Judit Világsakk Fesztivált, amelynek középpontjában idén a kritikus gondolkodás áll. Hogy miről szól még a rendezvény, nem sokára kiderül a Budapest Update-ben.

0: FM, Budapest Update.
1: Sok mindenről olvastam a főváros kapcsán, a mai napon is ezeket mondom, amiket megtudtam. Szeptember 26-án szombaton 10 és délután 17 között a Magyar Nemzeti Galériában rendezik meg a 12. Polgár Judit Világsakk Fesztivált, amelynek középpontjában idén a kritikus gondolkodás, az illúzió és a valóság közötti különbség felismerése, valamint a mesterséges intelligencia korában egyre fontosabbá váló döntési képesség áll. A Nemzeti Galériát helyszínt a rendezvénynek. Az idei programokat a Játszunk el a gondolattal mottó fogja össze. A szervezők pedig arra szeretnék ösztönözni a látogatókat, hogy ne elégedjenek meg az első benyomással, hanem mérlegeljék az alternatívákat és döntéseik lehetséges következményeit is. Polgár Judit szerint a mesterséges intelligencia térnyerésével egyre nagyobb szerepet kapnak azok a képességek, amelyeket már gyerekkorban érdemes fejleszteni. A készen kapott információ még nem tudás, csak alapanyag és lehetőség. Rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele, mondta a világszerte ismert és elismert sakkozó. Közben szélrekord Budapesten. A Hungaromet ZRT a honlapján közölte, hogy szeptember 21-én még soha nem volt ennyire erős széldökés a fővárosban. Korahajnalban a János-hegyen óránként 92,9 km-es széldökést regisztráltak, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi szélrekord. A korábbi rekord a fővárosban ezen a napon óránként 90 km-es volt, amit szintén a János-hegyen mértek 2017-ben. Hétfőn egy gyors mozgású hidegfront vonult át az ország felett, aminek a hatására nagy területen viharossá fokozódott az északnyugatira, északira forduló szél. A Dining Guide hétfő este hirdette ki a hazai gasztronómia idei kiválóságait a Dining Guide éttermegálán. Az est legnagyobb sikere a Stand Restauranthoz kötődik, az év étterme díj mellett a Hungarian Restaurant Best of the Best címet is elnyerte, így két kiemelt elismeréssel zárta az estét. Az étterem Szulló Szabina távollétében 2025. októbere óta megváltozott szakmai felállásban működik, Szél Tamás és Benjamin Morris head chef vezetésével. Az elismerés a jelenlegi csapat munkáját és az új működésben elért eredményeket is visszaigazolja. A gálán számos szakmai külön díjat is kiosztottak. Az év ígéretes étterme elismerést a Kova Budapest, az év innovatív konyhája díjat az Alkimista kulináris műhely vehette át. Az év sévje címet Tatai Márton, a Hoppá Bisztró séfje kapta meg, míg az év ifjú séf tehetségének Berec Ádámot, a Súlyomtáj étterem séfjét választották. Az év szomeliéje Juhász Krisztián, a Borkonyha és a Textúra szomeliére lett, az év szervizembere pedig Király Zsolt lett, a Humor Bar Rász Jenő étteremben folytatott munkájáért. Az év pizzája díjat az Anyukám mondta nyerte el. Budapestre érkezik Lior Ráz, a világsikert arató izraeli sorozat a Fauda társalkotója és főszereplője. A színész október 5-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban találkozik a magyar közönséggel, az esemény bevételét pedig jótékonysági célra fordítják. A találkozó egyik aktuális témája a Fauda 5. évada is, amelyre alapvető hatással volt a 2023. október 7-i Izrael elleni terrortámadás és az azt követő háború. Az alkotók a történtek és a stábot ért személyes veszteségek miatt az évad történt ténetét is átdolgozták. Lior ráadásul maga is bekapcsolódott az október 7-e utáni eseményekbe. Alkotótársával, Avi Iszakároffal önkéntesként csatlakozott a Brothers in Arms szervezethez, és a rakétatámadásoknak kitett izraeli családok mentésében vett részt. A Fauda stábját közvetlen veszteségek is érték. A sorozat 32 éves hangmérnökét, Lior Weissmant október 7-én gyilkolták meg, Matan Mer a produkció egyik kulcsembere pedig később a gázai harcokban vesztette életét. Közben kávé útlevéllel járhatjuk végig Budapest legjobb heleit. Elindult a Café Week, egy teljes héten át a kávé a főszerep Budapesten, még szeptember 27-ig több mint 70 kávézó, pörkölő és különleges rendezvényhelyszín csatlakozik a Budapest Coffee Weekhez. Az ingyenes kávé útlevéllel pecséteket gyűjthetünk, nyereményekért játszhatunk, közben pedig új specialty kávézókat, limitált italokat és különleges programokat fedezhetünk fel. Szeptember utolsó hetében érdemes lesz a szokásos kávézón túrra is merészkedni. A Budapest Coffee Week ugyanis 2026-ban az egész fővárost behálózza. A belvárosi specialty helyek mellett budai kávézók, pékségek, pörkölők és külsőbb kerületekben működő műhelyek is bekapcsolódnak. Az esemény az több mint 70 helyszín, valamint 30-nál is több workshop, kóstoló, pörkölő látogatás és interaktív program kapcsolódik. Nem kell azonban kávészakértőnek lenni ahhoz, hogy valaki részt vegyen rajta. A programokat a kíváncsi kezdőktől a komoly specialty rajongókig mindenkinek szánják. Átadták a Színi Kritikusok díját vasárnap este Budapesten, az 5-ös 10-ben rendezett gálán. A Katona József Színház előadásainak készítői 4 díjat is átvettek. A Színházi Kritikusok CIA életműdíjjal tüntette ki Asher Tamást, Nádasdi Ádám posztumusz életműdíjat kapott. Idén 46. alkalommal adták át az elismeréseket, 11 előadás kapott elismerést egészen pontosan. A legtöbb díjat a Katona József Színház előadásai kapták. Ifjabb Vidnyánszky Attila Néma csend című előadása a legjobb rendezés és a legjobb díszlet díját nyerte el. Utóbbit Schnabel Zita díszlet és jelmeztervező kapta. Lengyel Benjamin a legjobb férfi epizód szereplő lett, míg Gergye Krisztián a Chicago koreográfiájáért külön díjban részesült. A budaörsi Latinovis Színház 2 díjat kapott. A Répa király lett a legjobb szórakoztató előadás, Benedek Mari pedig az előadás jelmezeiért vett át a legjobb jelmezért járó elismerést. A legjobb férfi főszereplő Kónyaütő Bence lett a Rinocéroszok című előadásban nyújtott alakításáért. A Gyergyó Szent Miklósi Figura Stúdió Színház és a Sepsi Szentgyörgyi Tamás Járon Színház koprodukciójában készült előadás főszereplője ezzel az előző évadban kapott epizód szereplői díja után újabb elismerésben részesült. Közben október első hétvégéig biztosít közvetlen összeköttetést a magyar főváros és a horvát tengerpart között az Adria Intercity. A járat szeptemberben és október elején módosított menetrend szerint közlekedik. A MÁV csoport tájékoztatása szerint az Adria Intercity járatai egészen október első hétvégéig szállítják az utasokat Budapest és Split között. A szezonális éjszakai vonat közlekedés rendje a nyári időszakot követően változott. Szeptemberben és október elején Budapestről minden kedden és pénteken indul a szerelvények, míg Splitből minden szerdán és vasárnap térnek vissza. A statisztikák szerint eddig több mint 8600 utast regisztráltak a Budapest és Split közötti éjszakai

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az étel dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. szeptember 24-e van, csütörtök, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. 134 km/h hajtott egy autós az Árpád hídon. Egy teljes napra lezárják a Gubacsi hidat. Hajléktalan emberek költöznek be több budapesti csomagpont előterébe. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Újabb korszerű alacsony padlós kaf villamos állt forgalomba Budapesten. A járművet az autómentes hétvégén még a kiállított villamosok között láthatta a közönség, de már utasokat is szállít a fővárosban. A 2298-as pályaszámú szerelvény a budapesti kaf flotta 42. forgalomba állított járműve. A villamos a szükséges műszaki vizsgálatok, próbafutások és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést. Az új szerelvénnyel tovább bővő Budapest alacsonypadlós, akadálymentesen használható villamos flottája. A főváros összesen 51 új KAF villamos szerez be Európai Uniós támogatással. A beruházáshoz csak nem 43 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatás kapcsolódik, amely 45 villamos finanszírozását fedezi. A fennmaradó 6 jármű beszerzését az ICO Plus programból finanszírozzák. Az új villamosok a szükséges vizsgálatok és engedélyezési eljárások befejezése után fokozatosan állnak forgalomba Budapesten. A megengedett 70 helyett 134 km/h sebességgel hajtott egy autós az Árpád hídon. A kirívó gyorshajtást a rendőrség egy kétnapos összehangolt budapesti közlekedési ellenőrzés során rögzítette. A budapesti rendőrfőkapitányság és a közlekedési felügyelet munkatársai múlt csütörtökön és pénteken Budapest több kiemelt útvonalán ellenőriztek. Az akció elsősorban az illegális gyorsulási versenyek, a jelentős sebesség túllépések és a veszélyes közlekedési manőverek kiszűrésére irányult. Az Árpád hídon csütörtökön mért 134 km/h közlekedő autóst nem állították meg, ezért az üzemben tartó később kapja meg a bírságot. Egy nappal később ugyanott egy másik sofőrt 123 km/h sebességgel mértek be. Őt már megállították, 100 000 forintos közigazgatási bírságot szabtak ki rá, és 4 büntetőpontot kapott. A kétnapos ellenőrzés során a rendőrök összesen több mint 90 gyorshajtást rögzítettek. A helyszínen 17 közigazgatási és 16 helyszíni bírságot szabtak ki, további 62 sebesség túllépést pedig megállítás nélkül dokumentáltak. Egy esetben szabálysértési feljelentést is tettek. Az ellenőrzés során más szabálytalanságokra is fény derült, intézkedtek például záróvonal átlépése miatt, elfogtak egy vezetéstől eltiltott embert, egy jogosítvány nélkül közlekedő sofőrt pedig előállítottak. A közlekedési felügyelet 2 autó forgalmi engedélyét műszaki hiányosságok és szabálytalan átalakítások miatt a helyszínen bevonta, további 5 járművet pedig szigorított műszaki vizsgálatra rendelt be. A BRFK közlése szerint a hasonló ellenőrzéseket a jövőben is folytatják Budapesten. Egy teljes napra lezárják a Gubacsi hidat szeptember 27-én vasárnap. A hídon éjfél után 1 perctől 24 órán keresztül semmilyen közúti forgalom nem haladhat át, ezért Csepel megközelítésénél jelentős kerülőre kell készülni. A lezárásra a Gubacsi híd javításának következő üteme miatt van szükség. A szakemberek visszaépítik azokat a saru elemeket, amelyeket még augusztusban emeltek ki a szerkezetből, és azóta felújítottak. A munkák jelentős része a híd alatt zajlik majd. A kivitelezés során több kötelező technológiai várakozási időt is be kell tartani, például meg kell várni a beton megfelelő kötését. Emiatt a teljes lezárás alatt olyan időszakok is lehetnek, amikor látszólag nem zajlik munka a hídon. Az autósok Cseperre, illetve a Szigetről kifelé ezen a napon csak a Kvassai hídon vagy az M0-as autóút déli szakaszán a Deák Ferenc hídon keresztül közlekedhetnek. A gyalogosok és a kerékpárosok ugyanakkor a Gubacsi vasúti hidat továbbra is használhatják a jelenlegi forgalmi rend szerint. A Gubacsi híd felújítása a tervek szerint októberben is folytatódik. A következő ütemben a dilatációs szerkezeteket cserélik ki, ami várhatóan éjszakánként félpályás útlezárásokkal jár majd. Ezek pontos időpontjairól később adnak tájékoztatást. Egy szabadnapos készenléti rendőr gyors segítségének is köszönhető, hogy időben ellátást kapott egy rosszul lett 69 éves férfi Budapesten. Szerelem Melinda rendőr törzszászlós 3 gyermekével volt egy 21. kerületi parkban, amikor észrevette, hogy a közelében egy férfi 4 kézlábra esett, nehezen lélegzett, remegett és a mellkasát szorította. A rendőrnő azonnal a férfihoz lépett, közben hívta a 112-es segélyhívót. Bemutatkozott, majd egy közeli padhoz segítette a rosszul lett férfit, folyamatosan beszélt hozzá és arra kérte, hogy próbáljon lassan, az általa diktált ütemben lélegezni. Közben kiderült, hogy a férfi 3, 9, 11 és 12 éves gyermekével volt a parkban. A gyerekek nagyon megijedtek, édesanyjuk pedig ekkor Szegeden tartózkodott. Szerelem Melinda a férfitól elkérte a nő telefonszámát, majd sikerült értesítenie őt a történtekről, mire a mentők megérkeztek, a 69 éves férfi már nyugodtabban lélegzett. A mentők átvették az ellátását, majd kórházba szállították. A rendőrnő ezután a 3 gyereket próbálta megnyugtatni, míg a 21. kerületi rendőrkapitányság járőrei meg nem érkeztek. A gyerekekről a rendőrök gondoskodtak addig, amíg az édesanyjuk értük nem ment. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi azóta elhagyhatta a kórházat. Szerelem Melinda nem először került hasonló helyzetbe, 3 évvel ezelőtt szinte ugyanazon a környéken egy 20 éves fiatalember lett rosszul, akinek leállt a légzése. A törzszászlós akkor is azonnal közbelépett, és a mentők érkezéséig sikerült stabilizálnia a fiatal állapotát. Egyre több panasz érkezik Budapesten amiatt, hogy hajléktalan emberek használják éjszakai tartózkodásra a beltéri csomagautomaták éjjel-nappal nyitva tartó helységeit. Több kerületben is jeleztek már higiéniai és biztonsági problémákat, miközben az érintett önkormányzatoknak korlátozottak a lehetőségeik, ha magántulajdonú helységről van szó. A 7. kerületi Rózsa utcában például egy önkormányzati tulajdonú üzlethelyiséget még 2024-ben adtak bérbe egy csomagautomatát üzemeltető vállalkozásnak. A cég többször is jelezte, hogy illetéktelenek rendszeresen bejutnak, és hosszabb időre elfoglalják a helységet. Több biztonsági intézkedéssel is próbálkoztak, tartós megoldást azonban nem sikerült találni, ezért a vállalkozás végül úgy döntött, hogy visszaadja az ingatlant. Erzsébetváros közlése szerint a rendészeti járőrök rendszeresen ellenőrzik a környéket, magánterületen azonban csak korlátozottan intézkedhetnek. A probléma kezelésében ezért a rendőrséggel, a hajléktalan ellátás szereplőivel és az utcai szociális szolgálatokkal is együttműködnek. Hasonló gondokról számoltak be a 8. és a 13. kerületben is. A Fiumei úti csomagpont miatt Józsefváros célzott ellenőrzést rendelt el, ugyanakkor jelezte, hogy egy magáncég által üzemeltetett helység rendjének fenntartásáért elsősorban az üzemeltető felel. A 13. kerületben szintén érkeztek már lakossági jelzések, ezeket az önkormányzat továbbítja az érintett vállalkozásoknak. A futárcégek szerint a helységek védelmében a bérbeadóknak és az üzemeltetőknek is van feladatuk. A GLS közlése szerint beltéri automatáinál kamerás megfigyelést alkalmaznak, és alapkövetelménynek tekintik a belétetőrendszert, például azt, hogy éjszaka csak SMS kóddal lehessen bejutni. Egyes helyszíneken élő erős őrzést is alkalmaznak. Ha egy csomagpont az ott tartózkodók miatt nem használható, a vállalat az üzemeltető bevonásával takarítást kérhet, ellenőrizheti a beléptetést, illetve szükség esetén a hatóságokat is értesítheti. Józsefváros szerint ugyanakkor a jelenség túlmutat az egyes kerületeken, és hosszabb távon szélesebb körű szociális együttműködésre van szükség a kezeléséhez. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kármán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulhasson, mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos, ma már nem létező Kármán utca, egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkolóautók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttól befelé a Városliget irányába. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz végén, nyár elején le is zajlottak a munkálatok, majd júniusban egy jazzfesztivállal nyitották meg az új közösségi miniteret. A Kármán minipark csendes, nyugodt kis sziget, pedig nagyon közel esik mindenhez, ami hangos. Lásd a Podmanicki utcán túl a körútat, illetve a nyugati pályaudvart és környékét. De mivel magas házak fogják közre, viszonylag rejtve van a szemek és a nagyobb zaj elől, írja Világ Budapest. A Kármán minipark akár a parktervezés iskola példája is lehetne, mert a viszonylag kis területet úgy tudták berendezni, hogy eszükben sem jut róla a zsúfoltság. Jutott hely kényelmesen a zöld felületeknek, a pihenőpadoknak és a gyerekrésznek is. A Szobi utca és a Podmanicki utca felől közelíthető meg, mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a Cirque du Soleil. A társulat egy korábban már nagy sikerrel bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az OVO egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik el majd Budapesten az MVM Domot jövő március 11 és 14 között. Az OVO megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest Század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest Száz biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépés az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A séták nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulhasson. A Kék 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút rendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett Bacardi szállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirtettebb a Westendházban lévő szálloda, a Hotel Westend lett. A Garnis szállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a Westendház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kupleráiként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A Westendház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a Westendház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagy körút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a föld eltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba. Ősszel mindenképpen érdemes kimozdulni, hiszen az őszi természet mesés színekben pompázik, már nem annyira izzadósak a kaptatók, hűvösebbek a reggelek, de ilyenkor sem árt figyelni a hidratáltságra, illetve hogy kellő mennyiségű vizet vigyünk magunkkal az útra. Most olyan kedvenc célpontokat ajánlunk, amelyek nem túl nehezek, gyerekekkel is könnyen teljesíthetők, mégis kalandosak és sokfélék, mindezekről a Világ Budapesten olvastam. Ilyen például a Bölcsőhegy Lajos forrás kilátó és egy kis kaptató. A Lajos forrásnál található kiinduló pontot autóval is könnyen elérhetjük, Budapestről mindössze 25 km távolságra van, és a Dömörkapu elágazástól egy nem túl jó minőségű aszfaltúton közelítetjük meg. A forrás mögül induló ösvény felé vesszük az irányt, ahol nem túl hosszú, de elég kaptatós úton a háromszögjelzést követve érkezünk meg a túra első pontjához. A Bölcső egyik kilátó nem tartozik a túl magas kilátók közé, mindössze néhány lépcsőn kell felmennünk, mégis mesés körpanoráma tárul elénk, amely igazán kárpótol az eddig csak felfelé haladó útvonal miatt. A kilátóból lefelé ereszkedve követjük a hol sziklás, hol kidőlt fákkal szegélyezett útvonalat, amíg vissza nem érünk a kiinduló ponthoz. Egy rövid túra, amely egy délelőttbe is bőven belefér, viszont a Lajos forrástól akár a Kőhegyi turistaház irányába vagy gyalogosan Dömörkapu felé is bővíthetjük a kirándulást. Ez utóbbinál mindenképpen figyeljünk arra, hogy egy katonai lőtér mellett halad az útvonal. A következő állomásunk a Katalin puszta. A családosok egyik kedvenc célpontja a Naszály lábánál Szendely határában lévő Katalin pusztai kirándulópont, amely bő 50 perc alatt elérhető Budapestről, és ahonnan több tanösvény is indul. Az egyik kedvenc a gyadai ösvény, amely változatos tájakon pallós ösvényeken halad, sőt még egy függőhíd is van útközben. A 6-os kilométeres körtúrán a zöld T, vagyis tanösvényjelzést kell követnünk végig, útunk pedig erdőkön, mezőkön, sőt a mocsaras részeknél pallón halad. Az óriások rétjén megpihentünk, majd a hegyoldalban felkapaszkodva érjük el a leglátványosabb részét a túránknak, a függőhidat. Innen folytathatjuk tovább az utat a tanösvényen, ezúttal többnyire már lefelé haladva, de akik szívesen mennének még felfelé, egészen a Naszály tetejére, az országos kék túra jelzést kövessék. Az útvonal tervezőbe a Fáy Présházat megjelölve érünk a tanösvény legelejéhez, ez már a következő állomás, ahonnan csak a kék lepke jelzést kell követnünk a Somlyón felkapaszkodva, majd leereszkedve. A legtöbb lepkét nyilván a melegebb időszakokban láthatjuk, de még ősz végén, napsütéses napokon is találkozhatunk velük. A körtúra mindössze 3,5 kilométeren keresztül kanyarog, a többi ösvényhez hasonlóan itt is igen változatos a növény és az állatvilág. A Somlyót nem is neveznénk hegynek, inkább domb, ahova elég gyorsan fel lehet kapaszkodni kisebb fáradtság nélkül, így gyerekekkel is ajánljuk. A túra kilátópontjáról érdemes körbetekinteni, és egy tábla segít abban is, hogy a környező hegyeket beazonosítsuk. Innen már csak lefelé vezet az út, de főként tölgyerdős részekkel és sziklás tájakkal találkozunk. Nagyon szeretjük az út mentén található 200 éves molyhos tölgyfát is, amely olyan, mint egy meséből lépett volna elő. Az útról letérni sehol sem szabad, és korlátok is védik a ritka növényfajokat a kirándulóktól. A Présházhoz visszatérve már egy kicsit sem csodálkozunk azon, hogy Vörösmarty Mihály miért szerette ennyire ezt a környéket, és miért időzött ilyen sokat itt a Présházban. A végére pedig jön a Jági tanúsvény a Budapestről könnyen és gyorsan megközelíthető Piliszentivánról, pontosabban a sportpályák és a Villa Negra büfé mellől induló túra. A zöld hárslevél jelzést követve egy régi bányán, egy mára sajnos már kiszáradt tó mellett, hatalmas mezőkön, vagy éppen hatalmas fák között vezet az utunk, sőt egy 2000 éves település nyomait is felfedezhetjük, és egy vadkapun is átmászhatunk.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: A Bulvárd és Brezsnyev Galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét Galériában, írja a Virág Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es évekbe repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev Galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktor Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője. Vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktor Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény dr. Jane Goodall etológus természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Változékony időre számíthatunk, a NATO kidolgozta a válaszlépéseket az orosz hibrid fenyegetésekre. Megnyílt a World Press fotókiállítás a Biodomban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. A NATO kidolgozta az összes lehetséges válaszlépést az orosz hibrid fenyegetések kezelésére. A NATO főtitkár azt mondta, a válaszlépéseket alkalmazni is fogják szükség esetén, hogy az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is erős maradhasson. Mark Rutte szerint a NATO felkészült arra, hogy Oroszország a kibertérben és más területeken is fokozza a tevékenységeit. Ezért arra biztatta a világ országait, hogy nyújtsanak még több támogatást Ukrajna számára. A CNN, a Politico és az MS Now munkatársait visszaengedték a washingtoni Fehérházba. Egy bírósági végzés blokkolta Donald Trump rendeletét, amivel kitiltotta az elnöki hivatalból a sajtóorgánumokat. A Fehérház biztonsági emberei még visszafordították egy darabig az újságírókat. A szerkesztőségek újabb bírósági beadványára sürgősségi meghallgatást rendelt el a bíró, majd úgy érvelt, hogy az elnöki rendelet nincs összhangban az alkotmánnyal, és vissza kell adnia a médiamunkások belépési engedélyét. Megnyílt a World Press fotókiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A World Press fotó mellett idén is láthatók kísérő kiállítások. A Fel is út, Le is út című anyag a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be. A Sortűz 1956 című válogatás pedig Bojár Sándor, az MTI egykori fotóriportere képeivel emlékezik a 70 évvel ezelőtti forradalomra. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszlávvárosban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekülteket támogató központhoz. Pénteken többnyire felhős lesz az ég, futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: látok, amit csak most bánok, hogy sosem mondtam
1: el. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A sétának nagyon-nagyon sok előnye van, ezt mindannyian tudjuk, hiszen nagyon sokat hallunk erről, legalább annyit, mint amennyit a vízfogyasztás, a megfelelő mennyiségű vízfogyasztás fontosságáról. Na de a rendszeres sétának van egy meglepő előnye is, ugyanis készült egy tanulmány, ami szerint már egy kevés testedzés, így például az intenzív rendszeres séta is csökkentheti a depresszió kockázatát. Azoknál a felnőtteknél ugyanis, akik heti 1,5 órát élénk tempóban sétálnak, tehát ezt gyakorlatilag egy élénk sétának megfelelő fizikai mozgás, 18%-kal alacsonyabb a depresszió kialakulásának a kockázata ahhozokhoz képest, mint akik egyáltalán nem aktívak, tehát akik csak ülnek, vagy otthon, vagy a kocsiban, vagy a munkahelyükön. Ezt állapította meg a JAMA Pszichiátri folyóiratban közzétett úgynevezett meta-analízis. A szerzők 15 korábbi tanulmány elemzésével összesen több mint 190 ezer ember adatait vizsgálták meg, és az eredmények szerint 2,5 óra intenzív sétával már 25%-kal csökkenthető a depresszió kockázata. A testedzés előnyei nyilván akkor mutatkoztak meg a legjobban ebben a bizonyos vizsgált csoportban, amikor a résztvevők a teljes passzivitással szakítva iktattak be rendszeres testmozgást a mindennapokba. Egyébként teszem hozzá, hogy ezért is érdemes örökbe fogadni egy kutyust, hogy tudjunk vele sétálni. Elképesztő örömteli érzés különben ilyen társaságban sétálni 1-2 óra, meg se kottyan észre se vesszük. Ami pedig a séta mennyiségét illeti, arra is fény derült, hogy az egészségügyi ajánlások megfogalmazott szint feletti testmozgás már nem jár további előnyökkel. A szerzők szerint az eredményeik az életmóddal kapcsolatos ajánlásokat megfogalmazó egészségügyi szakemberek számára is fontosak lehetnek. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy már heti háromszori séta is jobb mentális egészséget biztosít az embernek, mint ha egyáltalán nem mozognának. Adam Csekrad, a Yale Egyetem professzora, egy hasonló 2018-ban megjelent tanulmány szerzője volt, aki ezt mondta, tehát heti háromszori séta. Szintén már egy jobb mentális állapotot, egészséget biztosít az embernek. 2020-ban tettek közé egy másik tanulmányt, ami pedig azt emelte ki, hogy még a könnyű testmozgás is segít megvédeni a gyerekeket a depresszió kialakulásától. A napi 60 percnyi egyszerű edzés 12 éves korban átlagosan mintegy 10%-kal csökkenti a depresszió kockázatát. Az érintettek 18 éves korára. Ezen a téren a futás, a kerékpározás és a gyaloglás pont ugyanolyan hasznos, mint akár a házi munka, a festés vagy a hangszeren való játék. Nagyon érdekes dolog az, hogy mennyi mindenben tud segíteni az embernek a séta, és természetesen azért itt is vannak fokozatok, tehát egészségesebb is tud lenni a séta. Tehát vannak fokozatok a séta egészségességét illetően, és nyilván itt szakértői tanácsokról van szó. A séta önmagában már lelki, mentális és fizikai egészségünket javítja, nagyon jótékony hatással van rá, de vajon hogyan tudjuk kihozni a maximumot ebből az igazán egyszerű mozgásformában, amit bárhol, bárki, bármikor végezhet. A szakértők azt mondják, hogy menjünk víz közelébe, ha tehetjük, tehát akár mentális, akár érzelmi, akár fizikai jólétről beszélünk. Minden szakértő azt mondja, hogy mindegyikre nagyon jótékony hatást gyakorol a séta, ha odafigyelünk néhány dologra. Másik tanulmány szerint például a vízes esések, folyóvizek, tavak közelében tett séták után látványosan csökken a szorongás, javul a tüdőkapacitás és jelentős mértékben nő a szervezetünkben az egyes antitestek szintje. A Streets szerint hasonló hatást ér el az ember akkor, ha szökőkutak közelében sétál. Aztán ami fontos még a sétával kapcsolatban, hogy érdemes sétával indítani vagy zárni a napot. Például azok, akik rosszul alszanak, a szakember szerint nagyon jót tesz nekik, hogyha reggel az ébredést követően egy órán belül megtesznek legalább egy 10 perces sétát kint, akár a kertben körbe-körbe, bárhol jó, vagy egy késő délutáni esti séta is tud segíteni abban, hogy kellőképpen ellazuljunk elalvás előtt. Azért, hogyha megnézitek a nagymamáink, dédieink korosztályát, aki még olyan állapotban, ők mindig sétálnak este. Délelőtt is sétálnak egyet, reggeli után, és este még nyugovoratérés előtt is sétálnak. Én felsőgödön sokat láttam így sétálni idős embereket a vízparton, a gáton, a töltésen. Aztán, amit még javasolnak a vízpart mellett, hogy érdemes célba venni az erdőket, mert ahhoz, hogy csökkenteni tudjuk a stressz szintet, és nyugodtan tudjunk aludni, a legjobb például, hogyha egy erdőben sétálunk, egy tanulmány azt is megállapította, hogy különösen a fenyőerdőben tett séta tud nagyon jó hatással lenni az alvásunkhoz, konkrétan hasonlít a hatás az altatóihoz. Úgyhogy érdemes figyelni a környezet ismétlődő mintáira, és érdemes otthon hagyni, és ezt nagyon ajánlja mindenki, a telefonunk. magunkat. A környezetre figyeljünk, a légzésünkre figyeljünk, a gondolatainkra figyeljünk, vagy a kutyánkra figyeljünk, de semmiképpen se vigyünk magunkkal a telefont lehetőség szerint, vagy ha viszünk a biztonság kedvéért, akkor vegyük le róla a netelérést, ne nyomkodjuk a telefont, csak azért legyen nálunk, hogy a biztonság kedvéért nálunk lehessen valami, ami kapaszkodó lehet, ha eltévednénk, vagy hogyha telefont várunk, vagy hogyha esetleg félünk, mert egy kicsit távolabb megyünk, és egy szokatlan helyen sétálunk, hogyha valaki így érzi magát biztonságban, de nem nyomkodunk, nem fotózunk, nem social médiázunk, hanem csak úgy vagyunk, a telefon pedig a zsebünkben.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Béla-agytengely egyensúlyáról, annak létezéséről, működéséről és az elképesztő fontosságáról már sokat beszéltünk a Manna délelőttben, de itt van egy másik megközelítés, méghozzá a bélbaktériumokon keresztül, mert érdemes tudni azt is, hogy a bélbaktériumok az agyunkat is irányítják. Egy lenyűgöző felfedezés született, ugye ezt már mindannyian tudjuk, hogy a bélrendszerünkben élő baktériumok, gombák és egyéb mikroorganizmusok gondozása segíthet a jobb gondolkodásban, sőt új módszereket kínálhat a mentális egészségi állapotok kezelésére. A bélrendszerben lévő baktériumok nyüzsgő és virágzó idegen kolóniát alkotnak, ahogyan ezt írja a BN is. Tulajdonképpen trillió és több ezer különböző fajt foglal magába, és ezek a mikroorganizmusok közül nagyon sokan, köztük a baktériumok, az archaeák és az eukariák például már jóval azelőtt itt voltak, hogy az emberek kifejlődtek volna. Tehát a mikrobiális légiókat együttesen mikrobióta néven ismerik, és a jól bevált szerepet ők játsszák a testi egészségünk megőrzésében, az emésztéstől és az anyagcserétől az immunitásig. Olyan létfontosságú vegyületeket is termelnek, amelyeket az emberi szervezet önmagában nem képes előállítani. Az elmúlt néhány évtizedben pedig sorra győződtek meg a kutatók arról, hogy ezek az ellentmondásos bizonyítékok, amiket elkezdtek feltárni, mind azt sugallják, hogy a bél mikrobióta nem csupán az agyunk kiváló működését segíti elő azáltal, hogy segít felszabadítani a számára szükséges tápanyagokat a táplálékunkból, de képes segíteni a gondolataink és a viselkedésünk formálásában is. A kutatások eredményei még azt is elősegíthetik, hogy megértsük az agyunk működését, és új kezelésekhez vezethetnek számos mentális egészségi állapotra vonatkozóan, például a depressziótól és a szorongástól a skizofréniáig. Bár a kép, a teljes kép még mindig nagyon távol áll a teljes valóságtól, de a COVID-19 járvány, világjárvány nyomán, amely a világ számos részén káros hatással volt az emberek mentális egészségére hosszú távon, ennek a rejtvénynek a feltárása most fontosabb lett, mint valaha. Rengeteg kérdés van az agy és a bélben lévő baktériumok kapcsolatáról. Az orvostudományban hajlamosak vagyunk a testet részekre osztani, így mondja a szakember. Tehát, amikor az aggyal kapcsolatos problémákról beszélünk, akkor hajlamosak vagyunk a nyaktól felfelé gondolkodni. De evolúciósan keretbe kell foglalni a dolgokat, fontos emlékezni arra, hogy a mikrobák már az emberek létezése előtt is itt voltak, tehát ezekkel a barátokkal mi együtt fejlődtünk. Soha nem létezett az agy a mikrobáktól érkező jelek nélkül. És adódik persze a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha ezek a jelek valóban nagyon fontosak annak a meghatározásában, hogy hogyan érezzük magunkat, hogyan viselkedünk, hogyan cselekszünk, és tudnánk-e terápiásan modulálni ezeket a mikrobákat a gondolkodás, a viselkedés és az agy egészségének a javítása érdekében. A mikrobák szerepe rendkívül sokrétű. Ilen Xiao, az integratív biológia és fiziológia docense, az egyik vezető kutató ebben a témában, ezen a területen, a UCLA laboratóriumában, és ott feltárta, hogy milyen szerepet játszhatnak ezek a mikroorganizmusok a magzati agy fejlődésétől a megismeréséig és a neurológiai állapotokig, mint például az epilepszia vagy a depresszió, és azt is megvizsgálta, hogy ezek a mikrobák hogyan befolyásolhatják az agyunkat és a gondolkodásunkat. Úgy fogalmazott, azt találtuk, hogy a bélmikrobák szabályozhatják a neuronok korai fejlődését olyan módon, ami tartós hatást gyakorol az agyi áramkörre és a viselkedésre. Tapasztaljuk például, hogy rövidebb időn belül a bélmikrobák szabályozhatják a biokémiai anyagok, például a szerotonin termelését, ugye a boldogság hormonét, amelyek aztán aktívan stimulálják az idegsejtek tevékenységét. Valójában a kutatások azt sugallják, hogy a mikrobáink számos úton kommunikálhatnak az agyunkkal, az immunitástól egészen a biokémiai anyagokig. Egy másik jelölt a vágószideg, amely szupergyors, úgynevezett, hát fogalmazunk úgy, hogy internet kapcsolatként működik az agyunk és a belső szerveink között, köztük a bél között. A Lactobacillus rhamnosus JB1 baktérium például úgy tűnik, hogy javítja a szorongó és depressziós egerek hangulatát. Ez a jótékony hatás azonban megszűnik, hogyha ez a vágószideg, a mentén haladó jelek blokkolva vannak, ami arra utal, hogy a baktériumok kommunikációs útvonalként használhatják ezt az idegpályát. Tehát, ha leegyszerűsítünk mindent, akkor megint csak arról van szó, hogy a bélrendszerünk, teljes bélrendszerünk egészsége nagyban befolyásolja a mentális állapotunkat és a mentális egészségünket. Úgyhogy erre mindenképpen érdemes odafigyelni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét megkönnyítő és meghatározó találmányok sorát bővítjük ma a konzervdobozzal. Az angolokkal egykor jelentős mértékben versengő franciák élelmezési gondjaik enyhítésére találták ki. Paradox módon mégis a szigetországiak csináltak belőle jó üzletet, és ez most a konzervdoboz története. Amikor kinyitottuk az edényeket és megkóstoltuk ugye a bennük lévő 18 féle különböző tartósított élelmiszert, kiderült, hogy mindegyik megőrizte eredeti frissességét, és a tengeri út során a legkevésbé sem romlottak meg. Így lelkesedett a saját leleményén és leleményességén Nicolas Appert, francia szakács és cukrász mester, amikor 4 hónap és 10 nap hajóút után gal tengerészek jelenlétében kibontották az általa korábban gondosan lezárt üvegeket. Ugye tulajdonképpen az, hogy a szigetországiak csináltak jó üzletet, ebből így csumázható a 200 éve, most már 220 évvel ezelőtti napóleoni háborúk idején kitalált konzerv megszületésének és hányattatásának sztoria, de akkor nézzük tovább, valamikor a 19. század első évtizedében zajlott le ez az ipartörténeti pillanat, egy legalább másfél évtizedes próbálkozás sorozat végére pontot téve, mert hogy ez idő alatt Appert mesternek máig senki által nem vitatottan elsőként sikerült szinte bármilyen élelmiszert eredeti formáját lényegében teljesen megőrizve, vagy hát azt megközelítő állapotban tartósítani. Az utókori értékelők szája ízét talán azt ronthatja valamelyest, hogy mind a mai napig lehetetlen megállapítani, hogy pontosan mikor jutott el a francia konyhai innovátor az emberiség számára oly hasznosnak bizonyuló ötlethez. Az ezzel foglalkozó források legalábbis 1780 és 1810 között majdnem egy tucatnyi időpontot említenek. Annyi biztos, hogy vendégfogadós szülők fiaként született meg 1749-ben a kis Nicolas, és már kora gyerekkorában a konyhagőzben érdeklődött és érlelődött maga a feladat, meg az ő tudása is, és utóbb aztán az országot járva még pezsgő palackozóban, sőt sörfőző műhelyben is tökéletesítette a kis technológiai alapismereteit, és folyamatosan égett a tudásvágy benne az élelmiszerekkel kapcsolatban. 1782-ben aztán letelepedett Párizsban, megnyitotta a cukrász üzletét, és a születésének a 250. évfordulója alkalmából Franciaországban rendeztek ünnepség sorozatokat, és abban annak idején kiadtak egy összefoglalót is, amiből úgy tudjuk, hogy a döntő gondolat valamikor 1789 és 1795 között születhetett meg. Minden esetre a forradalmi terror időszakában elszenvedett több hónapos börtönmagányban, mert hogy abban is része volt szegénynek. Nyilván jutott ideje az étkezési kérdéseken fantáziálgatni és elmélkedni, aztán a gyakorlati tapasztalatokra épülő ötlet lényege pedig az volt, hogy, idézem, szorosan ledugaszolt vastagfalú üvegpalackokba raktam különféle élelmiszereket hosszabb, rövidebb ideig forrásban lévő vízfürdőben tartva. Egyébként ezt már Farkas József egyetemi tanára hőkezeléses élelmiszer tartósítás múltja és jelene című már 96-ban sokkal később kiadott tanulmányában idézte Appertet, mert hogy Appert ugyanis különösebb tudományos bizonyíték hiányában még csak feltételezhette, hogy a hevítés tönkreteszi, vagy megváltoztatja az úgynevezett romlást okozó fermenteket, vagyis enzimeket, vagyis meggátolja az erjedést, ugye? Mert egyébként a fermentálás az egy nagyon egészséges dolog, és egy nagyon jó folyamat, amiben részt vehetnek az élelmiszerek, nagyon egészséges is. No, ami érdekes még, hogy tulajdonképpen empirikus módon, azaz tapasztalati úton a korabeli uralkodó tudományos közvélekedéssel szemben megsejtette azt, amit honfitársa Louis Pasteur csak az 1860-as évek elején tudott bebizonyítani, hogy tudnélik a romlást mikroorganizmusok okozzák, amelyek ő hatására elpusztulnak, az edény lezárása pedig megakadályozza, hogy újabb mikrobás szennyeződés kerüljön be magába, a kis tégelybe, üvegbe, edénybe, konzervbe. Az ötlet megszületése, amennyiben az valóban az 1790-es évek első felében történt, és a kész konzervek rendszeres fogyasztása között még meglehetősen hosszú idő telt el, Appert kísérleteinek viszont igen nagy lökést adhatott a francia belügyminisztérium 1795-ös pályázata, mert hogy ott 12.000 frankot ígértek annak, aki megoldja a fél Európával hadakozó gal hadsereg élelmiszer ellátási problémáit. A francia élelmezési gondok igencsak égetőek lehettek, mivel egyes

0: Adatok szerint a francia katonák akkoriban az éhezéssel és a C-vitamin hiánya miatt kialakult skorbuttal vívott harcban jobban hullottak, mint az ellenség golyóitól, úgyhogy a lelkes appermester 1802 őszére oly mértékben tökéletesítette eljárását, hogy érdemesnek látta a Párizshoz közeli messzibe költözni, ahol kisebb üzemet nyitott a termékei előállítására és forgalmazására. Gyakorlatilag innentől datálódik és létezik a konzervétel.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hányszor fordul elő velünk, hogy valamit gyorsan akarunk mondani, és mondjuk is, hogy jaj, a fenébe, hát itt van a nyelvem, hegyén gyorsan akartam mondani, és nem jut eszembe. És csak gondolkodunk, és minél erőteljesebben akarjuk azt a fránya szót előhívni. Szóval miért hagy cserben az agyunk bennünket? Nagyon sokszor szokott ilyen lenni, csak nem jut eszembe, de tudom, hogy B betűvel kezdődik. Hogy is van? Ez a letologika jelensége, csak hogy legyen még egy újabb szó a szótárban, ami nehezen jut majd eszünkbe, hogy írja Szabó Jennifer a Díványon. Igaz, hogy amikor úgy érezzük, hogy egy szó ott ül a nyelvünk hegyén, és csak hajszálak választanak el tőle, hogy kimondjuk, főleg a hétköznapi szavakra jellemző ez, úgyhogy így most már megbocsáthatunk magunknak, mert fogjuk tudni, hogy tulajdonképpen mi is ez. A jelenségben az a becsapós, hogy azt gondoljuk, hogy mindjárt kimondjuk, itt van, de nem jön. Nem jön elő. És a helyzet általában vagy úgy oldódik meg, hogy az activity-ben például, ugye, vagy ahhoz hasonlóan körbeadjuk a feladványt, és valaki másnak eszébe jut, vagy egyszer csak, amikor már egyáltalán nem gondolkodunk rajta, nem foglalkozunk vele, akkor beugrik sokkal-sokkal később, egy olyan helyzetben, amikor már tökre nem érdekes az egész, és olyankor gyorsan felhívjuk az életet, figyelj, eszembe jutott, hogy mi az. Hogy ennyire tudja dolgoztatni az ember agyát egy ilyen. A nehezen megmagyarázható jelenségekben pedig az a jó, és akkor itt mondjuk a félrenyelt szavakról is beszélhetünk, hogy biztosan van a világon egy olyan kíváncsi kutató, akinek az lett a célja, hogy ezt a magyarázatot, vagy erre megtalálja a magyarázatot. Ilyen a letologika is, amiről számos érdekesség napvilágot látott már. Megnyugodhatunk, mert a jelenség univerzális, mindenkivel megtörténik, és mindenkivel meg is fog még történni jó párszor életében. A világ minden tájáról kérdeztek embereket, és a 90% beszámolt arról, hogy olykor ott van a nyelvük hegyén a szó, de az ott is ragad, és nem tudja kimondani, mert nem jut eszébe. Meglehetősen gyakran előfordul, és a gyakoriság egyébként az életkorral csak növekszik. A fiataloknál a felmérés szerint főleg heti egyszer, idősebb korban pedig már inkább napi egyszer átéljük ezt az úgynevezett szófosztottságot. Gyakori az is, hogy emlékszünk részinformációkra, hogy milyen betűvel kezdődik az adott szó, hány szótagos, mivel végződik, mire rímel, milyen a ritmusa, milyen magánhangzók vannak benne, de van olyan is, hogy még azt is eltévesztjük, azt mondjuk, B-vel kezdődik, és nem B-vel kezdődik, csak van benne egy hangsúlyos B betű. A tulajdonnevekre például egyébként nehezebben emlékszünk. A színészek neveit kitalálni így aztán még nehezebb kihívás, főleg, hogyha egy olyan vitába keveredünk, hogy ez XY nem, ő biztos, hogy nem az. Megy a vita, és közben nem jut eszünkbe az illetőnek a neve, vagy rá tudjunk keresni a Google-in. Miért nem tudjuk vajon a nyelvünk hegyéről kimondani a szót? Hát a gondolataink szavakba öntése egy sokkal komplexebb folyamat, mint az ember azt gondolná. Azért is tartjuk egyébként természetesnek, mert tudattalanul és többnyire erőfeszítés nélkül történik. Az agyunk ebben a folyamatban az elvont gondolatokat szavakba kezdi önteni, aztán ezeket a szavakat hangokhoz kapcsolja, és amikor a nyelvünk hegyén ragad a szó, ez a bonyolult folyamat elakad. A jelenség nagyobb valószínűséggel fordul elő akkor, hogyha fáradtak vagyunk, hogyha nem tud rendesen működni az agyunk, de az is befolyásolhatja például, hogy az adott információt mennyire jól tárolta el, vagy kódolta az agyunk, vagy milyen zavaró emlék interferál vele. A frusztráció például abból fakad, hogy az ember tudja, hogy ismerjük az információt, a nevet, tudjuk, hogy ki az, ismerjük azt az információt, foglalkoztunk már vele korábban, és mégis képtelenek vagyunk hozzájutni az adott pillanatban. Nem éri meg ilyenkor állítólag a tudósok szerint a Google-höz fordulni, mert inkább árt, mint használ, és inkább azt erősíti, hogy az adott szót újra elfelejtsük, hogyha rákeresünk. Most nem a Google, bármilyen keresőm, és a hibák megerősítik egymást, úgyhogy egészen valószínű, hogy aztán a következő hasonló helyzetben szintén nem fog eszünkbe jutni a keresett színész neve, vagy pedig az a szó, ami a nyelvünk hegyén ül. Több kutató szerint ez a jelenség arra sarkal minket, hogy egy információ jobban bevésődjön a memóriánkba, tehát ehhez mélyebb megértés szükséges. Érdekes dolgok ezek, nyilván igazából az ember ilyenkor keresi, hogy mi az, ami segíteni tud a szó megtalálásában. Igazából könnyű válasz erre a kérdésre nincsen, mert a jelenség szinte elkerülhetetlen. A korábban nehezen előhívható szavak később mégis sikeresen kimondhatók tudnak lenni akkor, hogyha már nem foglalkozunk velük, és ennek pedig az a titka, hogy magunktól jöjjünk rá a válaszra. Ebben sokszor segítségünkre lehetnek a körülöttünk lévők, vagy pedig az, hogy mihez kötődik az a dolog. Hol voltunk, mit csináltunk, milyen illatokat éreztünk, milyen színeket láttunk, milyen évszakot, kivel voltunk együtt, amikor ez az esemény történt, amikor ezt az illetőt láttuk, vagy amilyen esemény kötődik ahhoz a szóhoz. Talán így tudom ezt jellemezni. Mármint, hogy hogyan tudjuk megsegíteni magunkat egy ilyen helyzetben.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A tánc varázslat, a tánc segítség, a tánc egészség, a tánc táplálék, és még számos jelzőt tudnék használni. Csatolva mondjuk hozzá azt a kedves legendát, amikor elmegy egy tudóhoz egy ember, hogy ez a baja, az a baja, amaz a baja, és azt kérdezi tőle a tudó, hogy mikor táncoltál utoljára. Hogy miért ilyen nagy varázslat a tánc, arról beszélgetek mai vendégemmel, Brezina Kingával, aki nemzetközi NIA tréner és tanár, és hogy mi a kettő között a különbség, arról is beszélni fogunk. Szia Kinga, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra.
1: Kezdjük akkor először azzal, hogy mi a különbség a tréner és a tanár között, aztán folytatjuk azzal, hogy mi is a NIA, és hogy miért fontos a tánc, mi mindenben segít.
2: Ez lesz a leggyorsabb válaszom, a NIA tréner képzi a tanárokat.
1: Oké. Okay.
2: Tehát én magam NIA tanár vagyok, hát lassan 17 éve, NIA tréner, tehát aki képzi a tanárokat, az pedig 3 éve. Ez a különbség alapvetően a kettő között.
1: Mennyiben van különbség a között, amikor átadod a tudást, és amikor használod a tudást, és amikor megszerezted? Másképp éled meg ezt?
2: Na jó, most megfogtál itt rögtön az elején. Ugye nekem ez egy... Nekem a 24 órám az erről szól, vagy ebből áll. Vagy hát leginkább úgy élem már az életem, főleg az elmúlt, most nem is tudom hirtelen, hogy hány évet mondjak, tehát nyilván az első 2 év az még egy ilyen átmenet volt, de hogy azóta a személyes gyakorlásom, meg az óratartás, meg a tréningek tartása az annyira szerves része az életemnek, hogy nem tudok igazából különbséget tenni. Na az a kérdés, hogy melyiket élvezem a legjobban, akkor itt sem tudok különbséget tenni, de azt tudom, hogyha én adom át, tehát hogyha tanítok, akkor abban 100%-ig benne vagyok, hogyha én megyek el valakinek az órájára, amire egyébként mindig nagy szükségem van, akkor ott azért kicsit ilyen fegyelmezetlen módon kibe tudok ugrálni az élményből, meg vissza a fejembe, de igazából egyiket sem szeretem jobban a másiknál, de tanítani ezt a mozgásformát, ezt valami egészen mély szenvedélye. Úgyhogy azt hiszem, ez most már így is marad a következő 50 évben.
1: Mi is az a NIA? Milyen tánc ez? Illetve mit jelent maga a szó? Honnan származik?
2: Ez egy több mint 40 éve létező mozgásforma, és ha nagyon szakmai akarok lenni, akkor mondhatom, hogy ez egy rövidítés, vagy egy betűszó, a neuromuszkuláris integratív akciónak az első 3 betűjét olvassuk össze NIA-nak. Az Egyesült Államokban jött létre, hát most már lassan 45 éve, de jobban szeretek úgy gondolni rá, mint egy ilyen mozgásművészeti, bárki számára végezhető mozgásművészeti formára, vagy módszerre, amit mindenki saját testére tud alakítani. Tehát nem fellépésekre készülünk meg bemutatókra, hanem egy gyógyító mozgásművészeti mezítlábas mozgásforma 52 mozdulatból tevődik össze, amit mindenki úgy hajt végre, hogy ez neki jó lesen.
1: Tehát gyakorlatilag ezt az 52 mozgásformát variáljátok úgy ezeken az alkalmakon, amikor táncoltok,
2: igen,
1: hogy kinek, hogyan és mi esik jól. Jellemző-e az, hogy mondjuk tükrözheti-e az 52 mozdulatnak a felhasználási módja, ritmusa, egymás utánisága az én idegrendszeri állapotomat?
2: Abszolút. Minden mozdulatnak megvan a maga jelentése. Úgy képzeld ezt el, vagy úgy képzeljétek ezt el, hogy ezek a mozdulatok olyanok, mint az ABC-nek a betűi. Tehát ugye az én szándékom tanárként, hogy mit akarok aznap írni. Tőmondatokat, összetett mondatokat, egy epigrammát, szeretnék egy novellát, vagy nekifutunk az Iliásznak, és akkor elérünk rá a végére, meg hogy az ki milyen tempóban olvassa, vagy utána tudja bedolgozni saját magába. De minden mozdulatnak megvan a maga jelentése és jelentősége, és minden mozdulatnak hatása van az idegrendszerre. Nem titkolt célom nekem, NIA tanárként az, hogy aki eljön egy NIA órára, az kiegyensúlyozottabban menjen ki a végén, és aztán utána mindig vannak idegrendszeri érési lehetőségek. Ezt így hagyja, hogy meg is történjen, és hogy be tudja építeni a mindennapjaiba. Mindig azt mondom, hogy a varázslat, ami történik, az nem is az órán történik, hanem utána a következő 24-36 órában. Tehát az utóhatásra, hogy milyen annak, hogy te táncoltál, vagy táncolva mozogtál egy órán.
1: Említetted azt is, hogy mezítláb, és látni is, hogyha valaki a Brezina Kinga névre rákeres, akár a Facebookon, akár a YouTube-on, a Google-ben, bárhol a neten, akkor látni, hogy mindig mezítláb vagytok. Miért fontos ez?
2: Egyrészt a súlypontod rögtön máshová kerül, hogyha mezít láb vagy, és nincsen megtámasztva alulról a talpad, másrészt ugye rengeteg idegvégződés van a talpban, amit jó, hogyha stimulálunk közvetlenül. Nem azt jelenti, hogy kötelező mezítláb lenni, mert hogyha valakinek olyan problémája van a lábfejével, azt én nem fogom megkínozni a mezítlábbal, de egészen más lesz a mozgásod, hogyha mezítláb vagy, mint hogyha megtámaszt egy cipő. De nézd, én annyi mindent láttam itt a 17 év alatt, hogy miben táncolnak a lábukon az emberek. Eddig egy flip-flop papucs vezet, mert hogy azt érezte biztonságosnak, de az tény és való, hogyha mezítláb vagy, akkor egészen másképpen fogsz mozogni. Elkezd a testi érzetekhez való kapcsolódás visszaépülni, ami nagyon-nagyon fontos lenne mindenkinek. Vagy érezzem, hogy fázom, melegen van, éhes vagyok, szomjas vagyok, mit érzékelek a testemben, és az valahol ott kezdődik, hogy a talpammal rá tudok-e állni a talajra, amin vagyok.
1: A tánc önmagában nagy varázslat, de vannak ebben is olyan mozgásformák, táncformák, mint a nia, ami kifejezetten gyógyítani tud. Egy korábbi beszélgetésem Kingával úgy zajlott, hogy megakadt egy mondat bennem, az, hogy mit tudok kitáncolni magamból, és erre az volt a válasz, hogy gyakorlatilag mindent, úgyhogy ezzel folytatjuk majd a műsor mai vendége Brezina Kinga, nemzetközi nia tréner és tanár, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A tánc varázslata és maga a Nia tánc. Hogy mi is ez pontosan, erről már mesélt mai vendégem Brezina Kinga, nemzetközi Nia tréner és tanár, de ugye ott fejeztem be az előző beszélgetésünket, hogy amikor egyszer mi dumáltunk erről, akkor azt mondtad, hogy mindent ki tud táncolni magából az ember. Tehát ez valahogy nekem úgy ugrott be, vagy úgy maradt be bennem, hogy ez egy kicsit olyan táncban, mint amikor az erdőbe kimegy az ember üvölteni.
2: Lehet olyan. Azt szeretném elmondani, hogy egy olyan kultúrában, mint társadalomban nőttünk fel, nevezzük, aminek szeretnénk, amelyik mindig a katarzisra vágyik. Tehát, hogy azt tanították nekünk, hogy a nagy dologból kell. Egyrészt mondjuk, hogy ki kell ordítanom, és akkor majd elmúlik, nem biztos. De a valóság az mindig az, hogy valami kicsivel kell kezdeni, hogy a nagy változás bekövetkezzen. Tehát a test meg a mozgás pedig ennek a kicsinek a lehetőségét adja meg. Ugye ahányan vagyunk, annyiféle test van, és annyiféleképpen tudjuk azt megmozdítani, de van egy ilyen nagy varázslat, hogy mi emberek mindig szerettünk valami közös tűz körül táncolni. Tehát, hogy ott volt a tűz, és akkor eltáncoltuk, ami történt velünk, vagy kitáncoltuk, ha öröm ért bennünket, ha bánat ért bennünket, és így tovább. És ezek a közös tüzek, ezek úgy jönnek, mennek, vagy elmúlnak. Valamikor hallottam valakitől, hogy a diszkó generációnak, ugye az a diszkó gömb a nagy közös tüze, ami körül.
1: Az jó, Duma!
2: Hogy a diszkó gömb a nagy közös tűz, de ezeket a közös tüzeket mindig el lehet képzelni, vagy oda lehet rakni, ami lehet egy közös élmény, vagy lehet mindenkinek a saját élménye, amit behozott abba a közösbe, és a test az mindent elraktároz, és hogy mi történik akkor, hogyha azt nem cígülöm, hanem kiizzadom magamból, vagy kimozgom magamból, vagy hagyom, hogy egyáltalán valami áramlás elinduljon. És ehhez tényleg a tánc az egyik leginkább passzoló, kéznél levő eszköz. Egyrészt azért, mert nem kell hozzá semmi más a testeden kívül, ma pedig tudomásom szerint, aki ilyen emberi formát ölt, a bolygón annak mind van egy teste, tehát az pedig ott van, addig, amíg itt vagyunk, és akkor miért ne használjam arra, hogy én jobban érezzem magam.
1: Hogyha valaki követ téged a Facebookon, most is meg lehet tenni Brezina Kingát követni, illetve akár az Instán, akkor látni, hogy abban a helyiségben, ahol ti táncoltok rendszeresen, amikor Nia óra van, akkor tényleg lebegitek a teret ezekkel a gyönyörű mozdulatokkal, amiről nekem egy kicsit eszembe jut a hula is egyébként, tehát hogy mintha lenne ebben is egy
2: sokkar mozdulat, meg szakralitás.
1: Igen. És miért fontos ez igazából a kérdés része az ez a dolognak, hogy miért fontos belebegni, betáncolni a teret?
2: Azért, mert az embernek van egy vele született igény a szakrálishoz való kapcsolódásra, ami teljesen eltűnt. Hogy mit értek a szakralitás alatt? A testnek, az életnek, az értékes emberi életnek a szentsége, az, ami eltűnt. Az az, amit így vissza kéne nyernünk, ugye, hogy minden egyes, ugye, nagyon kicsi az esélye annak, hogy megszülessünk. Múltkor olvastam valahol, hogy egy a 100-300 milliárdhoz. Tehát ez az elméletileg nulla, gyakorlatilag meg hát mégis itt vagyunk. És hogy muszáj a szépet, meg a szépséget megtalálnunk és megkeresnünk. A Bertik Sárika néni mondta, ugye, hogy szeresd a szépet egy életen át, és hogy ezt így komolyan is kell venni. Hát, hogy mi történik akkor, hogyha én hozzáadom ezt a minőséget a mozgásomhoz, akkor hirtelen megint 3 éves vagyok, és látom, ahogy a szüleim átölelik egymást, vagy 16 éves vagyok, és szerelmi bánatban vagyok, vagy 30 éves vagyok, és megszületik az első gyerekem, vagy bármi. Tehát, hogy ezek a szép pillanatok, azok így tudatosulni tudnak, és hogyha ezt hívom elő a testemből, akkor tudok majd tovább menni, meg tudok fejlődni, meg tudok a másik felé empátiával, együttérzéssel is akár odafordulni, és a közöset keresni, nem pedig a különbözőséget kiválkálni, amiben itt nagyszerűek vagyunk a Kárpát-medencében.
1: A tánc csodájáról, annak a szakralitásáról és a gyógyító képességéről voltáról beszélgetek Brezina Kingával, aki nemzetközi NIA tréner és tanár, és a táncnak most a NIA típusáról vagy változatáról beszélgetünk, ami szerintem sokkal több, mint tánc, és nem csak a gyógyító hatása miatt, vagy a különlegessége miatt, hanem a közösségépítő és a nőkre gyakorolt hatása miatt is, úgyhogy majd ezzel fogjuk folytatni hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A tánc varázsa, ezen belül is a Nia varázsa. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Brezina Kingával, aki nemzetközi Nia tréner és tanár. Nagyon sok mindent elmesélt már Kinga erről a táncról, ami tulajdonképpen létformává válik, és egy elképesztő erős közösségformáló hatása van, és egy nagyon jó női közösséget formál, nagyon sokat segít a nőknek az együttlét, az együttniázás, és akkor erről kérlek, hogy mesélj, plusz még ide vigyeszteném azt is, hogy ezek szerint csak nők niáznak?
2: Nem, de a nők valahogy bátrabbak ebben, hogy menjenek, kapcsolódjanak, kipróbáljanak dolgokat. Van a nőkben ott van egy ilyen velünk született, a másik felé való odafordulásnak a képessége meg a készsége, hogy meg tudjuk tartani egymás örömét meg bánatát. Minden ilyen mozgás, mint a Nia, az elkezd közösséget építeni, és a nőknek a közösségépítő és formáló szerepe az olyan, mint a víz alatti láthatatlan víz, vagy a föld alatti láthatatlan vízhálózat. Hogy annak muszáj, hogy mozgásban legyen, és azt táplálja azt, ami a felszínen van. Ugye, ha eltűnik ez a víz, tehát eltűnik a nőknek az egymáshoz való kapcsolódási képessége, akkor azt látjuk, hogy elsivatagosodik az a vidék, az a táj, vagy akár az az ország, ahol ez így nem tud megtörténni. Tehát nem minden nő akar felbuzogni, mint a Niagara, meg így aláomlani, persze vannak ilyen drámai vizek is, hanem ez a megtartó, tápláló történet, és ezekre a nőknek egyébként meg annyira szüksége van, mint a levegővételre, hogy egymáshoz tudjanak kapcsolódni, és ezeken a helyeken, ahol Nia órák vannak, ott ez megtörténik. Mindig azt mondom azoknak, akiket képzek, hogy mi az én legnagyobb ajándékom ebben az egész munkában, és hogy azok a felnőtt barátságok, amik megszülettek itt az öltözőben, az órák előtt, az órák alatt, a hétvégéken, hogy ahogy ezek a nők egymáshoz fordulnak, és onnantól kezdve megtartják és segítik egymást. Úgyhogy tudod, én ezt mondtam neked, hogy van egy ilyen vicces hasonlatom, hogy a világot valójában, tehát a világot valójában mi niások irányítjuk. Azon belül is van a macskás niásoknak a kiemelt csoportja, de erről majd egy másik műsorban beszélhet. De hogy létfontosságú a közösségben való létezés. Beszéltünk egy picit arról, hogy a transzcendens mennyire kell az életünkhöz. Ugyanúgy mi társas lények vagyunk, emberek, és mi nők, meg aztán mi meg itt vagyunk, akik így az egyensúlyi állapotokat képesek vagyunk fenntartani.
1: Hogyan működik a változás, amit a Nia ad? Mit tapasztaltál azokon a lányokon, nőkön, akik részt vesznek az óráidon?
2: Mindenkinek átalakul jobb irányba az élete, ha más nem, akkor úgy, hogy elfogadóbb lesz akár önmagával szemben is. Meg tudja különböztetni a nehézséget a traumától, és akkor annak megfelelően tud vele foglalkozni. Sokkal jobb kedvű. Fizikailag is van egy csomó változás, ami megtörténik a nőkkel, és mindig mondjuk a férfiaknak, hogy gyertek ti is, akkor persze elmondják, hogy jó, de hát ez egy ilyen nagyon női mozgásforma, akkor mindig elmondom, ezt egy nő meg egy férfi rakta össze, tehát így értsétek meg, hogy igazából ez úgy működik, hogy a kiegyenlítettség a kiegyenlítődésben, és nem pedig abban, hogy valamelyik leuralja a másikat, vagy többre tartja magát a másiknál. Az én mentorom az el szokta mondani, hogy ő, hogyha tehetné, akkor mindig, amikor valakik, legyen az egy igazgató tanács, vagy egy parlament, vagy bármi, nagy döntés előtt 10 percet táncoltatná őket, és higgyem el, hogy annak, és én nem elhiszem, én tudom, hogy annak erős hatása lenne arra, hogy utána mi a döntés, amit meghoznak. Mert valahogy kitisztul a fej, és a testre előbb rá lehet bízni magad mindig, mint arra, amit a fejed mond.
1: Mondd, Kinga, bármilyen életkorban és egészségügyi, vagy nem tudom, fizikai állapotban kapcsolódni lehet hozzátok?
2: Igen. A Nia filozófiája az egyrészt arról szól, hogy a mozgáson keresztül találjuk meg az egészséget, és az egészség alatt nem a betegség ellentétét értjük, hanem ezt a kiegyensúlyozott, összerendezett állapotot, és a test útját követjük, ami azt jelenti, hogy megbízom abban, hogy az én testem saját maga össze tudja rendezni magát, és úgy fogja azt csinálni, ahogy az neki jól esik. És ahány test, az annyiféleképpen esik jól. Én azt tudom érezni, vagy érzékelni, amit az én testem, a többiekét nem, de megmutatom nekik, hogy én hogy csinálom, és utána ezt mindenki át tudja alakítani, úgyhogy tök mindegy, hogy hány éves vagy, hány centi, hány kiló, nem tudom, hány napot dolgozol. Egyet szoktam mondani, hogy azért jó néha tanárnak lenni, mert akkor is el kell jönnöm néha órát tartani, amikor mondjuk fáradt vagyok, enervált, rossz benyomások értek, vagy az energiaszintem lent van, de el kell jönnöm, mert ugye jönnek az órámra, és akkor lehet, hogy az én energiaszintem 2-es, 10 a maximum, és amikor majd kimegyek, akkor 10-es lesz, mert így megemeli. Az, akinek csak idézővel el kéne jönni egy néha órára, az előbb beragad a kanapéra sajnálni magát a napkitörések miatt. Tudom, ha eljönne, akkor az ő energia szintje is megemelkedne. Mindenkinek bátran merjük ajánlani, tényleg korra, nemre, egészségi állapotra való megkötés nélkül. Vannak esetek, amikor megkérem, hogy hozzon azért a kezelő orvostól egy beleegyező nyilatkozatot, meg inkább arra kell odafigyelni, hogy mondjuk ne vigye el nagyon a zene, és akkor ne tolja túl a jó érzést, hogy utána mindene fájjon másnap.
1: Kinga, nagyon szépen köszönöm, hogy ránk értél, de leginkább azt köszönöm, amit értünk nőkért teszel. A műsor vendége volt Brezina Kinga, nemzetközi NIA tréner és tanár, meg lehet nézni az oldalát, és meg lehet nézni, hogy milyen is egy NIA óra. Köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A varázslatos kollagén az, amiről most szó lesz itt a Beauty rovatban, méghozzá azért, mert hogy létezik több olyan étel, aminek magas kollagén tartalma van, de három, aminek nagyon magas kollagén tartalma van, és mivel a kollagén jótékony hatásáról már biztos, hogy hallottatok sokszor, hiszen én magam is beszélek itt a Beauty rovatban többször is, vagy beszéltem már többször is a kollagén hatásáról, annak a működési mechanizmusáról, úgyhogy most el fogom mondani, hogy ezt szerencsére nem csak étrendkiegészítőkkel és kozmetikumokkal, hanem étkezéssel is be tudjuk vinni, tehát meg tudjuk támogatni akár az étrendkiegészítők, akár a kozmetikumoknak a hatását. Ugye az egészséges és fényes bőr titka gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a legtöbb esetben a kollagén jelenléte, illetve a megereszkedett bőrnek, az öregedés jeleit mutató bőrnek pedig az elsődleges jel a kollagén hiány. Az, amit ez mutat, hogyha a ránctalanító és öregedésgátló krémekről és kozmetikumokról beszélünk, abban mindegyikben megtalálható ez, de emellett persze más összetevők is fontosak tudnak lenni, amik jól együttműködnek és erősítik egymás hatását. Ilyen a kollagén mellett a retinol, meg a glikolsav, és természetesen a C-vitamin is, aminek a megfelelő mennyiségű jelenlétében a kollagén termelődés egy kicsit megugrik. Miért olyan fontos a kollagén, jogos a kérdés? Hát ez az az anyag, ami konkrétan a rugalmasságért felelős. Ugye a kollagén az öregedéssel és a külső károsító hatások miatt is szépen elkezd folyamatosan tulajdonképpen roncsolódni, mert hogy veszít a kollagén tartalmából a bőr, és az idő előtti öregedés legtöbb jelét, például a megereszkedett arcbőrt, a ráncokat, a sok szarkalábat, a mély ráncokat, a betört bőrt, amikor például ugye a mimikai ráncok nagyon mélyen vannak már, azt is a kollagén hiányának tulajdoníthatjuk, úgyhogy ezért van az, vagy ezért is, hogy nagyon oda kell figyelni erre, hogyha el szeretnénk kerülni az imént említetteket. Nem csak krémekkel, hanem az étkezéssel is tudjuk befolyásolni a kollagén szintünk fenntartását, illetve annak a növelését. És hogy mi mindenre jó a nagyon népszerű TikTok, hát ott is vannak olyan szakemberek, azon a platformon jelen vannak, akik tudnak segíteni, és egészen egyszerű praktikákat és taktikákat tudnak mondani, például a bőrápolással kapcsolatban. Jelesül ebben az esetben Whitney Bow bőrgyógyász, aki egy pici videón keresztül mondta el az általa három leginkább kedvelt ételt, amit annak érdekében

0: ajánl a nagy közönségnek és a TikTok felhasználóknak is, neked így most nektek is, hogyha szeretnétek, hogy a kollagén szint helyreálljon. No hát az első azok a citrusos gyümölcsök, képzeljétek el. Ugye a bőrnek szüksége van C-vitaminra a kollagén szintézishez, és ezért azt ajánlja a bőrgyógyász, hogy a vízünkben nyugodtan facsarjunk egy kevés citromot, és nem csak a termelésében segít ez, de stabilizálni is képes, például segíthet a ráncok elkerülésében, vagy azok megelőzésében. Hogyha nem csak csöpögtetjük ugye a citromot belefacsarjuk a vízbe, hanem mondjuk aszkorbinsavat is bevetünk, akkor már nagyon jó úton járunk. A másik gyerekek a tojásfehérje. Konkrétan ugye az aminosavak a fehérjék építőkövei, szerintem ezt talán még a kémia tanulmányainkból tudjuk, és minden fehérje típus más aminosavból áll, így aztán a bőrben a kollagén is. Ezért, hogyha figyelünk az aminosavak bevitelére, akkor segíthetjük a célunkat ezzel, mármint a kollagén termelődést. A tojás, különösen a tojás fehérje gazdag glicinben és prolinban, amik a kollagént alkotó aminosavak. Aztán ott vannak még a varázslatos magvak, kérlek szépen, ezek nagyon magas cinktartalommal bírnak, ez segíti a fibroblaszt sejteket, amik pedig a kollagént teszik ki, illetve ez az ásványi anyag antioxidánsként is működik, ami aztán szépen megvédi a bőrzsírokat és a fibroblasztokat. Sok esetben a diétánk lehet az, ami több mindentől is megvédi a bőrünket, de a kollagén szint is sokat segíthet benne, ezt pedig ezeknek az ételeknek a fogyasztásával is el lehet érni. Ha pedig úgy érzi az ember, hogy plusz segítségre van szükség, akkor érdemes megpróbálni valamilyen kollagén kiegészítőt is, de a titok az abban van, hogyha a hármat egyszerre vetjük be, tehát külsőleg is, belsőleg is, ételekből is, étrendkiegészítőkből is, és kozmetikumokból is pótoljuk a kollagént, akkor egészen elképesztő eredményt tudunk elérni, úgyhogy hajrá, kollagén termelés serkentésre fel!
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Sűrű szaftos máltai lecsót készítünk ma. Ez is nagyon-nagyon finom. Nyilván hasonlít a mi lecsónkhoz, nyilván hasonlít a ratatouillehoz, ugye a francia lecsóhoz, de ez egy ilyen nagyon szaftos, nagyon sűrű, nagyon laktató étel. Kicsit a currihez is hasonlít. A máltai változatot tanuljuk ma meg, ugye a lecsó nem csak a magyar konyhának az égköve, azért ezt érdemes tudni. A saksuka is például nagyon hasonlít hozzá. A máltai gasztronómia nagyon izgalmas, bár nagyon keveset hallani róla, úgyhogy én igyekezni fogok a máltai gasztronómiát is népszerűsíteni itt a recept rovatban. A máltai gasztronómiához hozzátartoznak a mediterrán ízvilágú hozzávalók és ételek, de az észak-afrikai jellegzetes fűszerek is ott vannak. Az ország elhelyezkedéséből adódóan nyilván a tengerherkentjük is, aki az étlapon szerepelnek, és érdemes kiemelni a sajt különlegességeket is, meg azokat a szaftos, tartalmas egytár ételeket, mint például a caponata, ami a máltai lecsó. Pont úgy készül egyébként, majdhogy nem pont úgy, mint itthon. Nálunk ugye kolbászos, tojásos verzió a népszerű, Máltán viszont lehet találkozni olyannal, ami nyúlhússal készült, vagy amiben tengeri herkentjük is vannak, és a fűszereket érdemes nagyon bátran használni, friss zöld fűszereket, bazsalikomot, koriandert, aztán lehet bele mentát tenni, ugye azt nagyon javasolják, fekete olívabogyóval lehet különlegessé tenni az ételt, ugye most ezt meg is tanuljuk elkészíteni. Kell hozzá két cukkini, két padlizsán, két zöld paprika, egy sárga paprika, vagy kápia paprika, hogy ez az extra édesség meglegyen, két paradicsom, ez lehet befőzős, jó ízű paradicsom, kevés olívaolaj, vöröshagyma, fokhagyma, sűrített paradicsom, két evőkanál, vagy a passzírozottból, ami a hígabb változat, abból 4, 2 deci víz, nyilván sóbors, ízlés szerint, és akkor kell még bele bazsalikom, lehet bele mentát tenni, kell bele egy evőkanál balzsamecet, fekete olívabogyó, ez nyilván opcionális, de azért, hogyha az igazi caponatát akarjuk elkészíteni, akkor ez kelleni fog, és egy csokor friss petrezselyem, jaj, mert akkorákat nyelek, gyönyörű a kép. A cukkinit és a padlizsánt, a paprikát és a paradicsomot kockára vágjuk, kevés olívaolajat hevítünk, nem nagyon erős lángon. Magas falu serpenyőben rádobjuk a cukkinit, a padlizsánt, 5-8 percig pirítjuk, kiszedjük tányérra. A serpenyőbe újra egy kis olívaolajat öntünk, felforrósítjuk, rádobjuk a finomra vágott hagymát, ha lila hagymával készítitek, még finomabb az íze. Üvegesre dinszteljük, visszadobjuk rá a cukkinit, padlizsánt, rámegy a paprika, paradicsom és a zúzott fokhagyma, ugye a fokhagymát ezt még egy kicsit később, hogy ne keseredjen meg. Ezeket a zöldségeket 1-2 percig kevergetjük, majd hozzáadjuk a sűrített paradicsomot, elkeverjük, és 2 perc után felöntjük vízzel, nem sokkal. Eztán ezt a caponatát, a lecsót ízesítjük sóval, borssal, bazsalikommal, balzsamecettel, ettől lesz még extra íze, és alacsony lángon nagyjából 15-20 percig rotyogtatjuk, és akkor itt jön bele az a maréknyi fekete olajbogyó, és finomra vágott petrezselyemmel megszórva kínáljuk. Na most itt az az extra, hogy össze lehet keverni egyébként itt, fuzionáltatni, mondjuk ugye nemzetek konyháját, tehát ebben az esetben, vagy ennél a szakasznál, amikor rotyogtatjuk 20 percig, bele lehet ütni egy tojást, vagy többet, 2-3-4-et, attól függ, hogy hányan fogunk ebédelni, vagy vacsorázni ebből a caponatából. Ez a fedő alatt megfő szépen, pont úgy, mint a saksukában, de hogyha mi dobunk még bele plusz fokhagymát, esetleg egy kis virslit, vagy finom ízes kolbászt, vagy csorizót, akkor már a magyar konyha is megjelenik benne, és hogyha más alakzatban vágjuk fel a zöldségeket, tehát mondjuk karikázzuk, és mindezt sütőben készítjük el, akkor pedig sokkal inkább hasonlít a francia ratatouille-ra. Szóval ezerféleképpen el lehet készíteni. Ezt ők foszlós, friss kenyérrel tálalják. Nyilván ezt lehet enni, akár mondjuk magyar módra, ahogy a mi esszük otthon a férjemmel, krumplipürével, mi egyébként a székelykáposztát és a töltött káposztát is krumplipürével esszük, ez egy ilyen szegedi hagyomány. Viszont lehet enni rizssel is például, de hogyha valakinek bírja a gyomra, és egy pici vajat még pluszba beledobunk, hogy a paradicsom savasságát tompítsuk, akkor meg lehet tenni magába is szinte teljesen kész egytálként, vagy teljesen egyszerűen főtt krumplival. Nagyon finom caponata, máltai lecsó. Egészségünkre!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 98 pontat Manna FM, benne pedig az állatbarát rovat. Nagyon sokan futnak a kutyájukkal, de természetesen ilyenkor azért figyelembe kéne venni annak a jószágnak az állapotát is, hogy milyen mondjuk az ízületeinek az állapota, hogy milyen egyáltalán az állóképessége, mert hogyha ő sokáig nem fut a kutya, akkor neki is vele sem lehet csak úgy nekiesni a futásnak, ugye? Úgyhogy mielőtt belevágnál a kutyával való futásban, mindenképpen legyél tisztában azzal, hogy a kutya mire képes. Ez azt jelenti, hogy ismerni kell az egészségügyi állapotát, a testfelépítését, az állóképességét, a temperamentumát, illetve, hogyha tudjuk a fajtáját, akkor annak a sajátosságait. Ha bizonytalanok vagytok, akkor mindenképpen érdemes kivizsgáltatni a kutyit állatorvossal, hogy minden rendben van-e vele, nehogy hirtelen túlterheljétek és probléma legyen. Legyél nagyon körültekintő, hiszen hogyha a kutyuska olyan betegségben szenved, aminek a következtében nem tesz jót neki a futás, akkor nem érdemes ezt a mozgásformát választani, és emellett azt is meg kell fontolni, hogy a kutya milyen életkorban van, hiszen egy idősödő állat egyáltalán nem biztos, hogy örömét leli majd ebben a tevékenységben. A fiataloknál pedig a rendszeres futás, mint tartós mozgásforma nem ajánlott másfél éves korig a kutyáknál. Tessék figyelni erre. Milyen fajtának való például? Ugye az egyes fajták, mint például a nyomottorú, rövid koponyájú kutyusok, például a buldogok vagy a mopszok, az anatómiájuk miatt nem alkalmasak a hosszabb távú futásra, de vannak olyan kutyafajták, amik kifejezetten jeleskednek a futásban, és élvezettel csatlakoznak is a gazdihoz, akár egy hosszabb kocogásra vagy biciklizéshez. Például ott van a szibériai huszki, az alaszkai malamut, az agár, a dalmata, a vipet vagy a magyar vizslők, nagyon energikus fajták, és révén szívesen vetik bele magukat nyilván a futás örömeibe. A szetterek is nagyon szeretnek futni például. De amit még tudni kell, mielőtt belevágnánk, tessék tisztában lenni vele, hogy mik a kedvencünknek az igényei, milyen gyorsan fárad ki a mozgás során, milyen gyakran kell megállni a pihenni, mennyire szomjas típusú, a hőmérséklet nagyon fontos. Tehát tessék ügyelni a szőrös négylábú egészségére, lehetőleg ne betonon fussunk, ne kemény felületen fussunk vele, hiszen az ő lábáinak, ízületeinek sem tesz jót. És hogyha megtehetjük, akkor inkább egy puhás, füves talajon haladjunk először főleg, sokkal-sokkal kedvezőbb. És természetesen náluk is a fokozatosság a lényeg, hogyha a kutyánk megtanult szépen menni pórázon, akkor a futásra való átállás sem jelenthet gondot. A bajok akkor lehetnek, vagy adódhatnak, hogyha nem sajátította el teljesen a pórázzal történő sétálás szabályait, mert eközben akkor az történik, hogy rángatja a gazdit, aki futna, és nem szeretne közvetlenül mellettünk menni, és hogyha ez utóbbit még el is érjük, akkor érdemes rövidebbre venni a póráz hosszát, és nem hagyni azt, hogy a kutya előttünk akarjon sétálni, vagy futni. Nyilván jutalommal és dicsérettel kell tanítani, nyugodtan, laza pórázon, hogy így tanuljon meg haladni az oldalunkon. Nagyon fontos természetesen azt is figyelembe venni, hogy a fokozatosság, a bemelegítés ugyanúgy szükségeltetik náluk is. Mindig csak rövidebb ideig fussunk először. Például eleinte 10 perc, vagy még ennél kevesebb is elég. Aztán az időt is, meg a távot is fokozatosan elkezdhetjük növelni, de mindig figyelni kell arra, hogy a kutya hogyan reagál. Fontos a mértékletesség, mert a kutya szervezete és az izmai ezáltal sokkal könnyebben alkalmazkodnak a növekvő terheléshez. Majd meglátjátok, hogy egy idő után a kutya alkalmazkodni fog a tempóhoz, sőt hozzád fog majd igazodni. Hogyha kell, akkor érdemes megtanítani a kutyáknak a séta és a futás vezényszavakat, és így egészen biztosan hatékony lesz a tréning. Egy valamit javaslok, és azt gondolom, hogy ezt mindenképpen érdemes megszívlelni. Csak akkor csináljátok ezt a kutyával történő közös mozgást, futást, biciklizést, hogyha mind a kettőtöknek ez jót tesz, és örömet szerez. Nagyon sokszor látni olyat, hogy a kutya az úttesten fut a biciklis mellett, liheg már, a nyelve lóg az aszfaltig, és látni, hogy szenved, de fut a gazdájával egyrészt lojalitásból, másrészt azért, mert ő kutya, és természetesen követi a gazdit, és az autók mellett fut. Ez tilos, ezt nem szabad csinálni, semmilyen körülmények között sem. Hiába az testen kell biciklizni, hogyha a kutyáddal mész, akkor olyan helyre menjél kutyával biciklizni és őt futtatni, hogy ne az autók mellett fusson a kutya. Ez az egyik. A másik, hogyha a kutya fárad, ha lassítana, akkor lassíts vele te is. Mozogjatok együtt, itt is tekintsd a társadnak. Légy felelősségteljes, de leginkább ami fontos, a kutyákkal, a cicákkal, a csincsillákkal, a papagájokkal és az összes állattal szemben, hogy szeretettel fordulj feléjük.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm szere.
0: Manna morzsa.
2: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek,